0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem alkalmazott kutatási és innovációs központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa. Szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A BN.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a víz lehetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak.

A gyermekek számára számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantálta jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta.
Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni. A gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túl.

0: oldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott Szabastrand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti Szabastrand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balaton Széplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is, így e problémákat nem lehet félváról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közmúl szolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. Amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a víziközmű rendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészletgazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrus termesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban két kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért, az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátvonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamvasan maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Santus János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdom mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna
1: tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngy szeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb-nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le.
0: A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messze földön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább egy ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat.
1: Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérséklet változások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Moroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát.
0: Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kékfonalas, fodros, gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil blombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos renddel és a Mindszent Kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
2: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
3: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagymárton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
4: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A gondos óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a gondos órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálhatnak a gondosóra.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálatbővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
3: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedés tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthonstart lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2-8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
5: Pénzvasútra: az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi: több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti Rudas gyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a Rudas gyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
3: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.

0: a Minden Tudás Egyeteme. Intelligens járművek. Palkovics László előadása.
1: Felszállás az autóbuszra. Mindennapos jelenet. Napjában akár többször is megismételjük ezt a mozdulatsort, s nem gondolunk arra, hogy vannak emberek, akiknek az autóbusz nem csupán egy tömegközlekedési eszköz, hanem tudományos kihívás, műszaki fejlesztő munka. Palkovics László vonzalma a közlekedés iránt már korán jelentkezett. Egész kis gyermekként még csak a lovacska, míg később már a komoly technikai eszközök érdekelték.
2: De soha tanító volt a faluba, én értem ugye a faluba tanító, annak idén az orvos, az egyfajta kiemelt helyet foglalt el, onnan is inkább nekünk volt autónk. Itt valószínűleg ott volt az első ilyenfajta élmény a járművekkel, illetve a falusi orvossal volt még egyfajta járművekkel kapcsolatos élmény. Orvos akartam lenni mindig, de csak azért, mert neki mindig jó autója volt, és azt gondoltam, hogy ez a kettő összekapcsolódik valamilyen módon. Tehát valószínűleg itt alapozódott meg a járművekkel, vagy hát a műszaki a technikához való viszonyom.
1: A Zala megyei kis szülőfalu Pölöske általános iskolája után a tanulásra inspiráló közegű zalaegerszegi Zrényi gimnáziumban tanult.
2: Egészen 17 éves korunk nem tudom eldönteni, hogy orvos legyek, vagy pedig mi legyek. Főleg orvos szerettem volna lenni, csak aztán a felvételi beadásakor találtunk egy helyet, ahova több pontszám kellett, mint a orvos egyetemre. Szerintem 119 pont alatt nem vettek fel senkit a műszaki egyetemnek a autógépész szakára. És úgy gondoltuk, hogy ez ilyen sportos dolog lenne, hogy jelentkezünk oda, és két, illetve egy másik osztálytársammal jelentkezünk, és fölvettek bennünket, de így lettem mérnök.
1: A műszaki egyetem befejezése után Helsinki, majd a Delfti Műszaki Egyetem következett. Részben itt készítette el doktori dolgozatát. Egy kanadai kitérő után a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kutatási fejlesztési igazgatója lett.

0: Szóval az ügyük viszonylag széles spektrumon változik.
1: A fejlesztési igazgatói szék, valamint a Műszaki Egyetem gépjárművek tanszékének tanszékvezető egyetemi tanári állása mellett azért a szórakozásra is marad idő.
0: Elég kevés szabadidő van, igen. Ez azt jelenti nyilvánvaló, hogy valamennyire vadászok nem tartozok a nagyon öldöklős vadászok közé, tehát nem azért járok vadászni, mert leszeretném az állatokat, ezt nem is nagyon teszem egyébként. Engem inkább ennek a műszaki része van, tehát például a fegyver, puskával sétálni az erdőben. A többi néhány évben kicsit intenzívebben próbálok sportolni, ennek ugye két indoka van, az egyik az, hogy az ember ne hízon el feltétlenül. A fiammal együtt néhány évvel elkezdtem karatézni. Újra ezt én csináltam korábban is, csak mindig megszakítások voltak közben, és mondjuk 3-4 év óta üzem ezt intenzívebben, nem csak magát a sportot, hanem ennek a társadalmi részét is. Itt tavalytól a Magyarország egyik legnemésű szövetségnek vagyok a társadalmi elnöke.
1: Mai előadónkat nem csak az egyetemen veszik körül hallgatók, munkahelyén is sok fiatal mérnökkel dolgozik.
0: Általában jó mérnöknek lenni, hiszen a mérnök egy olyan tevékenység, ami valamit létrehoz. Tehát ez egy nagyon jó érzés az, hogy az ember látja azt, hogy a munkájának az eredménye mondjuk az úton megy, és mondjuk fékezi a teherautót, vagy kormányoz, vagy bármi más csinál. A mérnöki tevékenység pont az érdekes, hogy itt létrejön valamilyen dolog, ami valaki másnak a javát szolgál, és megfogható, kézzelfogható módon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Szeretném megköszönni, hogy hétfő este ezt a szórakozást választották, és egy ilyen meghatározhatatlan című előadásra jöttek el, ahelyett, hogy esetleg más elfoglaltságot találtak volna. Magam részre az intelligens járműrendszerek nekem nem mondanak nagyon sok mindent. Én igyekszem ebben a közel egy órában ez valamilyen módon elmagyarázni, és remélem azt, hogy azok az elvárások, amivel önök idejöttek, ezek még az előadás végén is azonosak le, vagy ugyanazok lesznek, és nem valami egészen másról lesz szó, mint amire gondolunk. Mire gondolunk akkor, amikor intelligens járműrendszerekről beszélünk? Nyilvánvalóan mindenkinek első sorban olyan járművek jutnak az eszébe, amik vezető nélkül, lehetőség szerint a föld fölött egy fél méteres magasságban lebegve mennek az úton, és viszonylag nagy sebességgel kerülgetik ki egymást. De végső soron igazunk van, mert valóban ezek intelligens járműrendszerek, viszont erről most sokat nem tudnék még beszélni, mert eléggé nehéz, nincsenek ugyanis ilyenek egyelőre. De lesznek, és én azt gondolom, ez egy viszonylag jó végcél. Amit ma én itt szeretnék bemutatni, az, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy ezek a járművek, ezek tényleg valóban így tudjanak működni. Mit kell tenni ahhoz, hogy ideig eljuthassunk? De én azt mondom, mindenki nagyjából sejti, hogy mit jelent az, hogy intelligens. Nyilván valamilyen módon döntéseket tud hozni. A probléma az, hogy a járműben azért van egy másik intelligens elem, ez pedig a járműnek a vezetője, aki szintén döntést hoz, és hát ezzel kell összehozni valahogy ezeket a rendszereket. Úgyhogy mai előadásomban főleg olyan rendszerekről szeretnék röviden itt beszélni, amik a vezetőt támogatva esetlegesen a vezetőhelyi döntéseket hoznak, és valamilyen módon a jármű viselkedését, a közlekedés biztonságát befolyásolják. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy az intelligens járműrendszerek hol milyen helyet foglalnak el a közlekedési rendszerben, meg kell értenünk azt, hogy mit jelent a közlekedési rendszer. Michael Berger professzor úrtól származik ennek a rendszernek ez a négyes felosztása, aminek a tetején az ember, tehát mi foglalunk helyet, kifejezik azt az igényt, ami a mobilitásra, a szállításra, a közlekedésre vonatkozik. A második elem a jármű, ami tulajdonképpen az eszköze ennek a mobilitásnak vagy szállításnak, és ilyen módon ez a legrugalmasabb eleme egyébként ennek a rendszernek. A harmadik, a közösségben rugalmas közlekedési infrastruktúra, ugye az út, a hidak, minden más, ami ahhoz szükséges, és járművek haladni tudjanak. És hát, hogyha ez a kettő nem tud működni, akkor pedig a negyedik elem fogja valamilyen módon irányítani, ez pedig a szabályozó rendszer. Ennek a rendszernek a fejlődése, a közlekedési rendszer fejlődése, ennek a négy elemnek a egymással kölcsönhatásban történő változása. Csak nagyon röviden egy példa arra, hogy ez mit jelent. Ha például felmerül az arra vonatkozó társadalmi igény, hogy gyorsabban szeretnénk eljutni a célunkba, gyorsabban szeretnénk elvinni valamit, akkor nyilvánvalóan ez egy olyan jármű kell, ami gyorsan halad. Ezt az ipar elég gyorsan el tudja állítani, nagyobb motort tesznek a járműbe, viszont az infrastruktúra meg nem áll feltétlenül rendelkezésre, emiatt itt a társadalomnak az egyik igénye a másik igényével valamilyen módon konfliktusba fog kerülni, és hát ez vagy a szabályozó rendszeren, vagy pedig visszacsatolva akár az igényünk módosításán, akár a járművön keresztül tudjuk befolyásolni. Ami ábrát most látnak, ez ugye azt mutatja, hogy mennyire sikerül ez a befolyásolás. Nem mindig túl szerencsésen, mert persze közlekedni meg mozogni az egy nagyon jó dolog, de hát ha a dugóban kell ülni, akkor ez nem biztos, hogy azt, amit szeretnénk. Az intelligens járműrendszerek fejlődésének az egyik egyik mozgatórugója pontosan az, ami látszik itt ezen az ábrán. Valamilyen módon úgy szeretnénk szállítani, úgy szeretnénk közlekedni, hogy ne ilyen módon tegyük ezt.

0: hanem valóban haladjunk előre. Az intelligens rendszerek tulajdonképpen erre próbálnak valamilyen megoldást ajánlani, befolyásolva a jármű vezetőit, befolyásolva magát a járműt, illetve valamilyen módon kölcsönhatásban a jármű környezetével. Miért fontos a vezető a járműben? Ugye a vezető, mint említettem, ez a másik intelligens elem a közlekedési rendszernek. Azért fontos, mert őnek a képességei azért eléggé limitáltak. Hogyha rápillantunk erre az ábrára, ezen az látszik, hogy nem egy tipikus közlekedési helyzet persze, de hogy ennek a pótkocsi szerelvénynek, a pótkocsi az ugye nagy valószínűséggel fel fog borulni, viszont ebben a pillanatban a járművezetője ebből túl sok mindent nem érzékel. Miért is van így? Ha megnézzük ezt a manővert kicsit dinamikusabban, aztán meg fogjuk érteni. Ami probléma ebben az esetben, az egy viszonylag összetett dolog. Ugye a járművezetője nem rendelkezik elegendő információval arról, hogy mi történik mögötte. Tipikusan ebben a helyzetben ő a kabinban ül, és legfeljebb a visszapillantó tükörből látja, hogy a járművel az fel fog borulni. Ha rendelkezne is információval, tehát ha megmondanánk neki azt, hogy fel fog borulni az autója, akkor sem biztos, hogy elegendő idővel, elegendő képességgel és eszközzel rendelkezne. Pontosan ez a célja az intelligens járműrendszerek alkalmazásának, hogy a vezetőt ilyen helyzetekben támogassák, vagy nehogy Isten kiküszöböljék az irányítási gurokból. Hogyan avatkoznak be, illetve hogyan tudnak működni ezek a rendszerek? Ha megnézzük ezt az ábrát, itt a jármű, illetve a vezető alkotta irányítási körnél, az információ a jármű irányából nagyon nagy sebességgel áramlik a vezető irányába, 10-11 bit per szekundum. Mondjuk, hogy ennyi, nem tudom, hogy meg lehet ezt mérni, de körülbelül ez a nagyságrend. Amikor ebből valamifajta spontán reakció lesz, akkor ez már lényegesen kisebb információs sebességet jelent, és amikor a vezető pedig már az izmain keresztül beavatkozik a pillanatnyi állapotától függően, akkor pedig egészen lelassul. Ez azt jelenti, hogy ez alatt nagyon értékes időt veszítünk el, és az intelligens rendszereknek tulajdonképpen ezt a beavatkozási sebességet kell tudni valamilyen módon gyorsítani, úgy, hogy akár a járművön, akár kívül bizonyos szenzorokkal, érzékelőkkel mérjük a járműnek a mozgásállapotát, mérjük a környezethez viszonyított helyzetét, és valamilyen formában beavatkozunk a járművön. Akár úgy, hogy a járművezetőinek információt küldünk, tehát figyelmeztetjük, akár úgy, hogy beavatkozunk helyette valamelyik aktuátoron keresztül. Hogyan lehet, mik a szintje ennek a beavatkozásnak? Tetszőlegesen lehet persze ezt csoportosítani, de az egyik ilyen általunk felállított csoportosítás az ezt az 5 csoportot jelöli meg. Ennek az alsó szintje az úgynevezett elektronikus platformrendszerek, erről nem szeretnék beszélni, ez egy kicsit talán más szakma. Ide tartoznak a különböző szenzorok, érzékelők, vezérlőegységek, mikrokontrollerek. A második szintje az úgynevezett intelligens aktuátorok, ugye itt megint megjelenik a szó, hogy intelligens. Ezek a járműnek azok a beavatkozó elemei, motor, sebességváltó, kormányfék, amelyeket nem csak a vezető tud működtetni, hanem itt feltétel az, hogy tudja az a rendszer, ami egyébként ezektől valamit elvár szintén működésbe hozni. Ezek egy része a jármű úgynevezett fedélzetű vagy járműszintű irányító rendszere, tipikusan a menetdinamikai szabályozó rendszerek tartoznak ebbe a körbe, amelyek valamelyek információk alapján próbálnak beavatkozni. A negyedik szint a közvetlen jármű-jármű információs kapcsolaton alapuló rendszertípus. Ha például mérjük a járműnek a helyzetét a infrastruktúrához képest, vagy ha mérjük a járműnek a helyzetét például előtte haladó járműhez képest, ez alapján be lehet avatkozni és valamit lehet tenni. Illetve az ötödik szint ennek egy lényegesen bonyolultabb változata, amikor már nem csak egy jármű viselkedését próbáljuk befolyásolni, hanem valamilyen módon térben és időben egy helyen tartózkodó járműveket próbálunk irányítani. Ez lehet egy kiválasztott járműcsoport, tipikusan egy flotta, de lehet egy adott városnak a bizonyos részében zajló közlekedési folyamat is. Hogyan lehet osztályozni ezeket a rendszereket? Itt két szempont szerint soroltuk csoportba. Az egyik a szenzorok elhelyezkedése, illetve az, hogy miről gyűjtenek információt. Másik szempont pedig az volt, hogy ezek a rendszerek igénylik-e a vezetőnek a bármifajta beavatkozását, és a kudánének működésbe, vagy pedig erre nincsen szükség, és a vezető szándékától függetlenül is működni fognak. Az első csoportban azon rendszereket soroltuk, amik a járművön lévő szenzorokkal a jármű mozgás állapotát fogják mérni, és ez alapján fognak valamilyen módon aztán a jármű viselkedésével beavatkozni. A második csoportba tartoznak azok a rendszerek, amelyeknél még a szenzor ugyan a járművön van, de információt már nem a járműről gyűjt, hanem a jármű környezetéről. A harmadik csoportba pedig azok a rendszerek tartoznak, amelyeknél már a szenzor sem a járműben van, hanem ezt egy külső információ forrásból, tehát egy másik járműről, az infrastruktúráról érkező információt használjuk fel valamilyen módon a beavatkozással. Lényegesen problémásabb ez a osztálybasorolás, tehát a másik dimenzió szerinti csoportosítás, ugye ebben az esetben a kettő között van egy nagyon fontos különbség. Az egyik esetben a vezetőnek kell tenni valamit ahhoz, hogy a rendszer működésbe jöjjön, mondjuk az ABS ugye nyilván akkor fog működni, hogyha a vezető fékez. A másik csoportban viszont azon rendszerek tartoznak, amik ezt nem igénylik, vagy nem direkt módon igénylik. De például a menedinukai szabályozó rendszerek, amik a fékrendszerbe avatkoznak be, nem nyomja a vezető a fékpedált, ő kormányoz, csak egy másik rendszer avatkozik be. És ennek van egy olyan változata, amikor a vezetőt már nem is tartjuk az irányítási gurokban. Ez az, ami igazán problémát okoz, mint majd ezt a későbbiekben látni fogjuk, nem műszaki problémát. Műszakilag ezek jelentős része kezelhető, viszont jogilag nem igazán kezelhetőek. Elkezdeném az első csoporttal ezt az ismertetést. Nagyon fontos megérteni azt, hogy hogyan vezetjük mi általában az autónkat. Hogy amikor az autóban ülünk, a fejünkben egy irányvektor fogalmazódik meg, egy vektor, ami azt mondja, hogy az ettől a saroktól el kell mennünk a következő sarokig valamilyen sebességgel. Utána ahhoz, hogy ez létrejöjjön, a vezetőnek egy csomó dolgot kell tennie, kormányozni kell, fékezni kell, sebességet kell váltani, amelyek alapján diszkrét módon létrejönnek az ennek megfelelő hatások a járműnek a mondjuk azt, hogy az aktuátorain, tehát a beavatkozó elemein, ami aztán a járműnek a viselkedési idő mozgását meghatározza. Aztán, hogyha ez eltér attól, amit a vezető ezzel az irányvektorral elképzelt, akkor ő beavatkozik, és aztán valami történni fog. Ezt később látni fogjuk, egy nem biztos, hogy ez optimális irányítási rendszer. Biztos azonban, hogy a intelligens rendszerek szempontjából nem az, mert az abban az esetben fontos, hogy be tudjon avatkozni más rendszer is. Nagyon sok olyan rendszer van a járműben, amelyik elektronikus beavatkozási lehetőséget biztosít. Ezek közül a jármű dinamikájára ez a öt rendszer gyakorolja a legerőteljesebb hatást. A motor, amit már elektronikusan tudunk irányítani, tehát a gázpedál és a motor között nem fizikai kapcsolat van, tehát nem egy rudazat viszi át az információt, hanem elektronikusan kerül át. A kormányrendszerről fogok egy kicsit részletesen beszélni, mert valószínűleg úgy első érzésre ez a legproblémásabb. A fékrendszer, az elektronikus váltóvezérlő rendszer, illetve bizonyos szempontból a felfüggesztés irányítás. És ezeket a rendszereket szeretném kicsit rövidebben ismertetni. Kezdjük a fékrendszerrel, ami több ok miatt közel áll hozzánk, mert ugye a fék az azért jó, hogy az autó nem mozog, tehát ha megállt, akkor nem történhet baja. Amikor az autóban fékezünk, neki tudja, hogy mi történik, rálépünk a fékpedálra, és utána valamilyen módon egyszer majd lassulni kezd a jármű. Az elektronikus fékrendszer, ami haszonjárművekben gyakorlatilag 1996 óta tipikus, tehát elektronikusan fékezünk, úgy működik, hogy a vezető fékezésre vonatkozó igényét egy potenciométerrel mérjük. Hát ez majdnem olyan, mint a rádióban van, ez egy kicsit azért már ilyen érdekesnek tűnik. Utána az ilyen módon mért igényt a jármű központi vezérlőegysége beolvassa, és egy sor más jel alapján kiszámítja azt, hogy ahhoz, hogy ezt a fékezés, ezt a lassulási igényt ki tudjuk elégíteni, milyen féknyomás szükséges kifejtenünk az adott, vagy milyen fékerő szükséges kifejtenünk az adott keréken. Ez gyakorlatilag egy elektronikus fékrendszer. Hogy nem bízunk teljesen mindent az elektronikára, ennek nem igazán műszaki indoka van, az elektronika definíció szerint nem romlik el, legalábbis ez az eddigi tapasztalatunk, hogy nem nagyon gyakran romlik el, de ha mégis elromlana, akkor a fékrendszernek van egy úgynevezett pneumatikus, mechanikus vagy hidraulikus backup rendszere, ami ilyenkor működik. A rendszernek az architektúrája, azt úgy hívják, hogy 1J2P vagy 1J2H, ami azt jelenti, hogy van egy elektronikus körünk és van két pneumatikus vagy hidraulikus backup körünk, tehát ha nem működne az elektronikus rész, akkor valamivel azért tudjunk fékezni. Ennek egy sor funkció van a fékrendszernek, nem akarnék erről beszélni. Egy példa arra vonatkozóan, hogy mire képes egy elektronikus rendszer és mire képes az ember. Amit látszani fog, ez egy osztott tapadású felületen történő fékezés ABS nélkül. Ugye ilyenkor az történik, hogy a magas tapadású oldalon nagyobb a fékerő, mint az alacsonyon, és ez egy olyan nyomatékot fejt ki, amit a jármű vezetője nem igazán tud kontrollálni. Az elektronikusan szabályozott fékrendszernek egyik funkciója az ABS funkció, azt hiszem ezt mindenki ismeri, pont az biztosítja, hogy ezt a helyzetet felismeri a rendszer, és biztosítja a vezető által kívánt haladás irányt, tehát egyenesen fog menni pörgés nélkül az autó. Ezt azt hiszem mindenki kipróbálhatja a saját autójával, utóbbi esetben nem olyan borzalmas, első esetben egy kicsit vigyázni kell, de ha elegendő hely, akkor ezt meg lehet tenni. A következő, és azt gondolom, hogy a jármű biztonsága szempontjából a legbonyolultabb rendszer ez a kormányrendszer. Ugye, kormányrendszer hogy működik? Van egy kormánykerék, van valamilyen mechanikus kapcsolat, és aztán a kormányzott keréken megjelenik az a hatás, amit a járművezetője akar. Ha nem elég az a nyomaték, vagy túl nagy lenne az a nyomaték, amit ki kell fejteni, akkor valamilyen hidraulikus szervórendszert szoktak ehhez alkalmazni. Ez egyre inkább kevésbé szeretett, mert túl bonyolult a rendszer, túl drága. A személyautókban elterjedőben vannak az úgynevezett elektronikus nyomatékrásegítési kormányrendszerek. Ha ezt megnézzük, ez ugye úgy működik, hogy mérjük a vezetőnek a kormányzásra vonatkozó szándékát egy szenzorral, egy nyomaték szenzorral, és ebből kiszámítjuk azt, megint csak egy sor más tényező függvényében, hogy mennyi rásegítő nyomatékot kell hozzá tennünk a valahol elhelyezett motorral. Ilyen értelemben ez egy elektronikus kormányrendszer, hiszen a vezető, hogyha elvágnánk, ha elvágnánk a előbb említett backupnak nevezett kormányrudat, akkor a vezető gyakorlatilag elektronikusan tudna kormányozni. A kormányrendszerek következő generáció az, ami az ábrán látható, ami nem nyomatékot tesz hozzá a vezető által kívánt nyomatékhoz, hanem módosítja az ő kormányzási szándékát. Ugye nem ez esetben, bár megvan még a mechanikus kapcsolat a kormánykerék és a kormányzat kerekek között, de ezt megszakítjuk, és oda berakunk egy olyan áthajtóművet, egy olyan kis szerkezetet, amivel hozzá tudunk adni, vagy el tudunk venni a vezető kormányzási szándékából. Nyilvánvalóan ennek az architektúrája is egy elektronikus kör, meg egy mechanikus kör, ugyanis hogyha valamilyen módon nem működik az elektronikus része, akkor az a motor, ami ezt a hatást kifejti, önzáróvá teszi és kvázi összeköti mechanikusan a kormányrudat. Ez is egy sor funkciót meg lehet valósítani, a járműsebessége függvényében lehet változtatni a kormányzási áttételt, egy azt, amit nem említhető jármű márkánál, ami ebből talán kiderül, ezt megvalósították a kormány áttétel változtatható szabadon sebesség sok más tényező függvényében, illetve ki lehet egészíteni a menedékonykori szabályozó rendszert, majd később mutatok egy másik példát. Nyilvánvalóan az optimális megoldás az úgynevezett elektronikus kormányrendszer lenne, ahol nincs mechanikus kapcsolat a kormánykerék és a kormányzott kerekek között. Ugye, hogyha nincs mechanikus kapcsolat, akkor ha nincs áram az autóban, akkor is kell kormányoznunk. Tehát ennek a rendszernek az architektúrája úgynevezett két architektúra vagy két elektronikus körrel rendelkezik, ami jelenti azt, hogy egyrészt maga az irányító intelligencia az redundáns kell legyen, és nyilvánvalóan az energiaellátás is redundáns kell legyen. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint a én Dani fiamnak a force feedbackes kormánya, ahol egy igaz, hogy virtuális járművet irányítunk dróton keresztül, ennek ellenére valamilyen nyomatékmotorral fönt azért érezzük, hogy mi történik a járművön. Tehát az elektronikus kormány azért szükséges, hogy érjetem be tudjunk avatkozni a jármű irányításában.
1: Palkovics László előadását hallják az intelligens járművekről.
0: A következő rendszer, amit meg kell itt említeni, a váltó vezérlő rendszer, ami gyakorlatilag nagyon sok járműben már ma is tisztán elektronikusan irányított. Tehát az azt jelenti, hogy amikor a váltókart mozgatjuk, akkor ténylegesen nem egy rudazaton keresztül működtetjük a váltót, hanem kapcsolókat kapcsolgatunk, utána vagy pneumatikusan, vagy hidraulikusan, vagy elektromotorral működtetjük a váltót. Ugye ennek az architektúrája az egykörös, ugyanis ez nem biztonságkritikus rendszer. Tehát ha nem tudunk váltani, akkor majd nem megyünk el. Nyilvánvalóan az nem szerencsés, ha ott állunk valahol az autónkkal, és nem tudunk elmenni a országútról keresztül, mert a váltó nem működik. Tehát általában itt azért mindig egyfajta úgynevezett hazasántikáló vagy limp home funkciót szoktak engedélyezni, amivel bizonyos távolság, bizonyos feltételek mellett még megtehető. A következő rendszer, ami szintén ilyen értelemben nem feltétlenül biztonság kritikus, de a jármű dinamikai szempontjából nagyon nagy jelentősége, ez a felfüggesztési rendszer. A felfüggesztési rendszerrel az a probléma, hogy amikor tervezzük, akkor két egymásnak ellentmondó kritériumot kell kielégíteni. Egyrészt valamilyen módon az úton kell tartanunk a kereket, tehát nem jó, hogyha a kerék elválik vagy elpattanik az úttól, ami nyilvánvalóan egy nagy csillapítási tényezőt igényel. A másik követelmény meg az, hogy szigeteljük el, amennyire lehet nyilván az úttól a jármű vezetői, meg a szállított árut, az meg egy alacsony csillapítási tényezőt igényel, tehát vagy itt tudnánk tartózkodni, tehát látjuk azt, hogyha az egyik pontban vagyunk, akkor nyilván a másik nem optimális, és vice versa. Tehát valahol a kettő között kell egy kompromisszumot kötnünk. Ha valaki jut már olyan autóba, általában sportkocsi szoktak olyanok lenni, hogy lehet választani S, M, meg talán C gomb között, ez a sport, medium és talán a komfortnak felel meg a C, ahol a lengéscsillapítási tényezőt lehet állítani. Ha a szabályzott elemeket használunk a felfüggesztésben, tehát nem passzív lengéscsillapítót, hanem valamilyen módon irányított lengéscsillapítót, vagy más beavatkozó elemet, ami nem is a relatív sebességkülönbség függvényében tud beavatkozni, akkor lényegesen el tudunk térni ettől a görbétől, és egy másik pontba tudjuk hozni a felfüggesztésünket. A következő ábra, ez erre mutat egy szemléletes példát, hogy mi történik akkor, ha egy normál passzív felfüggesztési járművel áthaladunk valamilyen útegyenetlenségen, lehet látni itt a lengéskép azért elég hosszú ideig leng. Ugyanezt a manővert, ha elkövetjük a alatta lévő járművel, aminek egy elektromechanikus aktív felfüggesztése van, akkor ez a helyzet lényegesen jobban kezelhető. Hát nagyjából ezek azok a intelligens aktuátorok a járműbe, ami ahhoz szükséges, hogy be tudjunk avatkozni a jármű viselkedésébe. A következő csoportba tartoznak a menetdinamikai szabályozó rendszerek. Ugye mit jelentenek a menetdinamikai szabályozó rendszerek? Hogyan működnek ezek? Ezek azok a rendszerek, amelyek bár nem igénylik a vezető közvetlen adott beavatkozásra vonatkozó szándékát, de nem is döntenek a vezető helyett. Tehát a ESP-nek nevezett, de van egy sor neve ennek. A rendszer úgy működik, hogy a vezető kormányoz, aztán ha a jármű nem abba az irányba megy, akkor megpróbálja abba az irányba segíteni. Nagyon fontos érteni azt, ha a vezető neki akar menni a falnak, vagy bele akar menni az árokba, akkor a rendszer segíteni fogja őt abba, hogy belemenjen, holott egy intelligens rendszer egyébként. Tehát az intelligenciát marad még a vezető. Nem nagyon taglalva ennek a mechanikáját, alapvetően két dolgot szabályozunk. Az egyik a jármű síkbeli viselkedését, ami a kerék erő vektornak a értelmes manipuláció alapszik. Például ebben az esetben, hogyha túl nagy az oldalirányú erő a mellső tengelyen, és az ahhoz vezetne, hogy a jármű kipördül, akkor nyilvánvalóan valami olyan nyomatékot kell kifejtenünk, ami ennek ellenében hat. Azt meg úgy lehet, hogy például vagy továbbforgatjuk a kereket, ugye kormányzunk, vagy pedig fékezünk, és mondjuk ezzel a háromszöggel arányos stabilizáló nyomatékot fejtünk ki. Tehát ez egyik irányítási forma. A másik irányítási forma, amikor a járműnek a síkból kifele, tehát a térbeli viselkedését próbáljuk befolyásolni, ez az ábra mutatja azt, hogy az előadás elején bemutatott dőlés problémát hogyan lehet kezelni. Ugye annak az indoka, a dőlésnek a következménye, bocsánat, az, hogy a kerék az elemelkedik a talajtól, aztán utána vagy felborul, vagy visszajön a jármű. Az indok az nyilvánvalóan látható ezen az ábrán. Ennek az erőpárnak a nyomatéka az, ami ha túl nagy, akkor fel fogja borítani a járművet. Itt megint amit lehet tenni, egyrészt lehet csökkenteni ennek az erőnek, tehát a talaj és a kerék közötti erőnek a nagyságát. Plusz nyilván, ha fékezünk, ugyanis itt ez fékezéssel tesszük, akkor a fékezéssel a járműnek a kinetikai energiáját csökkentjük, tehát kisebb lesz az erő is itt. Tehát ez a másik beavatkozási forma. Egy kicsit féltem ettől az ábrától, mert ez egy kicsit túl műszaki talán, bár volt erről rosszabb is az előadásban, de azokat kivettük. Ez az ábra azt mutatja, hogy hogyan kell egy ilyen rendszernek a szabályzóját tervezni. A szabályzás tervezésnek az alapelve az, hogy ezek a rendszerek a jármű viselkedését összehasonlítják egy optimális jármű modell viselkedésével, hívhatjuk virtuális modellnek is, amit bizonyos feltételek alapján határozunk meg, és utána a vezető kormányzási szögét plusz a jármű sebességét bevisszük ebbe a modellbe, és ez kiszámítja azt, hogy mennyi kell legyen a legyezési szögsebesség, tehát a ilyen szögsebesség, illetve mennyi legyen a jármű, vagy mennyi kéne, hogy legyen a járműnek az oldalgyorsulása, és hogyha ez nem egyezik azzal, amit ténylegesen mérünk a járművön, akkor azt mondjuk, hogy valamilyen módon eltérés van a kettő között, és vagy a fék, vagy a kormányrendszeren, vagy más beavatkozó elemmel, de be tudunk avatkozni. Hogyan történik ez a beavatkozás? Ez egy kis animáció, ami egy alapvetően túlkormányzott módon viselkedő járművet mutat. Ugye itt az történik, hogy a túl nagy oldalirányú erő a mellső tengelyen a jármű becsuklásához vagy kipördüléséhez vezet. A fékrendszer alapú menetdinamikai szabályozó úgy avatkozik be, hogy ezen a keréken, tehát a kanyar szerinti külső kereket megfékezi, kvázi blokkolásig fékezi, és ezzel a nyomatékot fejt ki, ami visszahozza ezt a járműtagot. Illetve ha szerencsénk van és van pótkocsi a jármű mögött, ami nem mindig van azért a személyautóknál, akkor tudjuk fékezni automatikusan a pótkocsinak a tengelyét is. A másik helyzet, amit ez a rendszer mindenképpen kezel, az úgynevezett alulkormányzott jelleget mutató jármű. Ugye nem tudja bevenni a kanyart a jármű, mert túl nagy a sebesség, vagy csúszik az út. Ilyenkor egy másik nyomatékot kell kifejteni, és a kanyar szerinti belső-hátsó kereket fékezzük meg, és olyan stabilizál nyomatékot fejti, ami a járművet behúzza a kanyarba. Hát ez így működik ez a rendszer. Azért, hogy egy kicsit több érzést kapjunk erről, szeretnék bemutatni egy rövid videófilmet, ami több szempontból tanulságos, ez a Knorr Bemzének a sarkköri próbapályáján készült. Ez azért fontos, hogy látszik a rénszarvas. Ezt szokták kikerülni általában egyébként. Azért fontos ezt megemlíteni, mert ezek a rendszerek, mind a kormány, mind a fék, magasan biztonságkritikus rendszer, és anélkül, hogy néhány ilyen téli teszten jelesül hármon nem menjen végig, nem lehet jóvá hagyni. Amit látszott az, hogy kormányzunk, de nem menjünk semmerre sem. Ez egy kicsit jobb ábra. Itt egy ESP nélküli, tehát egy menetünk a szabályzórendszer nélküli jármű akar kikerülni valamilyen hirtelen fölmerülő objektumot, ami nem nagyon sikerül, vagy csak egy kicsit sikerül, viszont ami nem sikerül, utána a jármű mozgását újra stabilizálni. Hát el lehet képzelni, hogy egy 40 tonnás jármű, ami 80-an megy, mekkora energiája van, az valami ilyen piruettet fog aztán végrehajtani. Ez nagyon szép egyébként, de és érdekes is egyébként Svédországban, probléma az, hogy az utak nem elég szélesek az ilyen típusú látványos manőverekhez. Tehát ennek a következménye ez más lesz. Amit itt látunk, hogy hogyan lehet ezt stabilizálni az ESP beavatkozással, tehát rövid fékezéssel ezt a problémát viszonylag jól lehet kezelni. Ez egy másfajta dőléses baleset, itt van rajta kitámasztó keret, mert nem szeretjük naponta összetörni a járműveinket, tehát itt ez már felborult volna, csak rátámaszkodott a kerékre. Egy másik manőver látszik ezen az ábrán, ami hirtelen kikerülés jelenti autópályán, ez viszont tipikus. Ha nem tudunk ezzel mit kezdeni, akkor valószínűleg ez is felborult volna. Ugyanez a manőver az ESP-vel felszerelt jármű esetében úgy néz ki, hogy itt elkezdjük észrevenni azt, hogy a jármű fel fog borulni, és utána a fékrendszeren keresztül megpróbálunk beavatkozni, fékezzük a pótkocsit, elveszük a gázt a vontató járművön, és ezzel ez a helyzet viszonylag jól kezelhető. A következő ennek az összehasonlítása, nem az összehasonlítása, hanem egy másfajta beavatkozás, ami nem a féket használja, mint aktuátort, hanem a kormányrendszert. Az jármű elektronikus kormánnyal van szerelve. Azt kell figyelni majd, hogy a vezető a kormánykereket jobbra forgatja, viszont itt látszik az, hogy a kormányzott kerék meg balra áll. Ugye nem annyira, tehát jobbra forgatja, az autó jobbra megy, de balra áll a kormányzott kerék. Ugye ezt majdnem mindenki, aki már ilyen helyen vezetett, meg tudja csinálni, nagy gázt ad, autó elkezd kicsodródni, utána ellenkormányzásra ezt próbálja korrigálni. Itt annyi különbség van, hogy itt ezt a irányító rendszert teszi a kormányon keresztül, tehát a kormányon is lehet menetdinamikai szabályzó rendszert működtetni, elég hatékonyan bizonyos határok között. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyjából akkor lezárnánk azokat a rendszereket, amik járművön lévő szenzorok alapján működnek, és átérnénk a következő típusra, amikor a járművön vannak végig a szenzorok, de már a jármű környezetéről gyűjtenek információt. Ugye az első ilyen rendszer az ultrahangos szenzor, ami rendszerint viszonylag kis hatókörben, de a jármű előtt is mögött lévő nem látható akadályokat detektálja. Ennek egy lényegesen távolabbi változata, az egy radar alapú rendszer, ami akár 20 méterig is ellát, illetve ezt követi a videokamera, ami gyakorlatilag vizuális információt gyűjtő jármű környezetéről, és ebben a tartományban tud működni. Az infraszenzor éjjellátás segíti, ugye hőt kibocsátó tárgyakat tudunk detektálni ezzel rossz látási feltételek mellett, míg a utolsó szenzor, amit az ábrán látszik, ez a távolsági radar, ami akár 120-200 méter közötti távolságra képes ellátni, és egy sor funkciót tudunk biztosítani. Ezek a rendszerek, amíg csak mint szenzort használjuk őket, a vezető számára adnak információt. Az információ megmutatható a vezető számára többfajta módon, lehet valamilyen vizuális módon számára ezt közvetíteni, lehet audio információt számára küldeni, lehet valamifajta érzetet generáló információt a számára küldeni. Ezekre később vissza fogok majd még térni, mert ugyanezek a szenzorok aztán alkalmasak arra is, hogy ne csak informáljuk a vezetőt, hanem be is avatkozunk. Egy másik, még szintén ebben a körbe tartozó szenzor típus látható ezen az ábrán, ugye ha tudnánk azt, hogy az adott időpillanatban az adott útszegmensnek milyen a tapadási tényezője, és ezt folyamatosan tudnánk, egy sor problémát meg tudnánk oldani. Ugye lehet figyelmeztetni a vezetőt, föl lehet készíteni azokat a rendszereinket, amik valamilyen módon ezt használják ki. Például automatikus járműkövetésnél lehet a követési távolságot adaptálni. A probléma az, hogy olyan szenzor, ami nekünk folyamatosan megmondja, hogy az adott úton, az adott pillanatban mennyi a tapadási tényező, az elég nehezen elképzelhető, ami az infrastruktúrához kötődik. Tehát logikusan adódik az a következtetés, hogy használjuk a járművet, mint ilyen szenzor. Hiszen járművek azok mennek az úton, mindig vannak valahol, tehát ha a jármű képes arra, hogy megmérje, vagy kiszámítsa a pillanatnyi tapadási tényezőt a jármű gumiabroncsa és az útfelület között, akkor ezt egy alkalmasan választott modellel át tudjuk számítani az aktuális, tehát a jármű független tapadási tényezőre, és utána ezt az információt minden olyan járműnek a rendelkezésére tudjuk bocsátani, akiről tudjuk azt, hogy ahhoz az útkeresztmetszethez közeledik. Ugye ezt lehet műholdon keresztül, lehet közvetlen jármű kommunikáción keresztül, de ugyanezt el lehet például a infrastruktúra mellé helyezett szenzorokon keresztül képzelni. Ennek a gyakorlati alkalmazására majd később még kicsit vissza fogok térni. Tehát ezek azok a rendszerek, amelyek nem avatkoznak be, de már az infrastruktúráról, illetve a jármű viselkedéséről gyűjtenek információt. Ugyanezeket a szenzorokat lehet azonban használni arra, hogy valamilyen módon be is avatkozzunk. Azt hiszem, hogy talán ismert példa az úgynevezett adaptív sebességtartás. Abban az esetben, hogyha nincs egy másik jármű a jármű előtt, akkor ez egy normál sebességtartás, beállítjuk, hogy 80-nal akarunk menni, és akkor ezt valamilyen módon tartjuk. Abban az esetben viszont, hogyha egy céltárgyat érdemünk bizonyos távolságban, és beállítottuk előtte azt, hogy milyen távol akarunk ehhez képest haladni, akkor a rendszer képes ezt a távolságot tartani. Miért fontos ez? Hát egyrészt azért, mert a vezető valamilyen módon tehermentesítődik. Tehát nem kell neki annyira figyelni erről, lehet vitatkozni, ez jó vagy nem jó, mindenesetre mindenképpen egy hasznos funkció. Ami itt nagyon fontos ebben az esetben megjegyezni, az az, hogy ez a rendszer, ez csak bizonyos lassulás tartományban tud beavatkozni. Tehát 0,3 G az a határ, amíg ez a egyébként kényelmi rendszerként definiált rendszer beavatkozik. Ha e fölötti lassulás igénye van a beavatkozásnak, akkor a rendszer kikapcsol és visszaadja az irányítást a vezetőnek. Ugye miért van ez? Azért, mert egészen addig, amíg ez komfortrendszer is így működik, addig a jogi helyzet teljesen tiszta. Abban a pillanatban mihely viszont nagyobb mértékben kell fékeznünk, abban a pillanatban a dolog az már nem annyira egyszerűen kezelhető, hiszen akkor már valószínűleg valamilyen biztonságkritikus helyzetbe kerültünk, és akkor más stratégiát kell követni. Ha megnézzük a következő animációt, ami most fog majd következni, miért van egy ilyen rendszernek jelentősége? Ugye tipikus baleseti helyzet az, hogy egy nagy teherautó 40 tonna gyorsan megy, nem veszi észre a vezető azt, hogy valahol itt lesz majd egy dugó, és ennek a végéből bele fog menni. Ezt a helyzetet el tudnánk kerülni nagyon egyszerűen, hiszen viszonylag pontosan tudjuk, hogy hol van az a dugó, vagy tudjuk észlelni, hogy mégsem tesszük, vagy nem minden feltétel mellett tesszük. Ennek az az indoka, hogy ez egy nem tisztázott jogi helyzet. Hogyan lehet mégis ezt megoldani? Ezt úgy lehet megoldani, hogy csak akkor kezdünk el fékezni, hogyha biztosak vagyunk abban, ha a vezető éppen most beavatkozna, akkor sem tudná elkerülni a balesetet. És miután abban még nem vagyunk biztosak, hogy ténylegesen fékezni fog, ezért ebben a pillanatban fékezünk helyette. A baleset az lesz, tehát neki fogunk menni az előttünk haladó járműnek, viszont, mint ahogy ez itt látszik, viszont nem azzal a sebességgel, mint ha fékezés nélkül mennénk neki. Ugye ez tisztává tette a helyzetet, jogi helyzet világos, baleset volt előtte, tehát nem a vezetőt kihagyva avatkoztunk be, hanem akkor avatkoztunk be, amikor már nem tudott volna tenni semmit sem. Viszont a baleset következményei, mint az ábrán láthatóak voltak, lényegesen kisebbek. Hasonló problémával szembesülünk akkor is, amikor videokamerát próbálunk használni arra, hogy a nem szándékolt sávváhagyást detektáljuk. Amit az ábrán látszik, itt nem látszik, hogy nagyon jó, de a vezető keze a levegőben van. Ami itt történik, az egy videokamera vezeti ezt az autót. Amikor elhagyná a sávhatárt, akkor vagy a jobb, vagy a baloldali fék működtetésével próbáljuk visszahozni az autót. Ugye megint mi a helyzet? A jármű vezetője, amikor alszik, akkor rendszerint nem felelős a saját tetteiért, hiszen nem ő irányítja a járművet. Ezt a helyzetet, hogy a sávját el fogja hagyni a jármű, ezt viszonylag jól lehet detektálni egy videokamerával. Csináltunk ilyen rendszer 96-ban. Lehet látni azt, hogy nem csak a szép fehérren festett sávhatárt, hanem az ilyen zöldet is észre tudja venni. Kiszámítjuk azt, ha a jármű ezzel a sebességgel ebbe az irányba halad, akkor 5 másodpercen belül lesz valamilyen sávhagyás. Ha elhisszük azt is, hogy a vezető alszik, mert nem kormányoz, nem indexel, nem fékez, nem lép jobban a gázra, akkor tulajdonképpen ebben a helyzetben megint be tudunk avatkozni, mert valószínűleg baleset okozódott volna, hogyha ezt nem tesszük. Ebből a két példában egy kicsit érezhető volt az, hogy miért nehézkes ezekkel az intelligens rendszerekkel bánni. Ugye egyik oldalról műszakilag meg tudjuk oldani a problémát, vagy jóközetesen meg tudjuk oldani a problémát, viszont erkölcsileg, meg jogilag, meg nem biztos, hogy tudjuk kezelni a helyzetet. Az előadás elején említettem azt, hogy az a irányítás, hogy mi itt váltogatunk, meg kormányozgatunk, meg nem tudom, mit csinálunk, ez nem feltétlenül optimális, hiszen mindig van mechanikus kapcsolat itt a vezető, illetve a aktuátorok között. Mi lenne az optimális irányító rendszer, ha esetleg ezt levennénk róla, akkor egy kicsit jobban látszana. Ugye ez egy IFA kabin, amit egy talán tehén vontat. Itt bent ülnek az utasok, itt meg az, aki irányítja a tehenet. Ugye miért optimális ez a rendszer? Gondolj csak végig. Ez a felső doboz, ő a áru, vagy ő az utas. Ugye ő megmondja azt, hogy honnét hova szeretne elmenni, ő több mindent nem tesz, mert neki nincsen más dolga. Megmondják, hogy honnét hova szeretne. Egy normál navigációs rendszer ilyenkor azt teszi, hogy kiszámítja azt, hogy ebből a pontból a célpontba milyen módon lehet eljutni. Tehát kis vektorokat definiál. Ez a definíció megtörténik az ő fejében is, hát feltéve, hogyha tudja, hogy hol van és hova akar menni, akkor gyakorlatilag ezt a vektor alapú felbontást meg fogja tenni. És utána az irányító, amik itt a motorházban ül, ő már nem azzal foglalkozik, mint amivel mi, hogy akkor most mennyi gáz kell adni, meg mennyi kell kormányozni, hanem a gyeplőnek a egyik oldali szárának az erőteljes vagy kevésbé erőteljes húzásával ezt az irányvektort kifejezi, hogy erre szeretne menni. Most ugye azért annyira nem egyszerű helyzet, mert aki itt van, az nem egy ilyen mechanikus aktuátor, hanem egy biomechanikus aktuátor. Tehát ilyen értelemben ő is intelligens, ugyanis ő tud távolságot érzékelni, meg lát is, tehát gyakorlatilag meg tudja nézni azt, hogy az az irányvektor, amit a vezető kifejezett, vagy akart, ez valóban létrehozható-e. Tehát én még nem láttam olyan rovat, aki neki ment volna mondjuk a fának csak azért, mert ő úgy gondolta, hogy arra kell neki menni, legalábbis normál állapotában nem. Úgyhogy ő gyakorlatilag verifikálja ezt az irányvektort, és hogyha ezt az irányvektort jónak látja, akkor ő már eldönti azt, hogy melyik lábát hova teszi, milyen sebességgel teszi oda, de nem a vezetőnek kell vele foglalkozni. Ugye neki van még egy másik funkció is, ami ha nem tudja azt az irányvektort tartani, amit a vezető akart, és ő meg jóvá hagyott, akkor mert csúszik az út, akkor ő megpróbálja ezt kompenzálni. Nem vezető kapdos a jobb meg a bal jeplőért, ha csúszik a ló, hanem hát ezt a ló elintézi magába. Tehát ilyen értelemben ez az irányítási struktúra több szempontból optimális, és ha komolyan intelligens járműrendszerekről beszélünk, akkor tulajdonképpen az autóban is valami hasonlót kell tudni létrehozni, ami a következő ábrán látszik. Ugye itt is szétválik a két szint, a felső szint a irányító szint, kezdődik a vezetővel, folytatódik a lónak vagy a tehénnek az érzékelő szerveivel. Így gyakorlatilag létrejön egy olyan irányvektor, amit valamilyen módon ki kell fejteni, és utána ez az irányvektor kerül csak át a jármű mechatronikus egységeihez, ahol megint eldöntődik az, hogy mennyi gázt kell adni, mennyit kell fékezni, mennyit kell kormányozni, és utána létre fog jönni, hát remélhetőleg ez a hatás. Természetesen az architektúra, ez azért nem ennyire egyszerű, bár nekünk több ilyen megvalósított járművünk van, illetve elég régóta foglalkozunk ezzel. Tehát ez létrehozható, ennek egy sor technikai problémája van, egy sor jogi problémája van, egy sor üzletpolitikai problémája van, amivel oltatlanul szembesülünk. Az viszont biztos, hogy amennyiben egyszer intelligens járművekről, tehát vezető nélkül önmagba haladó járművekről lesz szó, az valószínűleg valami ilyen típusú architektúrát fog eredményezni. Csak azért, hogy ez ne legyen feltétlenül elmélet, erre vonatkozóan szeretnék mutatni egy példát. Itt a Knorr részt vett ebben a Sofőr 2 nevezetű projektben, itt a teremben is ülnek olyanok, akik ebben intenzíven részt vettek, és ezt a rendszert tulajdonképpen létrehozták. Ez arról szólt, hogy hogyan lehet megoldani azt, amit itt az ábrán láttunk, tehát az elefántok mennek egymás után, és a ormányával fogja a farkát, úgy, hogy nincsen mechanikai, ez egy mechanikai kapcsolat ugyanis, hogy nincsen mechanikai kapcsolat. Amit látszik, ez két darab teherautó, ahol az első teherautóba ül egy vezető, a másodikban viszont úgy legy vezető, mert azért kell benne legyen egy vezető. Viszont nem ő vezet, hanem megkapja a gyorsításra, fékezésre vonat, irányra vonatkozó szándékot az első járműről, méri a távolságát, figyeli ennek a hátulját, és utána a második jármű ilyen módon felépített architektúrájú rendszere megpróbálja követni. És hát ahogy ez látszani fog, itt viszonylag jól tudja tenni. Ugye ez arra példa, hogy műszakilag egy ilyen típusú rendszer nagyjából megvalósítható. Ez gyakorlatilag olyan, mint egy vonat, csak a vonatnál ugye mechanikus kapcsolat van, hát itt ezt a mechanikus kapcsolatot egy logikai kapcsolat, vagy egy nem mechanikus kapcsolat helyettesíti. Ugye fölmerül a kérdés, hogyha ez ilyen egyszerű, akkor miért nincsenek ilyen járművek? Megint csak részben van technikai akadálya. Az egyik akadálya az, hogy a közúti közlekedés, a közúti forgalom az egy bonyolult rendszer. Amíg egy repülő esetében az automatikus felszállás, a landolás, a kettő közötti automata vezetés viszonylag egyszerűen megoldható, addig azért a közúti közlekedésben egy kicsit bonyolultabb. Nem mindig az alapján vezetünk, hogy mit látunk, hanem azért ki is tudunk különböző dolgokat számolni, tehát előre tudunk kalkulálni bizonyos eseményekkel, amit nyilván ezek a rendszerek egyelőre nem tudnak.
1: Palkovics László előadását hallják az intelligens járművekről.
0: A kérdés az, hogy hogyan fog ezeknek a rendszereknek a fejlődése a jövőben kinézni, illetve mit várhatunk. 1990-ben a Kaliforniai Egyetemen csináltak egy becslést arra vonatkozóan, hogy fog kinézni a intelligens járműrendszerek elkövetkező 100 éves fejlődése. Ugye ez azért érdekes, valószínűleg most már tudnánk egy kicsit jobbat, ez azért érdekes, mert ez egy 15 éves becslés, tehát volt némi időnk arra, hogy ennek a jóságát azt megpróbáljuk megérteni, és hogy ténylegesen így történik. Hogy ők azt mondták, 90-ben, hogy 2010-ben a adaptív sebességtartó berendezések tipikussá válnak. Azt gondolom, hogy ez megerősíthető, ez valószínűleg így fog történni. Van ma is adaptív sebességtartó berendezés már személyautóban, teherautóban. 2010-ig valószínűleg adott közlekedési viszonyok függvényében ez ténylegesen tipikussá válhat. Megjelennek az egyszerűbb sávvalhagyásra és ütközésre figyelmeztető rendszerek. Én azt mondom, hogy egy kicsit alulértékelték ezt. Ezek már megjelentek, ilyenek vásárolhatóak, ezeknek a fejlődése ez, én azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan fog zajlani. Illetve azt jósolták, hogy megjelennek az zárt pályákon vezető nélkül közlekedő járművek, ilyet is lehet találni. Nyilvánvalóan, amikor a zárt pályáról mondjuk egy repülőtér és a városközpont között közlekedő autóbusz kikerül, akkor azért mindig van benne vezető, aki még ki fogja vezetni, de kettő között tulajdonképpen ez a feladat megoldható. 2020-ra Azt mondták, hogy a sávelhagyás és ütközés megelőző rendszerek, amik vagy kormány, vagy fékbeavatkozáson alapulnak, ezek tipikussá válnak. Azt gondolom, hogy a mai ismereteink, mai műszaki ismereteink függvényében ennek semmifajta akadálya nincsen. Amennyiben azt a jogi erkölcsi akadályt, amit az előbb említettem, le tudjuk győzni, én azt gondolom, hogy azért 15 év az elég hosszú idő az, hogy erre is tudjunk megoldást találni. Illetve megjelennek az autonóm járműirányítás bizonyos formái olyan helyeken, amelyek valamilyen módon baleseti szempontból veszélyesek. Ez sem egy feltétlenül rossz preslés, hiszen ma is van már arra szándék, hogy például adott geográfiai lokáció függvényében a járműveknek a sebességét próbáljuk meg valamilyen módon behatárolni. Tehát az M0-as autópályán, ahol egy 80-nal lehet menni, aki 120-al megy, az valamilyen módon gátoljuk meg. Ha tudjuk azt, hogy hol van, és ez tudható, a navigációs rendszer ez viszonylag pontosan rendelkezésre tudjuk bocsátani, akkor tegyünk valamit, hogy ők ne menjenek 120-al. Nyilván ez megint azért érezhető, hogy annyira nem egyszerű. Műszakilag roppant egyszerű. El kell venni a gázt. Tehát az összes ilyen lopás-zsaplásgátló rendszer így működik. Jogilag nem egyszerű, mert mi történik akkor, hogyha pont az előzés közben történik, és bár pont az M0-áson ez azt hiszem, hogy nem kérdés, de megtörténhet az, hogy a szembejövő sávban neki megy a jármű. Erre is van megoldás, ki lehet rá találni más, nem a gáz kell elvenni, hanem el lehet tolni a gázpedál karakterisztikát, tehát van rá megoldás, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek valószínűleg tipikussá válnak. Illetve a következő bizonyos flották alkalmasak lesznek autonóm haladásra, tehát több jármű fog tudni autonóm módon vezető nélkül valamilyen feladatot teljesíteni. Én azt hiszem, hogy miután itt a jogi helyzet viszonylag rendezett, műszaki akadály ennek a dolognak valószínűleg nincs, ez a becslés is jóváhagyható. A 2050 környéki becslések az egy kicsit bonyolultabbak, azért már az egy kicsit hosszú idő. Azt hiszem, hogy olyan bátor nem vagyok én itt, hogy 50 évre próbálják dolgokat előrejelezni. Azt hiszem az elhihető, hogy újonnan épült autópályákat már úgy terveznek, hogy az autonóm közlekedésre alkalmas legyen. Ugye mit jelent ez? Valamilyen módon biztosítani kell azt, hogy a pályának a geometriai információk átkerülnek a járműre, tehát valamilyen magnetikus markereket, vagy bármilyen más az út ívét követő információt át tudjuk vinni a járműre. Tudjon kommunikálni a jármű az infrastruktúrával. Tehát ez valószínűleg meg fog történni. Az, hogy lesznek-e tesztjárművek, amelyek aztán részt vesznek a normál közlekedési folyamba, ezt még egyelőre nehéz tudni. Megint csak nem műszaki problémája lenne a dolognak. 2070-re, ami aztán békéiparé van, és azt hiszem, hogy ezt már nem fogjuk tudni látni, 2070-re azt becsülték, hogy lesznek olyan flották, vagy lesznek olyan alkalmazások, ahol a járművek valóban autonóm módon fognak közlekedni. Tehát például a kombinált fuvarozási rendszereknél a vasúti járműről teherautóra az adott árut azt automatikusan fogják átrakodni, minden emberi érintés nélkül. Demórendszerek vannak ma is arra, hogy a jármű vezetője leadja a kulcsát a járműnek a rakodóudvar kapujában. A jármű elmegy, lerakodják róla azt, ami rajta van, elmegy, föltankolja magát, fölfújja a gumiát, lemosatja magát, és utána megjelenik a másik kapunál, ahol a vezető beül, és utána szépen tovább tud menni. Erre vonatkozóan van már működő rendszer nyilván demonstráció célzata. És hát 2001-re, ez ugye egy elég nagy kérdőjel, de hát az elmúlt dinamika függvényében azt gondolom, hogy ez elhihető, hogy lesznek olyan járművek, amik autonóm módon fognak együtt közlekedni a normál járművekkel a normál közlekedési folyamatban. Azt gondolom, hogy itt nagyjából ennyit szerettem volna erről a témáról elmondani. Amit még itt a végén hozzá szeretnék tenni, az az, hogy miért ezt a témát választottam előadásomnak vagy a céljául. Azért, mert amit elhangzott, ezen eredményeknek egy jelentős részét nem valahol érték el a világban, hanem ezt Magyarországon követtük el. Gyakorlatilag a Budapesti Műszaki Egyetem, a Knorr-Bemze, a ThyssenKrupp, néhány más cég együttműködésében, MTS-t, akit kell itt megemlítenünk, hoztuk ezeket az eredményeket létre, és gyakorlatilag egy 20 éves folyamatnak a eredménye, ami még 1986-ban Michael Berger professzor által kezdődött. Ezt a tevékenységet próbáltuk most valamilyen módon organizáltá tenni. Egy úgynevezett tudásközpont, a Műszaki Egyetemben létrejött tudásközpont formájában, ami megpróbálja ennek a mondjuk azt, hogy elmúlt 20 éves tevékenységnek az eredményét elsősorban konszolidálni, rendszerezni, és utána ezt más számára is, mint termék, mint árul rendelkezésre bocsátani. Ezt még itt a végén szerettem volna hozzátenni, hogy tulajdonképpen ezen a területen azt gondolom, hogy ha nem tűnik nagy képviségnek, akkor valószínűleg a világ élvonalába tartozik az a tevékenység, amit végzünk, és ezt meg szeretném köszönni minden kollégámnak, aki ebben részt vett. Úgyhogy köszönöm a figyelmüket, és amennyiben kérdés van, akkor nagyon szívesen.
2: Ön szerint az intelligens rendszerek hamarosan nem csak a drágább autókban, hanem az olcsóbbakban is megjelennek? Köszönöm.
0: Igen, azt gondolom, hogy igen, ezek a rendszerek, miután a mikroelektronika fejlődése az olyan mértékű, ennek a rendszereknek az árait olyan szintre sikerül hozni, hogy tulajdonképpen ezek nem igazán opcionálisan is beszerelhetőek lesznek. De azok közül, amit elmondtam, például az ABS rendszer, például az elektronikus kormányrendszer, ezek akár kisebb kategóriás autóban ma is elérhetőek. Egy része sorozatban szerelt, egy része pedig akár opcióként. Én azt hiszem, hogy nem az ár lesz a meghatározó tényező. Nyilvánvalóan, hogy milyen járművel jelennek ezek meg, ez mindig a jármű alkalmazásától függ. Ugye a haszonjárművekben, ahol ezeknek az alkalmazása az mindenképpen indokoltabb lenne, hiszen a közlekedés biztonságára nagyobb hatást gyakorolnak, ott ez alapvetően egy ártényező, miután a járműnek a tulajdonosa és a vezetője nem azonos, ezért itt azért meg kell győzni a tulajdonos, hogy vegyen ilyen rendszert. Személyautóban ez egy kicsit máshogy néz ki, hogy egy személyautót azt azért vásárolunk, mert szeretünk autózni. És ezt akartam mondani, hogy ha valaki ettől nagyon megijed volna, hogy itt nem kell majd nekünk vezetnünk autót, az ez nem így van. Tehát az autóvezetés egy jó dolog, meg én azt gondolom, hogy örömet okoz, úgyhogy azért ezek a rendszerek nem veszélyeztetik ezt feltételül. Segítenek nekünk abban, hogy bizonyos helyzeteket tudjunk kezelni.
3: Ha esetleg mindent automatizálunk, egy idő után nem sokszorozódik meg a hiba lehetőség, például ez a szervizköltségek megugrásában?
0: Nem feltétlenül, ugyanis az elektronikus rendszereknek van egy viszonylag jó tulajdonsága, ha elhiszük persze, hogy lényegesen kiszámíthatóbb mind a gyártásuk, mind a élettartam alatti viselkedésük. Tehát a mechanikus rendszerek esetében, ha ezt igénybe vesszük, tehát erőhatásnak van kitéve, akkor ennek folyamatosan romlik az állapota, míg ugyanez nem feltétlenül igaz a félvezetőkre. Tehát ha megbízhatóság elmélettel valaki foglalkozott valamit, akkor ennek a kádgörbéje, tehát a meghibásodások gyakorisága az egészen lapos. Tehát azt jelenti, hogy az élettartama során egészen a végső elhasználódásáig ez gyakorlatilag konstans. Elvárás is egyébként a jármű gyártójával szemben az, hogy amikor ezeket a rendszereket fejleszti, illetve jóvá hagyja, akkor lehetőség szerint próbáljon egy viszonylag hosszú időtartamot szimulálni. Ugye a haszonjárművek esetében ez általában 15 évet jelent. Tehát minden olyan jóvágyási folyamat, amit mi végzünk, vizsgálatok egyébként, ezek egy 15 éves életciklus próbálnak szimulálni. És azt gondolom, hogy 15 éve jármű életében az egy eléggé hosszú időszak, az már ott én azt gondolom, hogy nem igazán belátható. Tehát a válasz az, hogy nem feltétlenül jelenti ezt, és mintha ezek a rendszerek ugye mind elektronikusak, ezért a diagnosztizálásuk, a úgynevezett önjavuló képességük az lényegesen magasabb, mint egy mechanikus rendszer esetében. Egy mechanikus rendszer eltörött, akkor eltörött. Elektronikus rendszer, ha valamilyen hibát észlel, akkor bizonyos határok között ezt tudja korrigálni. Nyilván nem arra kell gondolni, hogy meg fogja kérdezni a légzsák, ugye, mint egy rendes Windows szoftver, hogy most akkor kinyílhat-e, nem ilyen. Ennél ez lényegesen megbízhatóban működik.
4: És ezek az intelligens rendszerek képesek csökkenteni ugyebár a bekövetkezendő balesetek valószínűségét. Léteznek olyan szabályozott rendszerek, amelyek a bekövetkező baleseteknek képesek az utasok és a vezető passzív biztonságának a fokozására?
0: Igen, van ilyen, ezt úgy hívják, hogy biztonsági öv, ami ezt tökéletesen megteszi. Ugye a biztonsági öv az arra szolgál, hogyha mégis bekövetkezett a baleset, és azért nyilván nem fognak ezek mindenki küszöbölni, akkor adja egy lehetőséget a vezetőnek, meg az utasoknak arra, hogy túléljen, abban az esetben, ha bekapcsolták. Nyilván nem kapcsolják be, akkor persze mi telerakhatjuk az autót mindenféle ilyen rendszerrel, de ez nem fog segíteni. Ez most egy kicsit, azt hiszem, egy kicsit túl volt karikírozva, de valóban erről van szó, tehát a biztonságot be kell kapcsolni, mert az megmenti az életét. A kérdés második felére, hogy akkor ezek a rendszerek mennyire intelligensre tehetőek, ezek is intelligensre tehetőek. Például a biztonsági övet abban az esetben, hogyha például egy ilyen rendszer, amit itt bemutattam, tudja azt, hogy baleset fog történni, tehát ütközés lesz, akkor az övfeszítőt már jóval korábban ki lehet oldani, tehát korábban feszíteni lehet az övet, nem fog túlnyúlni, nem fog a vezető a légzsákba belefejelni. Ezek a rendszerek is mindenképpen intelligensek. A légzsákok az autóban. Ebben a pillanatban az autóiparnak az egyik legkomolyabb kutatási területe az a légzsákokkal kapcsolatos, ugyanis amíg nem tudjuk elvárni azt, vagy nem tudjuk garantálni azt, hogy bekapcsolja a vezető a biztonsági övét, vagy az utas, addig a légzsák az meg is ölheti. Tehát egy légzsák, ha túl közel nyílik ki valakinek a fejéhez, eltöri a nyakát. Tehát önmagában a légzsák az nem véd meg semmitől sem. A légzsák akkor véd meg, ha bekapcsoljuk a biztonsági övet, és miután ugye a járműgyártók azért megint ez a felelősségi kérdés, hogy ha megölt valakit a légzsák, akkor most ki a felelős érte, ezért ezt próbálják minimalizálni, különböző módon próbálják megfigyelni azt, hogy be van a kapcsolva a biztonsági öv, fönn van-e a vezető lába a műszerfalon, egyenesen ül az ülésébe, vagy feldénül, a szájában van-e a pipa, vagy nincs a szájban a pipa. Tehát egy sor olyan intelligens rendszer létezik, ami ezeket a passzív visszatartó elemeket próbálja irányítani. Megint csak, ami fontos, én azt gondolom ebben a dologban az, hogy ezeket a rendszereket muszáj használni, mert akkor túléljük a balesetet. És nagy valószínűséggel ezek a rendszerek nem fogják ezt megoldani, vagy nem minden esetben fogják megoldani.
5: Országúti előzési szituációban létezik-e valamilyen információszolgáltatás támogatást? Tehát arra gondolok, az ember kimegy az előző sávba, az autó sebessége ismert, az autó tömege, gyorsulása, gyorsulási potenciája az előzendő jármű sebesség, a szembejövőnek a sebesség, ebből ki lehetne számítani, hogy érdemes előzni, vagy nem, és ezt a vezetővel tudatni.
0: Ezt a rendszert meg lehet oldani, nyilvánvalóan, csak ugye itt azzal kell megint vigyázni, hogy ha mi a vezetőnek ezt megmondjuk, akkor a vezető ezt hogyan kezeli. Tehát ha a vezető ezt olyan információk kezeli, hogy jó, ezt én meggondoltam, de megnézem egyébként, hogy ténylegesen így történik-e, akkor a dolog az helyén való. A vezető ezt úgy kezeli, hogy már pedig ő most biztosan előzhet, csak a vele szembe jövő jármű az hirtelen gyorsított, amit nem vettünk észre, az ő járművel az valami miatt lelassult, akkor megint nem tisztázott a felelősségi helyzet. Tehát ezeket a rendszereket lehet alkalmazni, viszont mindenképpen mint komfortrendszereket, mert túlzott magabiztosságot ad a járművezetőjének. Tehát amíg a járművezetője az autóban van, és képes vezetni a járművét, addig ővé a felelősség. És ezt a felelősséget tőle nem szabad elvenni, mert nem lesz tiszta a jogi helyzet. Tehát ez a kérdésére válaszolva, gyakorlatilag minden információ ahhoz, hogy egy ilyen rendszert működtessünk, rendelkezésre áll, de nem helyettesíti a vezetőnek a döntését.
6: Az intelligensnek mondott gépek is meghibásodhatnak. Milyen biztonsági elemek vannak a járművekben, amelyek az intelligens rendszerek esetleges meghibásodásakor megvédik a járműveket?
0: Az előadás folyamán próbáltam a kormány, illetve a fékrendszer esetében azt bemutatni, hogy mi történik akkor, hogyha az elektronika meghibásodik, hiszen meghibásodhat. Ezért vannak a rendszerek mai állapotú úgynevezett backup rendszerek, tehát ha a fékrendszer vezérlőegysége meghibásodik, vagy nehogy Isten az akkumulátor nem működik az autóban, mert valami történt vele, akkor a féknek van két pneumatikus vagy hidraulikus backupja, az azt jelenti, hogy a vezető rálép a fékpedálra, akkor mechanikusan, pneumatikusan ugyanazt a fékhatást el tudja érni. Nyilvánvalóan nem a teljes funkciótest lesz elérhető, de ennek bizonyos része a fő funkcióra vonatkozóan, tehát a fékezésre, a lassulásra vonatkozó igény, ki fogjuk tudni elégíteni. Ugye a kormány esetében a probléma egy kicsit bonyolultabb, mert míg fékező elemből van az autóban több, legalább 4 darab, és ebből mondjuk egyiket azért csak tudjuk működtetni, addig a kormány esetében ugye egy darab kormányunk van, tehát egy darab szerkezetünk van. Tehát ott fontos az, hogy ha az elektronikus lesz, tehát ha nincsen mechanikus kapcsolat a kormánykerék és a kormányzat kerekek között, akkor ott meg kell oldani azt, hogy sem a információ, tehát sem az irányítás, sem az energiaellátásnak a kiesése ne okozza azt, hogy a rendszer működésképtelen legyen. Tehát ott van az a rendszer, hogy két darab vezérlőegységünk van. Igaz, hogy ugyanarra az aktuátorra hatnak, de ez most nincs máshogy. Tehát, hogyha a kormánygép beragad, akkor most sem tudunk kormányozni, nem szabad neki beragadni. Tehát ebből a szempontból nem rosszabb a rendszer, mint volt. Ilyenkor lehet olyan megoldásokat kitalálni a kormány működésképtelenség esetén, hogy például hogyan lehet bizonyos szintű redundanciát a fékrendszeren keresztül biztosítani. Ugye mutattam azt, hogy a fékkel viszonylag jól lehet kormányozni, tehát ha nehogy Isten elektronikus kormányunk van, és az összes rendszerünk működésképtelen, ami nem fordulhat elő definíció szerint, akkor még mindig van lehetőségünk arra, hogy a fékkel kormányozzunk. Vice versa is igaz, lehetne a kormányon is fékezni, csak ahhoz két aktuátor kell, és így szét kéne tudnunk fordítani a kormányzatot. Ami, ha a kérdésnél tartunk, ami egyébként nem feltétlenül elképzelhetetlen, egyrészt a jármű tervezés szempontjából sokkal egyszerűbb lenne, ha két darab kormányaktuátorunk lenne, egyik az egyik oldali kereket, másik a másik oldali kereket működtetni, mert akkor nem lenne egy rúd, ami átmegy a kettő között. Tehát a dizájn szempontból mindenképpen érdekesebb, és igazán ha belegondolunk, biztonsági szempontból is, hiszen így két aktuátorunk van, tehát az egyik meghibásodik, az nem mozog, de a másik még tud. Tehát ilyen értelemben növekszik a rendszernek a redundancia foka.

0: Palkovics László február 28-án elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Sáj András szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes oldalon találhatják meg.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újragondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozását.

0: gyilkos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyar Komját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
1: Időjárás.
0: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyterejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: Diókabari a tália téli kertből. A házigazda Szikra László.
3: Hölgyeim és uraim, ez a Rádió Kabaré a tália téli kertből, én pedig a mai házigazdájuk Szikra László vagyok. Egyik haveromat mentem meglátogatni a kórházba, és a bejáratnál egy rendőrbe botlottam. Átestem rajta, mert ott feküdt. Ő volt a fekvőrendőr. Oda mentem a nővérpulthoz, ahol felvilágosítottak, hogy a 47-es kórterembe fekszik a haverom. Elindultam a folyosón, 40-es terem, 41-es terem, 42-es terem, 43-as terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem. A 47-es kórterembe lépve azt láttam, hogy a haverom rántott húst majszolt az ágyon, mire a mellette lévő bácsi felkiáltott: kocsó! Haverom azonnal rávágta: dehogy kacsa Lajos bátyám, csirke! Mire a bácsi: nem a hús, szólj a nővérkének, hogy hozzon egy kacsát! Hogy milyen egy józan észnek ellentmondó, lehetetlen és esztelen kórház, az pillanatokon belül kiderül Horváth Tibor Kórház az abszurd szélén című jelenetéből, melyet előadnak Hernádi Judit és Revicki Gábor.
4: Még alig pirkad, de már hosszú sorban várakoznak a paciensek. Újabb beteg érkezik. A recepciós mogorván rászól:
5: tépjen sorszámod.
4: Erre az illető kiveszi néhány várakozó kezéből a cetliét, darabokra tépi.
6: Majd leül.
5: A kórház melletti épület fölött fehér köpenyes nő röpköd.
7: Nővérszálló.
5: Egy mentőautó fékez a bejárat előtt. A jármű már annyira régi, mintha az őskorban gyártották volna. Ez bizonyítja a szirénája is. Dino, Dino, Dino, Dino.
4: Egy tanár vezetésével iskolások érkeznek kórházlátogatásra. Minden diák lázas, köhög és az orrát fújja.
5: Ez a fertőző osztály. Az igazgató főorvos közeledik. Már annyira öreg, hogy néha összevizeteli magát.
4: A vérvételre várok egyre türelmetlenebbek. Egyikük fájdalmasan felsziszen. Már órák óta tűkön ül.
5: A falon bekeretezett vérképek. A vörös vér sejt valamit.
4: A folyosón valaki üvöltözni kezd. Ő az ultrahangos.
5: Váratlanul legalább 30 beteg érkezik egyszerre a gégészetre torokfájással. Valószínűleg tömegberekedés történt.
4: A korbonctan zárva van. A dolgozók kirándulni mentek. Proszektúra.
5: A belgyógyászaton épp egy régész vizsgálat.

0: vizsgálnak. A rendelőben mindenféle csontvázak, cserépedények, régi pénzérmék, a falnak támasztva két szarkofág, talán mégse kellett volna megkérni a beteget, hogy hozza magával a leleteit.
1: A szülész főorvos nagyon kitartó ember. Ha egy anyuka problémamentesen szül, akkor nem tágít.
0: Az egyik kezelőből kiszól az asszisztens.
1: Vár valaki kötözésre?
0: Igen, mondja egy vigyorgó alak, fején csörgő sipkával.
1: Maga kicsoda?
0: Én egy kötözni való bolond vagyok.
1: Az urológián nagy a tömeg, rengetegen várnak mintaleadásra. Józsi bácsinak vizelettartási problémája van. Szerencsére a nővérke segít. Megmutatja Józsi bácsinak, hogyan tartsa jobb kezével a vizeletét. A fogászaton a kezelőorvos fáradtan teszi le a fogót, majd felsóhajt.
2: Ma húzós napom volt.
1: Leszáll az éj.
0: Az orvosi szobában továbbképzés folyik. Az ügyeletes orvos műszer bemutatót tart az éjszakás nővérnek.
1: Az egyik kórteremben egy gipszelt lábú beteg arról álmodik, hogy a kórházban futóversenyt rendeznek. Hárman indulnak, egy kisportolt rezidens, egy fiatal nővérke és ő a törött lábával. A versenyt a gipsz ellenére mégis ő nyeri meg, és hogy miért? Mert ebben a kórházban mindig a beteg az első.

0: Következik állandó szerzőnk, Maksa Zoltán.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, és köszönöm a lehetőséget, melyet meg is ragadnék, hogy felhívjam a figyelmet egy apróságra. Volt egy nemzedékeken átívelő, közszeretetnek örvendő műsorka a Déli Krónika után minden nap. Igen, igen, ez volt a Játék és Muzsika 10 percben, és a nem kevésbé népszerű műsorvezetője, Etnikai György. Mert ugye nem lehet nyilvánosan mondani, hogy... Három komoly zenei kérdés hangzott el, és már is jött a nyeremény, 300 forint. Sőt, ha a pótkérdésre is hibátlan választ adott a delikvens, még egy könyvet is nyert, mely vagy Mozart gyermekkoráról szólt, vagy nem. De volt még hanglemez, amin Kocsis Zoltán felállt a zongora mellől, és hazament... Nos, örömmel jelentem, kedves hallgatók, hogy a nyeremény összeg mit sem változott, továbbra is 300 forint, ami jelenlegi pénzben majdnem egy tejföl. Jöjjön akkor most a Kossuth Rádió új általános műveltségi vetélkedője, a Valami Rémlik, melyhez már is szólítom az előválogatón fölényes győzelmet aratott egyik játékosunkat, Aradi Tibort. Kedves Tibor, üdvözlöm a Valami Rémlik stúdiójában, és kérem pár szóban mutatkozzon be a hallgatóknak.
2: Jó napot kívánok! Aradi Tibor vagyok. Jelenleg a Batthyány téren dolgozom térelválasztóként főállásban, de mellékállásban párterapeuta vagyok.
1: Igen, és akkor mondjuk el azt is a kedves hallgatóknak, hogy most jelent meg a negyedik könyve ebben a témában, Hogyan valljunk szerelmet attól függően, melyik fogunk hiányzik elől címben.
2: Feleségem, Aradi né, Posztumusz Jolám, barlangtisztító, és van egy kártyavető gépünk, tudja, hogy van műsorvezető úr, egy kis mellékes, ugye? Jó, gyűn?
1: És ide a jelentkezési lapjára beírta, hogy van egy hobbija is.
2: Igen, igen, kérdez szépen, a hobbim a séta, fikálás, tudja, hogy van egy kis séta, egy kis...
1: És említette azt is, hogy valaki elkísérte önt ide a stúdióba.
2: Igen, egy kerékpáros jött mellettem végig az úton. Valószínűleg belakadt a Hosentrógerje a visszapillantóba.
1: Köszönöm szépen, kedves Tibor. Több hallgatót is kimerítő választ. Azt. És... Akkor szólítanám mai ellenfelét, kihívóját, Varga Ferenc Józsefet.
2: Igen, tessék.
3: Jó napot kívánok, Varga Ferenc József vagyok. Két lányom van, de nem engedem ki őket az utcára, mert nagyon csúnyák. Főállásban pokolgépeket tesztelek. Mellékállásban van egy kis tarhonya ültetvényünk a családba, Pökhenden, ahol lakom.
1: Úgy tudom, hogy maga nem tőzsgyökeres pökhendi.
3: Nem, örököltem ott egy házat az egyik kedves vásárlomtól, aki korábban rendszeresen rendelt tőlem pokolgépet, de sajnos a legutolsónál jött a téli időszámítás, és ő meg elfelejtette egy órával előrébb állítani a masina óráját.
1: Hát ez pech is, nem kicsi. Na de most már mindent tudunk, remélem játékosaink a kérdésekre adandó válaszokat is. Kezdődjön az első párbaj. Témaköreink a következők. Kilincsgyártás Magyarországon a 18. században. Állóhelyre szóló mozijegyek a szocializmusban. Általános ismeretek. Elrontott ételek, vagyis gasztrognómia. Pubertáskori pattanások legyeken. És az utolsó, kiengedted a kéziféket, pedig nem kellett volna. Hagyományosan az ABC-ben előbb álló nevű játékosunk kezdheti a válaszadást, és ugyancsak hagyományosan az első témakört kiválasztjuk mi, hát ha mindketten kiesnek, és előbb mehetünk haza. Igen, tehát akkor az általános ismeretek lesz az első témakör. Nos, itt a díszletfalon kívül is sok minden eldőlhet, figyelem! Kezdjük! Tibor, hogy hívták volna a szomszédokból ismert Taki bácsit, ha görögnek születik?
2: Szirtaki.
1: Taki. Plöm, tökéletes. Hol írták alá a világosi fegyverletétel iratait?
2: A lap alján.
1: Plöm. Így van. Mit mond a focista a pályán, amikor várja a labdát?
2: Húha, azt mondja. A passz.
1: Plöm, helyes. Melyik állat képes halottnak tetetni magát, ha rálelnek?
2: Kovács Laci.
1: Sajnos visznek jó, de a valóságban, kérdezem Ferencet.
3: Ez a mókus hangya hímje is rendszerint akkor teszi, amikor hazaér a nőstény.
1: Plöm. Pontos, köszönöm szépen, és ezzel átvette a válaszadás jogát Tibortól. Megyünk tovább? Melyik magyar találmány nem kellett itthon senkinek?
3: Hát több ezer, de a leghíresebb a saját pályáját lerakni képes villamos.
1: Plöm, igen, erre gondoltunk. Mit kötöttek meg 1983. februárjában Szedkoppágyban?
3: Ja, ezt a kardigánt, ami rajtam van.
1: Plöm, köszönöm, így van. Ki mondta, a kocka el van vetve?
3: Rubi Kernő.
1: Nem sajnos. Másik játékosunk Tibor.
2: Egy vetőgép kezelő, amikor jelentette a főnökének, hogy kész van, amire kérte.
1: Sajnos ez sem jó. Kérlek szépen, Julius Cézár mondta, akinek apukája Augustus, nagypapája Szeptember Cézár volt. Nevét pedig számtalan kutya őrzi. Az állás 3-3. Mi volt 1917-ben a szovjet forradalmi csapatok jelszava?
3: Cár lenne nélkülünk.
1: Plöm. Mi volt a világon a legelső fogamzásgátló?
3: Egy francia nagyhercegné első Dezső teljes alakos portréja.
1: Prrr, sajnos nem. Tibor?
2: Hát azt nem tudom, de elmondom én, hogy csinálom. Na, úgy van, azt mondja, megállok így.
1: Az egy másik műsor, ja, kedves bocs, Tibor. No. Száguldunk tovább. Nagy Káta testvérvárosa?
3: Szurikáta. Ott adták be a legtöbb oltást.
1: Plöm, mi tel Vilmos múlt ideje?
3: Tóld Vilmos.
1: Plöm, 6-3, megyünk tovább. Mi az a szaracén?
3: Szaracén. Lepiszkított zongora billentyű.
1: Hát lehetne az is, de nem. Tibor?
2: A szerecsen. Régen így hívták az arabokat. Lehetett rájuk fogadni, ez volt a szerecsen játék.
1: Plöm, 6-4. Tibor jó. Talán fordíthat is. Melyik emlős neveli a kicsinyeit a szájában?
2: A fogorvos.
1: Ez egy félig beugrató kérdés volt, de Tibor jól vette az akadályt. Jaj, de izgalmas. A történetírók szerint milyen ember volt Dugovics Titus?
2: Hát olyan magával ragadó.
1: Plöm, határeset, de elfogadom. Miről híres Apcukbori néni?
2: Fizetősítette a ház előtti földút szakaszt.
1: Ötletnek nem rossz, csak ne, hogy bevezessék, Ferenc.
3: Úgy tudom, ő viselte a legtöbb alsó szoknyát, hogy ne látszon az alattuk megbukvó polgármester, amikor lebuktak.
1: Plöm, helyes. Ferenc egyetlen pontra a párbaj megnyerésétől. Melyik volt az első dal, amit az ősember énekelt asszonyának a sziklarajzok szerint, amikor egy vadászatban egy mamut mindkét lábszárát eltörte?
3: Mit tudom én?
1: Tibor?
2: Térden állva jövök hozzád.
1: Plöm, igen. Na, kedves Tibor, itt a sorsdöntő kérdés. Melyik állat a leggyorsabb a földön?
2: A lajhár, mert ő már meg is érkezett.
1: Ó, de sajnálom, nem egészen. Másik játékosunk, Ferenc?
3: Az F-16-os vadászgépre tapadt pióca.
1: Plöm, és ezzel Ferenc megnyerte a párbajt.
3: Jó ide, örülök!
1: De izgalmas volt itt a végén. Tibort egy hajszál választotta a játék megnyerésétől, de így sem távozik üres kézzel, hiszen beleteszem az enyémet. Ferenc viszont három nagyon szép könyv közül választhat, mondom a címüket. Monte Cristo grófja első kötet, második kötet, harmadik kötet.
3: Én a harmadik kötetet választom, legalább a sztori végét tudjam, ha már az elejét nem.
1: Tibornak pedig végazdéként azért adunk valamit, méghozzá a kazettás Kamilla fűzsírégető torna DVD-je. A viszont hallásra.
0: Minap véletlenül hallottam két idősebb úr párbeszédét, ami dióhéjban a következő volt. Szavasz Kalmankám, rég tanálkoztunk, hon dolgozol? Nyugdíjas vagyok. Az jó hely, ott ne hagyd. Azt, hogy Jolika hol kezdett el dolgozni, valamint milyen viszonyban van a munkával, még nem tudjuk, de hamarosan kiderül, mégpedig nem mástól, mint magától Jolikától. A jelenet címe Jolika és a Meló, a színpadon pedig Bach Szilvia.
4: Na, sztorizom a situt. Ó, hogy a Mária besnyői szűz Mária leheljen fokhagymásat a mindenségre. Hallod, more? A munkába állok, csaje. Muszájból, mert ugye a Kalman egy here. Jenniferke még tanulik, anyuka még olyan haszna vehetetlen, mint mákos tésztán a mosópor. Muszáj érted, mert infláció markolásza a gigámat, a álsapka szorítsa a fejemet, a fával még nem lehet tüzelni, ugye? A te véget állok robotba, ugyanis Piri szót, hogy a kekszgyárba cakkozót keresnek. Tudod, ilyen a széle a keksznek, ilyen cakkos. Na, jó, oké, hajnalban megfőzök, felcímkézem a lábosokat, hogy Kálmá megtanálja a tarkonyát meg a vesebelőt. Elmosogatok, felmosok, zuhany, öltözés, mindez persze lábúj hegyen, nehogy felzavárjam a családot, aztán gyűn a busz, mire felavászkodok rá, a mánhulla vagyok, de ez senkit nem érdekel. Jaj, gyerekek, megérkezünk. Hát olyan fajn ez a gyár, bemegyek, hát olyan világos van a neontól, hogy fölkaptam a napszemcsimet. Oda gyűn egy ilyen savanyú cukorka képű csávó. Azt mondja, mi van, nyanya? Maga a sziszi a strandon van. Adja kabin meg törő között lángosót. Na, gondolhatod? Levettem a napszemcsimet, és spontán szemmel vertem. Halálosan megfenyegettem a mutató ujjammal. Mondom neki, ide figyelj, te gordiuszi csomó, te. Ne várd meg, hogy kibogozzalak. Nyanyázd le a nagynénédet, aki a világra hozott, mert anyád nem mert, te. Piri megbök, odasugja, Joli, ez a csoportvezető. Ó, hogy szafalád, és hogy jól szerte széjjel a hülye, adjam meg a lepcses pofám, gondoltam így magamba, de nem szóltam semmit se. Közelebb gyűn a csopvezúr, az egész a pofámba, esküszöm a melyen bimbaját suróta. Azt mondja, mit tetszett mondani, újonc? Hát te mondtam én semmit, csak így a hasam csikorok tisztelet a nagyságos úr elvégre. Na azért, tudjuk ám honnan jöttünk, hova megyünk? Hát mondom én a budira, ha nem gond, mert rögtön berossálok. Hát így is volt, nagy dirrel-durral elfutottam. Kezdődött a munka. Akik a szalagnál dolgoznak, kék köpenyt kapnak, miránk meg pirosat adtak. A fenn meg három dzsávó masírozott sárgába, az minket sasolt, érted, hogy nehogy a kék keveredjen a pirossal. Mondom, mi történik, ha átmegyek a kékekhez, azt összekeveredik a két szín. Belilulunk, belilulunk. Mondom, tuti fradisták, mert nem csipázák a lila szint, ezek, mint Kálmán. A beszélgetni nem lehet, mert levonják a keresetből. Mondták, hogy napi fél óra ebédidő van, össze-vissza. Mondom, hát hon vagyunk, Recsken? Pajti. Na elég az hozzá, hogy 2 hétig bírtam a robotot, vagyis ők viseltek el engemetet 2 hétig. Azt mondja citromnyaló képű gádzsó, hogy menjek el egészen az ajtóig, nyissam ki, menjek ki rajta, azt kívülről csukjam be. Gondolkodtam, most kirugott? Vagy csak velem ellenőrizteti, hogy be van-e olajozva az ajtó? Hamar-e kirugott? Azt hiszem, forralok egy kis bosszút. Igen. Visszakönyöröghettem volna magam bizony Isten, de amikor megtudtam, hogy 15 percre csökkentik az ebédítőt, alaposan kiszámoltam, tehát ha infúzióba adnám magamnak a töltött káposztát, akkor esetlegesen. Na most megyek, gyerekek, elmesélek Kálmának a Frankót, hogy bezárt a gyár, mert leégett. Csak azt nem tudom, hogy mi lesz, ha keresi a szülinapjára kapott öngyújtót. Na, Csumi!
0: Mikor általános iskola 8. osztályába jártam, a pattársamnak, Petinek az évvégi dolgozaton múlott, hogy vagy megbukik, vagy megkapja a 2-est. Ezért a tanárnő a feladatlapok összeszedésénél azonnal kérdezte Petit, hogy na, Petikém, hogy sikerült? Peti azonnal rávágta, hogy jó, tanárnő, jó. Nevem ér, járpont? Neved ér? Dehogy járpont, akkor nem sikerült, jó, tanárnő. Cserháti László következő jelenetében azt képzelte el, hogy egy az általános iskolából 20 éve elballagó diák hogyan próbál meg javítani a régi osztályzatain. A jelenet címe Ellenőrző, akik pedig előadják nem mások, mint a tanár szerepében Revicki Gábor, a diák szerepében pedig Vida Péter.
5: Ez skandallum, fiacskám. Hogy jut eszedbe ilyet ki?
6: Gondoltam, beleegyezik a tanár úr, a jövő múlik ezen a felületen. Engedje meg, tanár úr, hogy javítsak.
5: Nézd, fiacskám, az ellenőrződ szerint épp 20 éve voltál nálunk 8-os. Mi értelme már utólag ezen a ramagy osztályzatokon javítani, Zénókám?
6: Az a gondom, tanár úr, hogy a fiam a kis Zénó, ahogy a feleségem nevezi, Zénó 2, megtalálta azt az ellenőrzőmet, amit most néz a tanár úr, és azóta nincs előtte tekintélyem. Mögöttem csak Nyunyinak nevez. Ezért lenne fontos újra felelnem a jobb osztályzatokért. Ez tanár úrnak semmibe sem kerülne.
5: Na jó, essünk túl rajta. Ugyanolyan fárasztó vagy, mint voltál. Alig vártam, hogy kiballagj az iskolából. Aztán most meg megint itt vagy a nyakamon.
6: Köszönöm, köszönöm, tanár úr, kérem. Kezdhetjük, készen állok.
5: Na, itt van egy magyar egyes az ellenőrződben. Versmondás. Anyám tyúkja, szavald el nekem kívülről.
6: Anyám tyúkja. Írta a költő. Kérem, az a helyzet, hogy tegnap akartam bemagolni, de moziba kellett mennünk, itt ül kint a feleségem, ő igazolja, ha akarja.
5: Nem szükséges. Földrajz karó. Magyarország szomszédos országai.
6: Ez könnyű, kérem. Délről vagy északról kezdjük?
5: Ahonnan jól esik.
6: Akkor inkább keletről. Az óramutató járásával vagy ellenkezőjel?
5: Mindegy, csak mondja.
6: Igen, de a 20 évvel ezelőtti vagy a mostani nevükön.
5: Amelyiket tudod, csak ne húzd már az időt.
6: Igen, igen, az ellenséges országokat vagy a barátiak?
5: Mondjad, mert beírom az egyes.
6: Kérem, előttem van Észak, Korea, Mögöttem van dél, Jemen, jobbra a nap fölkél, balra pedig lemegyen.
5: Hát ennek nézz utána. Testnevelés elégtelen. Guruló átfordulás elő.
6: Hát tudom, az a bukfenc. Kérem, tornából felmentésem van, itt az igazolás.
5: Elfogadom. Emlékszem, már attól is kibicsaklott az ujjat, hogyha az orrodban turkeltem. Nézzük tovább ezt az ellenőrzőt. Ének, karó. Szolmizálás.
6: El is mutogassam, tanár úr.
5: Isten óvjon tőlem.
6: Hálásan köszönöm. Tartanánk egy kis szünetet? Megenném a jól megérdemelt uzsonnámat.
5: Persze, tömjed csak a fejedbe a zsíros kenyeret.
6: Köszönöm. Hol állok, ám?
5: Hogy hogyan állsz? Kettőből megbuktam. Ősszel pótvizsga, lesz időd nyáron készülni.
6: Ne csinálja már, kérem!
5: Akkor egy mentő kérdés. Mi a maga tanult szakmája, Zénó?
6: Én kárpitos lettem, tanár úr, de abból nem lehet megélni. Hát átképeztem magam politikusnak.
5: Hát akkor nem csalódtam benned. Ez esetben átengedlek, mert annak kiválóan megfelelsz.
6: Köszönöm.
0: Gondolom mindenki tudja, hogy Karikó Katalin Nobel-díjat kapott az mRNS alapú oltás alapjainak megteremtéséért, ami a koronavírus elleni új típusú védőoltások gyors kifejlesztését és gyakorlati alkalmazását is lehetővé tette. Ez azt jelentette, hogy akik eddig vírustagadók voltak, azok azonnal átalakultak oltás ellenesekké. Ma már a másik tábort erősítette, vagyis nem tagadta sem a vírus, se az oltás, sőt bátran mesélte mindenkinek, hogy én beoltattam magam. De én, a kínaival. Figyelj, én úgy voltam vele, hogy én nem keverem. A kínaiból öltözkedek, onnan is, ha utakozok. Eldöntöttem, hogy az oltás ellenesek mintájára konferenci ellenes leszek, vagyis nem konferálom fel a most következő jelenetet, amelyben Móricz Szamás elgondolkozott, milyen üzeneteket kaphatott Karikó Katalin a Nobel-díj után, ismert és kevésbé ismert emberektől. Sőt, azt se konferálom fel, hogy a jelenet címe Karikó Katalin üzenetrögzítője, akik pedig előadják Bach Szilvia, Csőre Gábor és Nádas György.
7: Gratulálok, professzor asszony, Geszti Péter beszél. Szeretnék inni arról egy életrajzi musicalt. A nyitódal refrénje már meg is van. Sikerült Kati mRNS-e? Erről szól most ez a zenés mese.
8: Müller Cecilia tiszti főorvos vagyok. Gratulálok és bevallom, ön nélkül nem sikerült volna megállítanom ezt a járványt.
9: Orbán Viktor vagyok és gratulálok. Még egyszer mondom, gratulálok. Apropó, mit szólna az egészségügyi miniszteri székhez? Ez most a Pintér Sanyi felügyeli, de úgy érzem, maga még nála is jobban értene hozzá. Még egyszer mondom hozzá.
10: Magdi néni vagyok, a volt biológia tanárod. Ugye tudod, Katika, hogy hetedikben azt az egyes csak tréfából adta.
11: Csokrom, Sobert Norbi vagyok. Az idősebbik. Gratulálok! Az van, professzor asszony, hogy egy lépésre vagyok a rák ellenszerétől, de erre nekem most nincs időm, önnek már csak be kéne fejezni. Tehát a teljes kiérülési köleslisztből éjfélkor négyzetgyököt kell vonni, majd ezt szújdáljuk, és most jönne ön a képbe. Nem kell megköszönni.
12: Hello, itt Björn Magnusson, az IKEA elnöke. elküldjük önnek kifejezetten a Nobel-díjhoz tervezett Strunglöm nevű díszálványunkat. Kérem, jelezzem vissza, ha sikerült összeszerelnie, mert ezt egyelőre még a mérnökeinknek sem sikerült.
13: Tóth Gabi vagyok. Gratulálok, professzor asszony, ez a díj a hím soviniszta tudós társadalomnak egy igazi fricska volt!
12: Gyurcsány Ferenc, ez a szkeptika. Megcsináltuk. Megmondtam, hogy el kell menni ebből a kurországból. Tessék, íme az eredmény.
14: Szoboszai Dominik beszél Liverpoolból. Csak el szeretném mesélni, hogy amióta megkapta a díjat, azóta az öltözőben úgy hívlak a srácok, hogy a futball karikója.
7: Gratulálok, professzor asszony, én Azaria vagyok. Lenne kedves egy kis duetre a Teltháza stadion koncerten? És ígérem, utána semmi palacsintázás.
15: Jolika vagyok. Hújjon rád, Katika! Csak azt szeretném megkérdezni, hogy nem találna fel valami ellenszert a Kalmánba járni? Mert tudod, van neki ez a kétoldali agyilagzoklisa.
7: Kelemen Imre vagyok, a fővárosi állatkertből. Tiszteletünk jeléül úgy döntöttünk, hogy örül nevezzük el a szurikáták új kifutóját. Azért ezt, mert ugye az oltás, szuri, ön meg kata, tehát szurikata.
16: Hatházi Ákos képviselő beszél. Természetesen én is gratulálok, de jelezném, hogy kikértem az 1978-as szegedi kutatói munkáinak eszközbeszerzési dokumentumait, és megdöbbenve láttam, hogy ön az indokoltnál két lombikkal többre adott le igénylést.
7: Szia, Katikám! Béla vagyok, a férjed. Csak azt akartam mondani, hogy láttalak megint a tévében, és te semmit nem változtál, mióta két hete véletlenül összefutottunk hajnalban az előszobában.
17: Üdvözlöm, Rákai Filip vagyok. Híres magyar tudósokról forgatok filmet, és arra gondoltam, hogy az öné lehetne a záró jelenet, amint lóhátról egy hatalmas injekciós tűvel ledöfi a vírusokat okádó háromfejű sárkányt.
16: Szia, Katika, Krausz Ferenc, Nobel-díjas társ tulajdonos vagyok. Arra gondoltam, Stockholmban a diátadon duetben előadhatnánk egy abbaslágert magyarul. Mondjuk a Money, money, money-t. De valahogy így, hogy tanítani.
0: Az oligarha régen azt jelentette, hogy tartományúr, vagyis egy nagyobb ország részen önhatalmulag uralkodó főnemes, hatalmaskodó főúr, kiskirály. Az ilyen oligarchák a középkorban rendszerint gyakorolták az első éjszaka jogát is. Na már most, nekem olyan esküvőn volt, hogy hajnalba keltünk, rohangálás, fordrász, kozmetikus, már nem nekem, az asszonynak, aztán polgári szertartás, templomi szertartás, fotóskodás, lakodalom, amiről másnap hajnalban értünk haza, vagyis több mint 24 órát talpon voltunk, és még csak ezek után jött volna a nász éjszaka, reggel 7-kor, vagyis nász reggel. Ha nekem jött volna egy főnemes, hogy az első éjszaka jogát gyakorolja, én azonnal mondtam volna neki, hogy vigyed, öcsém. A most következő jelenetben két oligarha találkozik egymással, és hogy mi minden hangzik el két kiskirály között, amelyekről nekünk, átlag embereknek fogalmunk sem lehet, az pillanatokon belül kiderül Ülmös Zsolt Oligarchák titkos élete című jelenetéből, a két oligarha pedig nem más, mint Kerekes József és Vida Péter.
18: Szevasz!
6: Na,
18: mi van?
6: Rámentél a lábomra a jachtoddal.
18: Bocsi, hát tudod, 61 méteres, még szokom. Rohadt nehéz vele megállni.
6: Hát itt a nagy körúton nem is csodál. Kicsit meg is húztad a New York palotát.
18: Ja, kanyaroknál mindig kicsap a fara, ha nagy gázt adok.
6: Ezt másik hajót miért adtad el?
18: De elég van, már kicsit szorított.
6: Látom, felszedtél pár kilót.
18: Múltkor is repülök Dubájba, egy kismama átadta a helyét a gépen, hogy üljek le nyugodtan, ő még csak a negyedik hónapban van.
6: Nem át! Ja. Te menetrend szerinti járattal mentél? Ó, ha szólsz, odaadtam volna a bizniszjetemet pár misiért.
18: Jaj, de aranyos volt.
6: Az hát, 24 karátos. És te mit csináltál Dubájban?
18: Hát figyelj, olyan rohadt drága megtankolni a jachtot, hogy vettem mellé egy olajmezőt. Viszont te jól nézel ki.
6: Köszi, mert elkezdtem szálkásítani.
18: Hát, hogy csinálod?
6: Vettem egy erdőt. Egy egész megyényit. Ja, megátáltam fúziós menüre.
18: Na, megvetted Paksot?
6: Nem úgy fúziós, hanem van egy ilyen dajtekti, diatakte, diktestakta.
18: Megakadt valami a torkod?
6: Nem, csak ilyen flancosan mondják. Ja. Diatekta, diktetektus.
18: Ja, azt tudom, nekem is van. Diastatisztikus.
6: Az. Én szerződtettem egy ilyent.
18: És? Miket eszel?
6: Hát, pacalos sushit, meg... Aha. Véres hurka kaviárt, abált tofu szalonnát, ilyeneket. Meg rászoktam a tetoválásokra. Már van 10 tetkom.
18: Nem, már egyet se látok rajtad. Muti.
6: Mert nem én hordom, van rá egy alvállalkozó. Ami megtetszik, azt rávaratom. Így neki fáj, én meg csak gyönyörködök benne.
18: Család? Asszony, hogy van?
6: Ezt honnan tudjam, ha veled él.
18: És felejtettem.
6: Én láttam a múltkor, de jól néz ki. Na. Szépek a táskák a szeme alatt.
18: Köszi. Most már az is Gucci. És neked milyen az új párod?
6: Kicsoda?
18: Hát a csajod.
6: Ja, én csak alvállalkozónak hívom.
18: Hát végül is jogos. Alattad dolgozik.
6: Ugye?
18: És? Mivel foglalkozik?
6: Háztartásbeli.
18: Nem mondjad már. Hát múltkor olvastam, hogy 3 milliárd osztalékot vett fel.
6: Mert mosás előtt talált egy céget a farzsebemben.
18: Én is mindig benne felejtek mindenfélét.
6: Gyerek? Ha? Még mindig utálja az iskolát?
18: Á, már nem. Imád suliba járni, amióta felvette az iskola a nevét, hogy Kovács Lacika általános iskola. Ha-ha. Jobban magáénak érzi. Hát mondjuk az övé is. Na, jó van, most megyek. Délig még meg kell vennem a Puskás arénát.
6: Na, végre te is veszel egy foci csapatot?
18: A francokat! Lemaradtam az Azaria koncertjegyekről. A gyerek meg menni akar, úgyhogy megveszem neki a stadiont. Na, szevasz!
6: Szevasz!
0: Nádas György egy picit átírta a sokak által jól ismert Szeressük egymás gyerekek sláger első mondatát, vagyis modernizálta a mai világunknak megfelelően, ugyanis facebookozók fognak csetelni. Így született meg Szívassuk egymás gyerekek című jelenete, melyet előadnak Tünci szerepében Hernádi Judit, Tártos Kerekes József, Csumpi Csőre Gábor, valamint Szomjas szerepében nem más, mint maga a szerző, vagyis Nádas György.
19: Figyú, én nem tudom ki, hogy van vele, de én azt vettem észre, hogy a velem egykorú nők sokkal idősebbek nálam.
18: Tünci, te hallod is azt, amit mondasz?
19: Miért?
18: Hát ha veled egykorú, hogy lenne idősebb nálad?
19: Miért? Mert ti nem szoktátok nézni a nagy őt?
20: Szoktam nézegetni, de... Azt tapasztalom, hogy nekem már egyre kevésbé nagy.
21: Már megint mire gondolsz a beteges fantáziáddal?
20: Hát arra, ami ott nem van, miért ti nem?
19: Jó, hogy mondjátok, srácok, hát nem. Képzeljétek, tegnap este a telefonom selfie kameráját használtam tükörnek, amikor ott lent borotválkoztam.
18: És mi történt?
19: Az elején minden rendben volt. Aztán elkezdtek jönni a lájkok.
20: Kicsi, én sosem mondanám rá, hogy hülye vagy. Az vagy, de sosem mondanám.
19: Szomjas, de így áll inkább valamit, addig se jártatod a szádat.
18: Tünci, tudhatnád, hogy az ital nem segít megtalálni a választ.
20: De segít elfelejteni a kérdést.
18: Jaj, Szomjas, borzasztó, hogy miket beszélsz. Nem gondolod, hogy sokat iszol?
20: De hogy iszom sokat. Amikor a poharat a számhoz emelem, fele mindig kilötjed.
19: De hát nem félsz, hogy gyomorbeteg leszel?
20: Nekem nem lehet bajom, mert olyan a gyomrom, mint a gumicsizma. Vizet nem ereszti be.
12: Próbálj leszokni róla. Tudod, minden fejben dől el.
20: Kivéve a létra.
19: Fiúk, fiúk, gyorsan cseteljünk, mert délután átmegyek a barátnőmhöz Zuglóba egy kis locsifecsire.
12: Tünci, ha már mész, ne feledd, hogy nem illik vendégségbe üres kézzel menni.
20: Így van, legalább egy ételhordó legyen nálad.
18: Szomjas, te tudsz róla, hogy egy orvosi eset vagy?
12: Ja, jó, hogy mondod az orvost, képzeljétek. Kértem a reumám kezelésére időpontot, és azt mondták, hogy idén már nincs. Csak jövőre lesz.
19: Jézusom, és mit csináltál?
12: Hát nem estem kétségbe. Mondtam, hogy nem érdekes. Idén még nekem sincs reumám, de jövőre álva lesz.
20: Na, Tünci, fogadjunk, hogy ezt te most nem értetted. Arra például tudsz nekem válaszolni, hogy hogyan különböztesz meg egy hajszárítót egy mókustól?
19: Jó, várjál, gondolkodom.
20: Felesleges, egyszerűen kiviszed őket az erdőbe, amelyik a fára felszalad, az a mókus.
19: Értem.
12: Ide figyelj, Szomjas, kétféle ember létezik.
20: Igen?
12: Te inkább kerüld mind a kettőt.
19: Ne veszekedjetek, inkább tiszteljétek egymást. Az én első udvarlom például annyira tisztelt, hogy remegve kérte azt, hadd lehessen nálam ő az első.
18: És te mit mondtál erre neki?
19: Hát az, hogy akkor kora hajnalban kell, hogy érkezzen.
20: Tűncike, a 30 év alatti férfiakat még lehet hülyíteni a szexel, de a 30-on túliaknak már kaja is kell.
12: Jaj, Tünci, tényleg, Isten éltessen, neked tegnap volt a születésnapod, ugye?
19: Jaj, igen, bizony. A férjem meg is lepett egy csodálatos ajándékkal.
18: Mit kaptál tőle?
19: Látod a parkolóban azt a szép piros Ferrarit?
12: Na ne!
19: De bizony, de egy pont olyan színű fazekat.
18: Na gyerekek! Kész lett a desszert, sütött az asszony rétest. Nincs kedvetek átugrani?
19: De.
20: Átugrani? Nekem nincs kedvem. Inkább vegyük meg.
0: Állandó szerző párosunknak vannak visszatérő karakterei, gondoljunk csak az úri emberre, aki mindig azt kérdezi, hogy kókusz van? Vagy ilyen a két zenész is, akik időről időre találkoznak egymással, és úgy sűrik csavarják a szó vicceket, ahogyan más biztosan nem tudná. Varga Ferenc József fejében ismét megszületett egy ilyen találkozás a két zenész között, így mi is meghallgathatjuk a Pihen zenészek című jelenetét, melyet nem más, mint maga a szerző ad elő önöknek, vagyis Varga Ferenc József, és állandó partnere, azaz Aradi Tibor.
2: Szervusz, Kalmanka.
5: Mi a rosszabb van veled, mesi? Szomorúnak látszol.
2: Az asszony mi a csülkös babot evett, azt most olyan púval bélelt.
5: Én meg rájöttem, hogy én nem is ember vagyok, hanem tartósítószer, meg ízfokozó.
2: Ne mondjam már hülyeséget.
5: De mert mindenki mondogatja, hogy az vagy, amit megeszel.
2: Akkor én meg perec vagyok. Én nagyon kemény volt, úgyhogy kedvem lett volna beperelni.
5: A perecet? Az igen. Az lett volna az alperec.
2: Az, az.
5: De hol lettél te perecet?
2: Ja, operában. Előadás alatt kimentem a büfébe.
5: Jaj, ma csak mi már érkedsz itt, hogy a operába jársz, az közben nem is csipázod. Én inkább meccsre járok, bár most rettegek, mert a kedvenc csapatomba mongol csatárokat szerződtettek.
2: És akkor mitől félsz?
5: A csatárjárástól.
2: Egyszer mentem meccsre, akkor is olyan szélvihar volt.
5: Mi szélvihar a meccs alatt?
2: A futballhurikán.
5: Jársz mostanában fellépni?
2: Aj, új tagja van a zenekarunknak, úgy hívják, hogy Klari Sándor.
5: Milyen Sándor?
2: Klari.
5: Az igen, megnézném a feleségét, a klarinét. Mi van a Misivel?
2: Hát kérlek szépen, a múltkó Pécsen zenéltünk, azt a Mihálynak az öltözőben ráesett a fejére egy doboznak a teteje. Nem vette észre, bejött vele a színpadra. Nézők meg nem értették, hogy mit keres a Misin a tető. Képzeld el, mellettünk akkumulátorgyár épül.
5: Igen, és mi lesz a természetgyógyásszal, aki ott van?
2: A gyárban fog rendelni, lesz akupunktúra. Ma megjöttek az első daruk meg az úthengerek. Egy kisgyerek otthagyta az ólom katonáját ott a betonon, ilyen lovagoló huszárt. Azt ráment a buldózer, azt kilapított. Á, mondom, ez már lemezlovas.
5: Hát, mink akartunk tiltakozni egy épülő gyár ellen, de kivezényeltek oda egy rakatrendőrt.
2: Nem féltettek?
5: Á, egész nap csak ücsörögnek. Székenléti rendőrség.
2: Jaj, nem is meséltem.
5: Igen.
2: A múltkor Finnországban léptünk fel, Temperában.
5: Nem Tamperében?
2: Aztán hoztunk nyomtatópapírt is.
5: Minek kellett nyomtatópapír Finnországból?
2: Ha már fölmentünk Lapföldre.
5: Hát, hogy te mekkora rohadék vagy te, ha Finnországba jártál és főse hívtál, hogy Kale valami nekem? Én meg Afrikába jártam, képzeld el, egy bivaj vitte a podgyászomat.
2: Milyen bivaj?
5: Koffer bivaj, igen. Meg volt ott egy gnú, ami mindent fölvett, amit mondtunk, le is játszotta.
2: Milyen gnú, ami rögzít meg lejátszik?
5: Magnú.
2: Én még Finnországban láttam fehérbálnát.
5: Ja, hát azt tudom, az a beluga.
2: Igen, beszélgettem is vele, belugattam egy mikrofont a vízbe. A delfin meg belugatott a mikrofonját.
5: Képzeld, nyáron kilovagoltam a Dunapartra horgászni.
2: Tudsz élni?
5: Hát kérlek, a vízbe volt a sok hal, kicsit messzebb a parton a ló, én meg ott ültem halló távolságomban.
2: Jaj, nem is meséltem. Két állásajánlatot is kaptam Dél-Amerikából, egyet Ecuadorból, egy másikat meg Perúból.
5: Melyiket választod?
2: Nem döntöttem még el, az ecuadori nem olyan kecsegtető, de nem tudom, van-e még a perúira felvétel.
5: Te, ha humorizálni akarsz, inkább művelődjél előtte. Én csak a irodalmi poénokat szeretem.
2: Na, ki is itt a Mayer? Te meg az irodalmi humor.
5: Igen, szeretem a Stendhal komedit.
2: Akkor biztos az ágyneműdre is apác az árdák vannak hímezve.
5: Milyen hülyeségeket beszélsz ma megint?
2: A Párnai kolostor.
5: Na jó, én inkább megyek dolgozni.
2: Csak nincs valami jó kiegészítő melód.
5: De kamerákat nézek és mondom, hogy szoba,
1: Konyha, megint szoba, gardrób.
2: Miféle munka ez?
1: Ingatlant közvetítek. De te meg mennyi haza aludni?
2: Nekem nincs szükségem alvásra.
1: Nekem tőled annál inkább.
2: Rám viszont mindig azt mondják, hogy pihent vagyok. Na, bontóeszköz.
1: Bontóeszköz.
2: Csákány.

Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották, a házigazda Szikra László volt. Kreatív producer Fábri Sándor, dramaturg Sinkó Péter, gyártásvezető Popovics András, hangmérnök Zsidei János Zsonó, vezetőíró Kenderesi Attila, rendező Csizmadia Tibor, munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor, csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit Bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újra gondolására és az egészséges üzleti kléma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű, mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
0: Időjárás.
1: Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13 alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a

0: Neked is jár. Neked is jár.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
2: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül pedig a Pszichoaktívban. Itt ül mellettem Erdős Róbert kollégám.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és téged is, Feri. Érdekes témákkal érkeztünk ma is hozzátok. Érdemes lesz szerintem mindenképpen követni minket. Egy-két zenével azért meg fogjuk fűszerezni a beszélgetéseinket, úgyhogy kicsit színesebb lesz. De bízunk benne annál hasznosabb és tartalmasabb számotokra.
0: Így van, ahogy mondod, Robi, és az első témánk az a családról fog szólni. Azon belül is egyfajta fejlődést fogunk bemutatni. Az, hogy hogyan az egyedülállókból hogyan lesz család, aztán, és ezeknek a fejlődési fázisoknak milyen kihívásai lehetnek. Krízisei, úgymond. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Személyiségünk érése, egyéni társadalmi beágyazottságunk az életünk során hol összetalálkozik a családban betöltött feladatainkkal, hol pedig elágazik tőle és új utakra indul. Lehetünk karrier szempontjából a mélyponton, mert elvesztettük az állásunkat, ugyanakkor boldog szülők egy frissen alakuló családban. És ez fordítva is igaz. Akárhol járunk is belső fejlődésünkben vagy családi életutunkban, a kettő óhatatlanul hat egymásra. Első körben ugye a fiúból férfi lesz, a lányból nő, a férfiból apa válik, a nőből pedig anya. A gyerekek kiröppenésekor azonban ez a folyamat épp ellenkező előjelűvé válik. A visszaváltás szülőből férfi és női szerepkörökbe legalább olyan nehéz és buktatókkal teli folyamat, mint anyává és apává lenni. A nő számára a gyermek születése nem csak pszichés, de testi, hormonális változással is jár, ami megkönnyíti az anyaszerep felvételét, ugyanakkor legalábbis egy időre háttérbe szorítja a nőt. Persze lehet olyan példákat is hozni nőkről, akiket már a szülőszobából is tökéletes sminkkel toltak ki, akinek a gyermekágy időszakban is mindig rendben volt a frizurája, de nem lehet vitatni azt a tényt, hogy az első hónapok a szoptatásról, a legelemibb igények kielégítéséről szólnak, és nem a nőiesség intenzív megéléséről. Az anyai gondoskodást elősegítő hormonok felszaporodnak a vérben, ugyanakkor gátolják a peteérést, a szexuális igényeket pedig csökkentik. Bár meglepő, de kutatások szerint azok a férfiak, akik már a várandóság alatt is bevonódottan készülnek az apaságra, hasonló hormonális változáson mennek keresztül. A baba születése után a tesztoszteron termeléssel egyetemben a szexuális érdeklődés is csökken. Egyszerűen szólva, a természet gondoskodik arról, hogy a férfi apaként funkcionáljon, háttérbe szorítva a vetélkedést és a szexualitást, a nők pedig ne essenek teherbe, és a lehető legtöbb energiát az utód gondozására fordítsák. Ehhez hasonlóan nagy hormonális és szociális változás legközelebb a középkorúakat, azon belül elsősorban a nőket érinti. Az első gyerek születése után talán a második legnagyobb sokk egy házaspár életében, amikor az utolsó gyerek is elhagyja a családi fészket. Lehet, hogy még nem végleg, de már nem igényli a gondoskodást. Nem a szüleitől várja a figyelmet, és azt sem hagyja, hogy aktívan részt vegyenek az életében. Míg a családalapítás szakaszában az volt a feladat, hogy a női és a férfi szerepek kiegészüljenek, időszakosan fel is cserélődjenek az anyai és az apai szereppel, akkor itt az a cél, hogy a szülők újra megtalálják magukban a nőt és a férfit. Ennek a folyamatnak a biológiai változások sajnos épp ellene hatnak. A nemi hormonok lecsökkennek a szervezetben, a nők ennek legláthatóbb jeleként a menopauza veszteség élményét élik át, és ez tagadhatatlan is, hiszen reprodukciós képességük örökre megszűnik. Szerencsére azonban nem csak biológiai, de társadalmi lények is vagyunk, fejlett agykéreggel és tudatossággal. A nők és a férfiak viselkedése csak részben meghatározott genetikailag. Nagy mértékben tanult viselkedés, így fejleszthető, ami azt jelenti, hogy rajtunk is múlik, megtaláljuk-e magunkban a háttérbe szorult nőiességet, illetve férfiséget. Az egyéni pszichoszociális fejlődés érett felnőttkori szakasza és a családi életciklus modell fészekből kirepülés fázisa esik egybe ebben az időszakban. Ha szülőként, karriert építő emberként beváltottuk a magunkhoz fűzött reményeket, az újra visszatalálás női és férfi lényünkhöz nem súrolja a lehetetlenség határát. Ha bajban vagyunk magunkkal, ha elakadtunk, nem, vagy csak részben oldottuk meg egy-egy életkori feladatot, akkor viszont nehezített pályán mozgunk. A családi életciklus modell szerint tehát az első fázis az egyedülálló fiatal, a második az újonnan házasodottak gyermek nélkül, a harmadik a kisgyermekes család, a negyedik a serdülő gyermekes család, az ötödik az önállósodó gyerekek az üres fészek szindrómával, és a hat az idős szülők családja. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, tehát nekem olybá tűnik, hogy minden fázisnak megvan a maga kihívása, krízispontja. Szerinted mi az, ami némi könnyebbséget adhat az élet során azoknak, akik ezen keresztül mennek?
1: Igen, tehát minden fázisnak megvan a maga problémája, és ugye most nekem az jutott eszembe, hogy az szokták mondani, hogy kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond, és itt hát a különböző fázisokban is van kisebb, nagyobb probléma. Van, amikor még kicsik a gyerekek, akkor teljesen másképp kell kezelni őket, és másféle dolgokra kell figyelni, míg serdülnek a gyerekek és megnőnek, addig megint egy másfajta szemléletmódot kell kialakítani. Az, hogy a gyerekekre hogyan nézünk, és hogy éppen milyen eszközöket alkalmazunk az ő életük előregördítése felé, az nagy részt rajtunk múlik, tehát nagyon-nagyon sokat kell tennünk azért, hogy ez az életpálya, mert jóformán mondanám egy életpályának, ez elejétől a végéig be tudjon teljesedni. Mert hogy, miért is mondom ezt, hogy ha belegondolunk abba, hogy el kell indulni, alapítunk egy családot, ugye először egyedül élünk, aztán alapítunk egy családot, de ha nem figyelek magamra, nem vigyázok magamra, nem figyelek arra, hogy az én egészségem az megmaradjon, nem gondolok úgy magamra, mint egy olyan személyre, aki elősegíti több ember életét, és részt fog venni több, ugye egy legfontosabb, de ugye több ember életében, a gyerekeket is ide számítjuk, akkor ez az egész pálya ez nem fog tudni beteljesedni. Tehát nagyon fontos a saját felelősség, mert csak akkor fogjuk tudni ezeket a különböző szakaszokat átélni. Tehát ez mindennek az előzménye, hogy meg kell próbálni olyan életet élni, meg kell próbáljunk, és akkor kicsit visszakanyarodva egy korábbi témához, a rezilienciához, hogy fel kell tudjunk dolgozni negatív eseményeket, olyan rossz lelki problémákat, olyan lelki problémákat, amelyek rosszak számunkra, mert hogyha ezt nem helyesen dolgozzuk fel, hanem belemenekülünk káros szenvedélyekbe, olyan dolgokba, amik a mi egészségünket károsítják, akkor nem fogunk tudni párt találni, olyan állapotban leszünk mind anyagilag, mind fizikálisan, mind mentálisan, hogy nem leszünk képesek párt találni, nem leszünk képesek, ha egyébként találunk egy párt, és megtaláljuk a társunkat, akkor lehet, hogy olyan szintre fogunk jutni, hogy nem tudunk gyermeket vállalni, és akkor ebből következik az, hogy nincsenek meg a kisgyermek, serdülőkor, és a következő szakaszok, hanem egyből három szakaszt vagy négy szakaszt átugorva rögtön odaérünk, hogy az időskor. Tehát ahhoz, hogy és igen, tehát minden szakasznak megvannak a problémái, de ahhoz, hogy meglegyenek a problémák, ahhoz viszont tennünk kell mi magunknak. Ha persze szeretnénk, ez is igazából talán azt mondanám, hogy egyénfüggő, tehát ugye ki ne szeretne egy családot, ki ne szeretne maga mellé egy olyan szerető embert, aki minden nap úgy néz rá, mint egy példaképre, és ki ne szeretne olyan példakép lenni, akire úgy néznek fel rá, hogy én olyan akarok lenni, mint apa, én olyan szeretnék lenni, mint ő, és ez engem, mint apát olyan örömmel fog eltölteni, hogy képes átvinni az élet súlyosabb és komolyabb gondjaim. Tehát én azt mondom, hogy egyénfüggő, hogy ki szeretné ezt a hosszú folyamatot végigvinni, és hát ez pont egy olyan, és egy, talán ezt így lehetne így megfogalmazni, mint egy az élet olyan, mint egy játék, szokták mondani, és érdekes módon a játékról viszont nekem ezek a videójátékok jutnak eszembe, vagy PC játékok, Xbox, akármit tudnék mondani, amikor pályákon kell végigmenni, keresztül menni, és ha teljesítetted az egyik pályát, akkor léphetsz a következőre. Pont ilyen az élet, és pont ilyen a család életszakasz, és egyre figyeljünk, hogy ez nem olyan, mint a játék, itt csak egy életünk van, és arra 100%-osan figyelnünk kell, és akkor tovább fogunk tudni lépni.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újra gondolására és az egészséges üzleti kléma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungváris kanzemben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
0: Időjárás.
1: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.

0: számádban. Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és most egy párkapcsolató témával fogunk tovább menni, azaz azt nézzük meg, hogy a jó párkapcsolat hát mennyi titkot őrizhetünk meg magunkban, anélkül, hogy azt kellene éreznünk, hogy rejtegetünk valamit a másik előtt. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint érdemes elgondolkodni azon, mit osztunk meg egymással és mit nem. Ez persze ismernünk kell önmagunkat és a társunkat is. Magunkat egyrésztről azért, mert tudnunk kell, fel vagyunk-e készülve a reakciókra, kérdésekre, véleményre. Másrésztről pedig számunkra lesz fontos az is, hogy túlzott nyitottságunk vagy éppen őrzött titkaink nem okoznak-e később belső konfliktusokat a lelkünkben. Azzal is tisztában kell lennünk, mit visel el a másik, mi az, amit feltétlenül tudnia kell, és mik azok a dolgok, információk, amikkel túlzottan terheljük, netán megijesztjük, vagy egyszerűen nem tartozik rá. Talán furcsán hangzik, de minden embernek kell, hogy legyen magánszférája, a saját életének kerete, amelyen belül másnak nincsen keresnivalója. Jogunk van kerek, egész önálló lényként létezni, és ezzel együtt eldönteni, mennyire engedjük be a társunkat életünk területeire. A párkapcsolatban tehát nagyon fontos, hogy felmérjük, mennyire felelnek meg egymásnak kettőnk lelki igényei. Tudunk-e, akarunk-e mindent megosztani? Tudunk-e, akarunk-e mindenről tudni, és hogyan is van mindezzel a másik? Vannak olyan emberek, akik úgy érzik lelkileg stabilan magukat, ha szinte mindent megosztanak a párjukkal. Elmesélik életük sok-sok részletét, a napi történéseket, érzéseket, gondolatokat. Sokat beszélgetnek, szeretnek és tudnak is csevegni, és gyakran rossz néven veszik, ha erre nem nyitott a párjuk. Őket nevezzük nyitott személyiségűeknek. Extrovertáltaknak. Ez nem csak magatartási, viselkedési jellemző, hanem lelki igény is arra, hogy a párkapcsolat másik résztvevője is jelen legyen a mindennapjaikban. A nyitottság sokszor keltheti azt az érzést, hogy valaki túl őszinte, nincsenek titkai, nyitott könyv, pedig ez nincsen így. A viselkedés nem minden esetben mutatja meg a valós lelki működési mechanizmusokat és folyamatokat. Az emberek másik csoportja zárkozottabb, kevésbé képes és kevésbé is akar megnyílni a párja előtt, hiszen akkor érzi magát stabilan, ha csak azokat a dolgokat osztja meg a másikkal, amelyekről azt gondolja, hogy kettőjükre tartozik. Kettőjük dolga. Ez nem titkolózás vagy őszintétlenség, csak működésmód, ami a személyiségük része. Az introvertáltabb emberek gyakran nehezen birkóznak meg az érzések, élmények megosztásával, elmesélésével. A hallgatás nem ugyanaz, mint az elhallgatás. Hosszú távú kapcsolatban mindenképpen érdemes kiismernünk ezeket a tulajdonságokat egymásról és önmagunkról is. Így tudunk csak megállapodni egymással, mennyire legyünk őszinték, mi az, ami már túl sok, és kinek, hol vannak a határai, mi tartozik az intim szférájába. Őszintének lenni egyszerű, de mégis sokszor nem sikerül. Mindnyájan számos tapasztalatot hozunk magunkkal, emléket életünk korábbi időszakaiból, amikor megtapasztaltuk az őszinteség előnyét, vagy éppen a hátrányát. Életünk során kialakul bennünk egy láthatatlan iránytű, amely mindig a helyes döntést mutatja. Lelkiismeretnek hívják. Ha nem ezt követjük, előbb-utóbb olyan érzésekkel találkozunk, mint a bűntudat, a lelkiismeret furdalás vagy a csalódás, akár önmagunkban is. Titkot őrizni gyakran okoz lelkiismereti válságot, amit nehéz kezelni. Ha például annak idején bűntudatkeltően neveltek bennünket, vagy az őszintességünk ellenére sem maradt el az aránytalan büntetés, akkor gyakrabban őrzünk meg magunknak dolgokat és több titokkal éljük az életünket. De ez esetben is igaz, hogy a lelkiismeretünk nyugodt maradt. Párkapcsolatunkban el kell fogadnunk azt is, hogy a kapcsolat stabilitásának érdekében néha ki kell mondanunk dolgokat, meg kell nyílnunk, át kell lépnünk a belső határainkat. Csak így tudjuk a bizalmat erősíteni és megtartani. Ahol ez nem történik meg időnként, hanem csak fogadj el, ilyen vagyok és kész típusú hozzáállás tapasztalható, az a kapcsolat nem fog fejlődni, elakad, kialakul a bizalmatlanság. Mindnyájunknak vannak egy-egy helyzetben gondolatai, érzései, amelyek rólunk szólnak, rólunk árulkodnak, amelyek alapján a másik megítélhet, de meg is ismerhet bennünket. Ha nem vállaljuk a kockázatot és folyamatosan a félelmeink vezérelnek, hogy a párunk majd mit fog gondolni és szólni, akkor arra sem adjunk neki lehetőséget, hogy megismerje a gondolkodásunkat, az érzéseinket és az igényeinket. A párok sokszor vádolják egymást titkolózással, hazudozással, észre sem veszik, hogy már rég nem abban a kapcsolatban élnek, amiről álmodtak, és sokszor azt sem tudják, hogy a párjuk mit hogyan él meg a mindennapokban, milyen érzései támadnak, vagy milyen emlékei vannak egy-egy élethelyzettel kapcsolatban. A kulcs a bizalom. Ha mély kölcsönös bizalom alakul ki két ember között, akkor súlytalanná válik, hogy mit mondanak el egymásnak, hiszen a lényeges dolgokat biztosan igen. A bizalom azt feltételezi, hogy önmagamban is és a másikban is megbízom azt illetően, hogy ő olyanokat tesz és mond, amikkel kettőnk között és mások előtt sem rombolja, hanem stabilizálja és építi a kapcsolatunkat. Minden körülmények között képvisel bennünket. És ha van titka, annak éppen úgy megvan az oka, mint annak, ha kegyes hazugsággal véd meg egy-egy lelki tehertől. Az sem mindegy, mikor, milyen körülmények között és hogyan mondjuk el életünk szerelmének a fontos, lényeges dolgokat, netán titkokat. Érdemes a megfelelő pillanatot vagy alkalmat kivárni az őszinte beszélgetéshez. A rösszidőzítés több dolgot is jelezhet. Egyrészt, hogy sumákolunk, kutyafuttában vagy éppen más fontosabbnak tűnő dolog közé ágyazva bújtatjuk be a rossz hírt vagy bejelentést. Ez eleve negatív hozzáállást és reakciót okozhat a másikban. Másrészt arról is árulkodhat, hogy a társunkat nem becsüljük annyira, hogy lehetőséget adjunk neki a megfelelő reakcióra egy nyílt beszélgetés keretében. Robi, mennyire lehet titkot megőrizni egy párkapcsolatban? Milyen titkot lehet megőrizni egy párkapcsolatban? És hogy lehet ez itt egyensúlyozni az egyéniség meg a mi között? Te ezt hogy látod?
1: Igen, tehát ahány ember van, annyi féleképpen kezel egy-egy ilyen szituációt. Az, hogy most valaki mennyire jó színész egy párkapcsolatban, és mennyire tudja megjátszani azt, hogy vannak titkai, és olyan komoly és olyan súlyos titkokról van szó, ami azért lehet egy párkapcsolatot befolyásoló, erősen befolyásoló történet is, és komoly következményei lehetnek, ez lehet talán az egyik legsúlyosabb rész. A titkok között, ugye ott is azért be lehet sorolni elég több kategóriába, tehát vannak azok, amik azok a kegyes titkok, kegyes hazugságoknak is nevezik, de ugye az, hogy nem mondok el valamit, azzal még nem hazudok feltétlenül, de ez a kegyes kategória. Aztán utána szépen súlyosbodnak a kategóriák, de azt gondolom, hogy már az régen rossz, hogyha a súlyosabb titkokat eltitkoljuk, vagy ha a súlyosabb titkaink vannak a másikkal szemben. Gondolok itt egy félrelépésre, gondolok itt olyan komoly, akár egy közös kassza esetén például arra, hogy egy igen nagy összeget költött el a másik fél, és ezt nem vallotta be. Ugye manapság azért már az SMS-ekből könnyen rájövünk, hogy a párunk költött a közös bankszámláról, de hogy azért van számos olyan súlyosbító, és rengeteget tudnánk itt felsorolni, ami igenis komoly következményekkel járna. Most ezért mondtam, és ezért kezdtem úgy az elején, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen kezeljük ezeket a dolgokat, mert aki nagyon jó színész, és akinek a lelkiismerete ezt elbírja, az nem fogja kimutatni, és nem fogja elmondani, hanem egyszerűen nem fogod látni rajta, és hát lehet ezt szebben mondani, mint sem, hogy hülyének nézi a másikat, és egy teljesen más emberrel éled le az életedet, egy olyannal, aki teljes mértékben nem tisztel téged annyira, hogy megoszta veled ezeket a súlyos dolgokat. Na most itt jön az, hogy akkor valóban miért jó ez a párkapcsolat, hogyha már eleve vannak ilyen súlyos titkok. Átugorhatunk egy picit a kegyes titkokra. Ezek olyan dolgok, amik, ahogy ahogy a párkapcsolatunk öregszik, és ezt mindenki értse a legesleg pozitívabb értelemben, ahogy egyre inkább, ahogy öregszik a párkapcsolatunk, annyival biztonságosabb, tapasztaltabb, és egy erős vár lesz igazából. És ez igazából meg tud bennünket nyugtatni, hogy igen, a megfelelő ember van mellettünk. Tehát ahogy öregszik a párkapcsolatunk, azzal igenis vannak kegyes titkok. Tehát most az, hogy éppen mit néztem a tévében, vagy mit néztem az interneten, vagy éppen most beültem a cégnél kollégákkal vacsorázni, vagy ebédelni, vagy éppen kivel, miről beszélgettem, vagy egyszerűen csak nem tudom, az egyik ilyen közösségi hálón, nem tudom, XY-nal beszélgettem, vagy éppen rám írt az exem, felköszöntött, és én meg még szóba elegyedtem vele, és hát mondta, hogy majd találkozzunk, de persze már ez is egy olyan kategória, hogy oké, az, hogy beszélgetek az exel, meg rám ír, felköszöntöm, stb. Esetlegesen képet küld, hogy ő most hogy néz ki, vagy cserélünk, és az nem biztos, hogy az a nagyon súlyos kategória, de amikor már találkozom az exszel, és esetlegesen egy találkozás tovább megy, mint egy beszélgetés, és azt titkolom el, azt én már egy kicsit súlyosabbnak érzem, és ott már azt mondom, hogy arról utólag érdemes beszámolni, hát vagy előzetesen, hogyha éppen számítunk rá, és tervezünk valamit. Úgyhogy én azt mondom, hogy így meg kell különböztetni különböző kategóriákat, és nincsen azzal gond, hogyha vannak kegyes titkaink a másik előtt. Ezek általában egyébként olyan titkok, amikkel nem okozunk akkora sérülést, hanem esetlegesen egy jót nevetünk rajta a másikkal, hogy na, rád írt az exed, és akkor még képet is küldött, és kész, ennyi. Tehát lehet ezt pozitívan felfogni, pozitívan hozzáállni, de tudnunk kell magunkban is, meg a párunkkal szemben is azokat a kategóriákat, hogy mi számít kegyesnek, és mi számít igazán súlyosnak.
0: A titkokról beszéltünk, hogy egy párkapcsolatban milyen titkok lehetnek, vagy mire kell figyelni akkor, hogyha egy titkot megosztunk a másikkal. Most pedig zenével folytatjuk, aztán meg egy újabb témát fogunk majd ismertetni veletek.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Társadalmi célú hirdetés következik.
3: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
4: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
3: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
4: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
5: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
6: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
7: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Reklám következik.
9: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
10: Szevasztok, itt a Dr. Béres
11: és a Verét Tomi.
10: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
11: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felület.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy Rics végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19

0: Szakemberek dolgoznak együtt.
1: Időjárás.
0: Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb, de... Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és a következő megszólalásunkban különféle gyermekkorét érintő problémákat fogunk megnézni, tehát olyan kérdésekre fogunk választ adni, vagy megpróbálni adni, amik felmerülhetnek az élet során a szülők esetében. Például itt az első kérdés, Robi, mit gondolsz, hogyan tud egy apa leginkább segíteni újdonsült családjának gyermeke születése után?
1: Ez úgy gondolom, hogy elég komoly feladat egy családapa számára, mert hogy megszületik a gyerek, és hát most nem tudom, ugye itt a kérdésben nem szerepel, hogy első vagy második gyermekről van szó, mert hogyha első gyermekről van szó, az kimondottan nehezíti a fázist, mert ugye ahhoz, hogy segítséget nyújtson a családnak, ahhoz ő számára is el kell fogadni azt saját magában, hogy igen, innentől kezdve lehet, hogy nem ő lesz az elsődleges a családban, hanem a gyerkőc lesz az elsődleges, és akkor majd ezt követően lesz ő is a feleségével ugyanolyan viszonyban, amikor már a gyerekek vagy a gyerekkel minden rendben van. Te gondolok itt közös programokra, stb. Tehát először önmagában kell ezt lerendeznie, úgymond, és akkor ezt követően, hogy hogyan is tud segíteni. Egyrészt az, hogy kiveszi a részét a hétköznapi feladatokból, tehát semmiképpen sem szigetelődjön el azzal, hogy én vagyok a kereső a családban, és én adom meg az alapot. Én úgy gondolom, hogy közös teherviselés van az édesanyával együtt, tehát közösen kell, hogy megoldják a gyerekneveléssel kapcsolatos minden egyes problémát és helyzetet.
0: Hát a mindennapi pszichológia kiadványa szerint, amit Tárnok Zsanett írt, ő azt javasolja pszichológusként, hogy a legfontosabb talán a tudatos türelem. A kispapának ugyanis egy olyan új helyzethez kell alkalmazkodnia, ahol törvényszerűen átmenetileg háttérbe szorul. A mai apák ráadásul alapjaiban rengetik meg a tradíciókat, ahol az apa tekintélye, tisztelete elérhetetlenséget sugall, ugyanis legtöbbjük bevonódik a gyermeknevelésbe. Pelenkáznak, fürdetnek, sőt, támogató jelenlétükkel részt vesznek a vajúdás és a szülés folyamatában is. A megszületett gyermek és az édesanyja szimbiotikus kapcsolata viszont számos veszteséget is jelent az apára nézve. A felesége legtöbbször fáradt, kimerült, a szülés után testi-lelki változásokon megy át, melyek önmagukban is megterhelők számára. Emellett kevésbé tud férjére figyelni úgy, ahogyan korábban tette. Ezt sok férfi nehezen éli meg, ráadásul sokszor a kisbabával sem érzik kompetensnek magukat, hiszen kevesebb időt töltenek vele, és táplálni sem tudják. A kulcsszó talán a tudatosság, itt a szerző szerint. A tudatában kell lenni, hogy a baba születésekor a családdá alakulás elején az anya stabilitását sokszor az apa biztosítja, hiszen a nő rengeteg fizikai és lelki változáson esik át rövid idő alatt, nem beszélve arról a szociális szerepről, aminek a végén nőből anyává érik. Ez egy olyan személyiség fejlődését is érintő folyamat, mely tele van elvárásokkal, kétségekkel és lemondással. Egyszerre hat a gyermeki kötődésre, a párkapcsolatra és az apa-gyerek kapcsolatra is. Ha az apa ezt el tudja fogadni, akkor megtapasztalhatja, hogy később az ő szerepe is kiteljesedik a gyermeknevelésben. Általában ugyan más módon és más stílusban kommunikál gyermekével, mint az anya. Ez azonban teljesen természetes, sőt kívánatos mód, hiszen az anyai és az apai eltérő, de nem versengő bánásmód jól kiegészítheti egymást. Ha az apa átlátja és elfogadja, hogy a családdá alakulás hosszú, sok változással járó folyamat, az már több, mint fél siker, ugyanis a türelem, az odafigyelés és az elfogadás sokszor elég ahhoz, hogy később kiegyensúlyozott párkapcsolati és családi életet élhessenek. Tehát ezt hangsúlyozta ki itt a szerző. Nézzük egy másik kérdést, Robi. Mit gondolsz, mikor kérjen a szülő segítséget a serdülőkori problémák miatt?
1: Hát a serdülőkor nem egy egyszerű korszak, és nem egy egyszerű kor. Erre azért a legtöbb szülő már fel tud készülni, és azért nagyon sok olyan esetről is hallunk, amikor ezt sikeresen átvészelik a szülők. Tehát azért nagyon fontos az, hogy legyen a környezetünkben egy olyan barát, vagy egy olyan másik család, vagy akiről így mintákat tudunk venni, hogy nálatok ez hogy volt, akár a szomszéd is, hogyha tényleg olyan viszonyban vagyunk. Tehát legyenek más példaképek, vagy más minták így, hogy segítséget tudjunk kérni. Na most nem kell azonnal rögtön az első probléma után segítséget kérni. Én úgy gondolom, hogy akkor kell leginkább, amikor többszöri próbálkozásunkra sem látjuk azt a javulást, hanem egyre inkább nem azt veszem észre szülőként, hogy dacos a gyerek, meg ez se jó, meg az se jó, meg amaz se jó, de azért oda jön hozzám, és lefekvés előtt ad egy puszit. És akkor reggel ugyanúgy tudunk beszélgetni, dacos, nem tetszik neki valami, de azért mégiscsak a szüleinek tekint. Vagy az, igen, tehát a szüleinek tekint. Tehát addig úgy gondolom, hogy nincsen gond, ez a serdülőkorral jár. Onnantól kezdve, amikor már nem ér haza időben, ha nem is időben, de mondjuk több órát késik, még a fél órás késés az oké, vagy nem szól telefonon előre, hogy na majd ekkor jövök, kicsit lemaradtam, lecsúsztam egy buszról, de jövök. Tehát amikor nincsenek meg ezek, hanem végképp azt látom, hogy süllyed lefelé az egész esemény és az egész nevelés, akkor azt látom, hogy még inkább segítségre van szükség, nem vagyok elég szülőként, és akkor, amikor már észreveszem ezt a lejtmenetet a gyerek életében, akkor kell szerintem segítséget kérni, és ugye a lejtmenetnél semmiképpen sem érdemes megvárni azt, hogy akár egy rossz társaságba kerülés esetén olyan dolgokba, olyan kártékony dolgokba vigyék bele, ami számára fizikálisan és lelkileg, illetve egészségileg is kárt okozzon. Tehát ezt semmiképpen ne várjuk meg. Amikor már látjuk, hogy nem feltétlenül szülőként tekint ránk, akkor kell közbeavatkozni.
0: Tárnok Zsanett, pszichológus, azt mondja, hogy a serdülés normál menetébe a nehézségek sokassága belefér, de érdemes pszichológus segítségét kérni, ha az alábbi jelek szélsőségessé vagy feltűnő mértékűvé válnak. Az elakadás jelezheti, ha egy serdülő például túlzottan gyerekes lesz, állandó babuskatást kezd igényelni, háttérben valószínűleg a felnőtté válástól való félelem áll. De az sem jó, ha teljesen kimarad a szülők elleni lázadás, ilyenkor a gyermek viselkedése jellemzően konfliktuskerülő vagy felnőttes, ami azt jelenti, hogy öntudatlanul túlkontrollálja magát. Ennek hátterében állhat egy olyan félelem, hogy a leválással járó nehéz és ambivalens érzéseket nem tudja irányítani. Illetve a serdülőkor olyan nagyfokú krízist is hozhat, amikor mindenképpen szakember segítséget kell kérni, ilyenkor ugyanis megnő bizonyos pszichiátriai betegségek kialakulásának veszélye is, például hangulatzavar, függőségek, evészavar, üldöztetéses téveszmék léphetnek fel. Tehát a különböző problémák közös nevezője az, hogy egyértelműen elakad a mindennapi élethez való alkalmazkodásban. És akkor még felhívja itt a szerző a figyelmet arra, hogy a gyerek pszichológiai és vagy pszichiátriai ellátása mellett jó, ha a család is részt vesz a terápián, ugyanis amellett, hogy a gyermek problémája a családi működés zavarát jelezheti, fontos az egész családi rendszer támogatása, mert a tünet bizonyosan megterhelő a család minden egyes tagja számára.
1: Igen, tehát ne bagatellizáljuk el a dolgokat, tehát minden egyes jelet figyelnünk kell, és akkor úgy kell cselekedni, ahogy éppen ahogy mi érezzük, szóval a gyerek érdekében mindent meg kell tennünk.
0: És akkor az utolsó kérdéshez érkeztünk el. Itt úgy szól a kérdés, kisiskolás a gyermek, és utálja az sulit, mit tegyen a szülő?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert hát már ugye az iskola kezdéskor, vagy mielőtt beiratja az iskolába, azért tudja, hogy milyen közegbe, vagy melyik iskolába fogja beíratni. Ez egy hatalmas nagy dilemma minden szülő számára, általános iskola, középiskola és főiskola, egyetem esetén is. Kisiskolás korban azért hát változnak a gyerekek, tehát lehet, hogy még az első másodikban nem lesz gond, de harmadik, negyedikben már nem szeret majd abba az iskolába vagy iskolába járni. Most szülőként mit tudok tenni? Hát ugye mindent szoktak mondani, hogy a gyökerénél kell megoldani. Tehát ha a gyerek nem szeret iskolába járni, vagy nem oda szeret járni, akkor meg kellene azt, ki kellene deríteni, hogy miért nem szeret a gyerek oda járni. Ha előző két évben szeretett, de most nem, akkor annak biztos, hogy van valami oka. Vagy nem tudom, igazából arra gondolnék, hogy derítsük ki, hát ha már ismerem a gyereket, ez is nagyon fontos szülői magatartás, hogy a gyerekemet mennyire ismerem, mennyire vagyok az ő életének része, tehát mennyire látom azt, hogy ő mit érez, hogy érez, láttuk, de egyszerűen észreveszem-e a gyereken úgy, hogy ő nem szól hozzám egy szót se, hogy ő benne feszültség van, egy belső feszültség. Tehát szülőként ez nagyon fontos, és amikor észreveszem, és már kimondja, hogy ő nem szeret iskolába járni, nyűgösek a reggelek, akkor észre kell venni azt, hogy akkor el kell indulni a megoldás útján, meg kell nézni, hogy mi okozhatja ezt. És akkor lehet beszélgetni a gyerekkel, hogyha nem mondja el, akkor esetleg az osztályfőnökkel, hogy történt esetleg az osztályban olyan. Vannak-e olyan esetek, amikor esetleg bántják az én gyerekemet az osztálytársai, csak nem mer otthon szólni róla. Tehát ilyenkor mindenbe bele kell gondolni, és maximum a rosszakat ki tudom zárni egy idő után. El kell kezdeni nyomozni, és kideríteni az igazságot, hogy mi okozhatja ezt.
0: Tárnos Zsanett, pszichológus, erre azt mondja, azt ajánlja, hogyha több ok is lehet, ahogy te is utaltál, tehát ezt érdemes kideríteni, hogy mi az ok, mert például lehet az, hogy valakit kirekesztenek, vagy alkalmazkodási zavar, illetve egy jó tanár is sokat tud tenni azért, hogyha motiválva tanít, hogy a gyerekek jobban érezzék magukat, de ebben az esetben is vannak olyan szorongással teli kötelezettségek, amiknek meg kell felelni. A szülő leginkább azzal segíthet, ha saját elvárásait átgondolva a tanulást, az élet fontos és megkerülhetetlen, ám de kalandokkal teli részeként próbálja megmutatni, és legtöbbször nem a teljesítményre koncentrál. Ez nem könnyű, mert az iskolában a teljesítmény számít. A legjobb persze a belső motiváció kialakítása, de ez hosszabb folyamat. Ennek része, hogy valahogy fel kell kelteni a gyerek érdeklődését a tanultak iránt, és ezt legjobb a saját életéből merítve elkezdeni. Ha a belső motiváció kialakításával gondok vannak, támaszkodjunk külső motivációra. Ez gyakorlatilag a külső jutalmazási rendszer bevezetése. Tehát alapszabálya, hogy az elvárt viselkedést és az érte kapott jutalmat közösen határozza meg a család. A jutalomnak nem kell nagynak lennie, de arányos legyen a viselkedéssel, és bírjon motiváló erővel a gyerek szemében. A leggyakoribb a matricák, a pontok gyűjtése és beváltása a kitűzött jutalomra. A legjobb, ha írásos megállapodás is születik róla, amelyet a család minden tagja aláírásával hitelesít. És az elvárás lehetőleg ne a teljesítményre irányuljon, hanem arra a munkára, amit a gyerek fáradtságosan belefektet. Például, ha megtanul egy verset és elmondja nekünk, akkor azt jutalmazzuk, és ne azt, hogy végül hányast kap érte. Érdemes egyszerre egy vagy két olyan pontot kiválasztani, ami változtatásra szorul, és csak arra koncentrálni. És hogyha a szülő következetes, akkor ez a külső motivációs rendszer bevezetése, a kívánt viselkedés egy idő után belsővé válhat. Ezek voltak azok a rövid kérdések, amik felmerülhetnek egy szülőben. Most pedig ismételten visszatérünk a zenék világába.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit Bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
0: Időjárás.
1: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyterejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában. Most egy kutatási információ fog megosztásra kerülni veletek.
1: Az érzéseinktől is függ, mit látunk. A világ történéseinek nem csupán passzív befogadói vagyunk, aktuális érzelmi állapotunk is befolyásolja, mit látunk magunk körül. A témában folytatott vizsgálatról Erika Ziegel, a Kaliforniai Egyetem kutatója és munkatársai számoltak be nemrég a Psychological Science folyóiratban. Kutatásukban önkénteseknek villantottak fel képeket gyors egymás utánban. A domináns szemgolyó elé érzelmi semlegességet tükröző arcot vetítettek egyéb, nem releváns képekkel, míg ezzel egy időben a nem domináns szemgolyó előtt mosolygó vagy morcos arc villant fel. Ez utóbbi inger nem érte el a tudatosság szintjét, mivel a domináns szem ingere felülírta. A kísérlet végén mégis érezhető hatása volt a nem tudatosuló érzelmi ingernek. A résztvevők, ha bár nagyon rövid időre, domináns szemükkel minden esetben semleges arcot láthattak, mégis amikor ki kellett választaniuk a felvillant képhez leginkább illeszkedő fotót, a nem domináns szem ingere befolyásolta az emlékezetüket. Írja a HVG Extra Pszichológia című magazin.
0: A színes pszichológiai hír után ismételten zenével fogjuk a Pszichoaktívot folytatni.

0: kellemes rádiózást kívánok! A Pszichoaktív műsorunkat hallhattátok az elmúlt órákban. Közreműködő műsorvezető társaim Szabó Laura és Ivánkovics Kristóf voltak, valamint én, Szabó Ferenc voltam hallható az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
1: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újragondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgős szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
1: Időjárás.
2: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyterejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

annak, hogy azt talán igaz se volt. Jó vagyok kifelé, lényleben megszorongok, a tükörben reggel egy idegennek mosolygok. Ha újra látlak, nincs semmi, csak egy hello. A téma mi is lehetne, régi emlékek is meló. Nyomkodva a telót, nem figyelve egymásra, idegenként nézek bele már abba a szempárba. A család hogy van, feleslegesen kérdezem, de úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után nehéz olyat mondanom, hogy ne hangozom.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: Ez a te stílusod.
1: Balaton Rádió.
2: Annyi nerd és én askül,

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Maratoni Balatoni Zenefolyam nevű műsorunkban. Hogy már megszokhattátok, érdekes tudományos információkat is megosztunk veletek. A következőkben egy olyan tréningről lesz szó, vagyis hát inkább módszertanról, amiről már valószínűleg sokan hallhattatok. Ez az EFT, az érzelmekre fókuszáló terápia. Hát az érzelmi válaszkészség kulcsfontosságú ugye a szerelemben, és ugye aki ezt a terápiát kitalálta, az nem más, mint Sue Johnson. Ő egy biztonságos, szeretetteljes és harmonikus párkapcsolat kialakítására törekszik, illetve ezt szeretné átadni ezt a módszertant elsajátítók számára. A módszertan kidolgozójának a fő megállapításai az, hogy amikor biztonságban érezzük magunkat és magabiztosan támaszkodunk a párunkra, akkor kérünk és nyújtunk leghatékonyabban támogatást. Továbbá, amikor biztonságosan kapcsolódunk a társunkhoz, könnyebben birkózunk meg az általa okozott sérelemmel, és kisebb a valószínűsége annak, hogy agresszívek vagy ellenségesek leszünk vele szemben, ha haragszunk rá. A szeretett személyhez való biztonságos kapcsolódás felszabadító érzés. Ilyen esetben saját magunkat is jobban el tudjuk fogadni. Minél jobban meg tudunk nyílni a társunk felé, annál önállóbbak és függetlenebbek lehetünk. A biztonságosan kapcsolódó felnőttek kíváncsibbak és nyitottabbak az új információkra. Akik érzik, hogy a partnerük elfogadja szükségleteiket, sokkal magabiztosabban oldanak meg egyedül problémákat, és nagyobb valószínűséggel érik el a saját céljaikat. Amikor gondokkal küzdünk, szükségünk van partnerünk érzelmi közelségére, és öntudatosabban mozgunk a világban, ha tudjuk, hogy partnerünk támogat minket. Könnyen tudunk kapcsolódni a párunkhoz, amikor biztonságban érezzük magunkat vele, de szorongóvá, dühössé és irányítóvá, vagy épp kitérővé, zárkózottá válhatunk vele szemben, amikor bizonytalanak vagyunk a kapcsolatunkban. Biztonságos párkapcsolatban tehát erősebbek és ellenállóbbak vagyunk. A világot felfedezni és tanulni is jobban tudunk, ha valakire számíthatunk, ahogyan ez a gyermeki lét alapszükséglete is. Óriási erőt ad az érzés, hogyha valaki támogat, szeret bennünket. Az EFT módszer szerint a párkapcsolati problémák oka a biztonságos érzelmi kötődés megszűnése, illetve a negatív interakciók mintázata, amelyek részben tükrözik, részben pedig állandósítják a fennálló problémát. Sue Johnson szerint a nagy konfliktusok és a súlyos párkapcsolati nehézségek középpontjában mindig az érzelmi eltávolodás áll. Nehéz megtanulni, hogyan kezeljük a fájdalom és az eltávolodás pillanatait. Könnyen napi rutinná tehetünk olyan megküzdési stílust, ami eltávolít minket a párunktól, mert elhiteti velünk, hogy nincs szükségünk rá, ezen felül dühössé, vagy akár követelőzővé is válhatunk. Hogyan tudtál segíteni egy ilyen érzelmi fókuszú terápia? A módszer abban segít a pároknak, hogy újra közeledni tudjanak egymáshoz. Képesek legyenek tisztázni a kötődési igényeiket és félelmeiket a másik szeretetteljes és együttérző válaszreakciója mellett. A biztonságos kötődés élménye valójában annak megtapasztalása, hogy a másik elérhető, válaszkész és érzelmileg bevonódott. Vagyis figyel rám, képes befogadni, megérteni, elfogadni az érzéseimet, és hajlandó számomra megnyugtatóan válaszolni a kétségeimre, félelmeimre, vigaszt nyújtani a fájdalmamra. Az érzelmi jelenlét létfontosságú. Ez az intenzív érzelmi élmény képes átalakítani a szerelmi kapcsolatokat azáltal, hogy segít a pár tagjai közti bizalom és intimitás helyreállításában, a távolság csökkentésével pedig egyenesen csökken a konfliktusok száma, és szeretetteljes, biztonságos kötelék formálódik. Ez a módszer egyfajta pszichoedukáció, melynek során a párok jobban megértik a szerelem természetét, illetve a kapcsolatot meghatározó kulcsfontosságú eseményeket, az általuk felvett szerepeket és a vitáik dinamikáját. Képesek lesznek arra, hogy jobban megértsék saját maguk és párjuk érzelmi reakcióit, szükségleteit, valamint arra, hogy felismerjék, tudatosítsák és irányításuk alá vonják a negatív interakcióikat, melyek a fájdalom mellett el is távolítják a feleket egymástól. Mindezek alkalmazásával lehetőséget teremtenek maguknak az őszinte érzelmi kommunikációra, és ezáltal a biztonságos kötődés kialakítására, mely hosszú távon segíti őket abban, hogy közösen sérelmek okozása nélkül oldják meg a felmerülő problémáikat.
A módszer elsajátításával és rendszeres alkalmazásával nem mélyülnek el a viták, javul az önismeretük, megtanulják felismerni és megosztani az érzéseiket, valamint a szükségleteiket, ezáltal is mélyítve a kapcsolatot, az egymás iránti megértést és a közös érzelmi megtapasztalásokat. Írja a mindsetpszichológia.hu magazin. Az érzelmekre fókuszáló terápiáról beszéltem az elmúlt percekben. Akit érdekel, az ezügyben akár egy könyvet is el tud olvasni, ha utána néz, megtalálja majd az interneten. A következőkben mi viszont ismét átadjuk a lehetőséget a legnagyobb világsztároknak, hogy egy kicsit daloljanak itt nekünk az éterben.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újra gondolására és az egészséges üzleti kléma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
1: Időjárás.
2: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek, majd napközben vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
1: Időjárás.
2: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Ilyen napra a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni balatoni zenefolyamon belül. Érdekes híreket is megosztok veletek. A gyermekvállalásnak a pozitív és negatív hatásai lesznek azok a tényezők, amelyeket jobban körbe fogunk járni. A felnőtt élet egyik legjelentősebb eseménye a gyermekvállalás. Nagyon sokan készülnek rá. Vannak, akik már elég fiatalon tudják, hogy egyszer majd gyermeket szeretnének. A mindsetpszichologia.hu szerint, ha az embereket megkérdezik arról, milyen fontos fordulópontok voltak az életükben, a szülővé válás az egyik leggyakrabban idézett események közé tartozik, különösen a nők körében. A magyarok döntő többsége is az élet elengedhetetlen részének tartja a gyermekvállalást. Egy nemzetközi kutatásban arra a kérdésre, hogy hozzátartozik-e a gyermek a teljes élethez, a legtöbb országban igen magas arányban válaszoltak igennel, melyet mindkét nem egyaránt fontosnak tart. Magyarországon az átlagosnál is magasabb volt akkor ez az arány, ugyanis a nők esetében a megkérdezettek 85%-a tartotta lényegesnek a gyermeket a teljes élethez, a férfiaknak pedig közel 3/4. A fenti számok is azt mutatják, hogy kiemelkedő helye van a gyermekvállalásnak életünk várható életeseményei között. Annak ellenére, hogy mekkora jelentősége lehet számunkra a gyermekvállalásnak, bekövetkezte után a kutatások nem csak a pozitív hatásait, hanem a szülők életére vonatkozó negatív következményeit is kimutatták. A gyermekvállalás olyan életesemény, ami számottevő változásokat hoz a szülők életébe. Nagyon fontos lehet, hogy a megélt boldog pillanatokon kívül arról is lehessen beszélni, mennyi nem várt nehézséggel kell szembenézni egy gyermek születését követően. A házastársakat felkészületlenül érheti mindaz, ami a gyermekvállalás következtében változásként áll be az életükben. Az anyaság által a nők családi pozíciójukban megerősödhetnek, ugyanakkor kiszakadhatnak más társas kapcsolataikból, izoláltságuk nőhet, így siker és örömforrásaik megcsappanhatnak, illetve beszűkülhetnek a gyermekre és a férjre. A férjnek is fontos pozíció juthat, hiszen neki kell mindent pótolnia. Ő közvetít a külvilág felé, biztosítja az anyagiakat, ő adhatja az érzelmi megerősítést, viszont számára is megterhelő lehet az új egyensúlyban helytállni. A szülővé válás egy egyedülállóan kettős helyzetet hozhat létre. A szülőknek egyszerre kell megküzdeniük a gyermekvállalással járó stresszforrásokkal, időközben pedig életre szóló élményeket élhetnek meg gyermekeik mellett. Az empirikus bizonyítékok alapján számos tanulmányból az derül ki, hogy a szülőséghez általában pszichés stressz társul. Például a kisgyermekek szülei valamivel nagyobb szorongást élnek át, valamint alacsonyabb a házassággal való megelégedettségük, mint a nem gyermekes házaspároké. A vizsgálatokban a gyermekkel rendelkezők jelentősen magasabb értéket értek el az aggodalom, a stressz és a harag tekintetében, mint a gyermektelenek. Az eredmények alapján az egyik legnagyobb stresszforrás arra vonatkozik, mennyi időt igényel a gyermek gondozása, és ez nem gyengül a gyermek első néhány életévében. Ez a hatás az apáknál is érvényesül, csak kisebb mértékben. A nők, a fiatal szülők, továbbá az elvált és az egyedülálló szülők még szignifikánsabb nehézségeket élhetnek meg. Ugyanakkor fontos eredmény az is, hogy ezek a negatív hatások legtöbbször sokkal kisebbek, mint a születés pozitív hatásai, mert a gyermekvállalással járó öröm ellensúlyozni tudja a megnövekedett stresszt, amit a szülőknek okoz. Azt fontos hangsúlyozni, hogy a kisgyermekkor mindenképpen kiemelkedő időszak, ebben az életszakaszban ugyanis fokozottan érezhetőek a gyermekvállalás okozta kihívások. A továbbiakban pedig zenékkel megyünk tovább itt az éterben, az FM 88.7-es MHz-es frekvencián.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabad strandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A négy parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve Kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi Libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizető strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizető strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizető strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább egy ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboklár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7, Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. A szabadstrandi helyzet áttekintése után ismételten zene következik itt a Balaton Rádióban.

0: Hallgatjuk a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a maratoni balatoni zenefolyamat halljátok. Benne természetesen, mint mindig, a legjobb balatoni slágerek szólnak, és természetesen érdekes tudományos információk is teret kapnak. A mindset pszichológián néztem körül, és találtam a félelemkeltéssel kapcsolatban egy érdekes cikket. A félelemkeltés módszerét gyakran használják az egészségügyben edukáció és prevenció során. Általában különféle hátborzongató képi vagy nyelvi tartalmakat használnak az emberek megrémisztésére. Ezeknek az üzeneteknek a célja, annak bemutatása, hogy milyen szörnyűséges dolgok fognak történni velünk, ha nem tesszük azt, amit javasolnak. Például nem szokunk le a dohányzásról. Azonban úgy tűnhet, hogy a félelemkeltés önmagában nem mindig hatékony. Hiszen hiába vannak képek a dohányárukon, vagy mondják el az iskolában a droghasználat legrettenetesebb végkimeneteleit, mindig vannak, akik ennek ellenére ugyanúgy folytatják a káros egészségmagatartást. Mitől függ tehát, hogy célt ér-e el az üzenet? Erre a kérdésre a párhuzamos folyamatok kiterjesztett modellje nyújthat egy lehetséges választ. Az elmélet szerint az inger, azaz az üzenet egy elsődleges értékelésen megy keresztül, aminek következtében eldöntjük, hogy kiváltott-e belülünk félelmet. Ha igen, kétféleképpen reagálhatunk rá, attól függően, hogy mennyire érezzük magunkat hatékonynak. Ha a félelem mértéke magas, az észlelt hatékonyság pedig alacsony, akkor úgy tudjuk csökkenteni a kellemetlen érzést, hogy elutasítjuk az üzenetet. Ezt nevezzük félelemkontrollnak, ami megnyilvánulhat tagadásban, védekező elkerülésben. Félelemkontroll esetén tehát nem következik be viselkedésváltozás, inkább a hozzáállásunkon változtatunk. Ha azonban a félelem mértéke és az észlelt hatékonyság is magas, a veszélykontroll lép működésbe. Tehát az üzenetet átgondoljuk és csökkentjük a veszélyt a javasolt cselekvés révén. De hogy néz ki ez a gyakorlatban? Képzeljük el, hogy az iskolapadban ülünk, és éppen drogprevenciós előadás zajlik. Mi mindennek kell tehát teljesülnie ahhoz, hogy célt érjen az üzenet? Elsőként fontos, hogy félelmet váltson ki belőlünk a droghasználat hatásainak ábrázolása. A sikeres félelemkeltéshez egyrészt szükséges a veszély súlyosságát kiemelni, azaz, hogy adott esetben a különféle szerek használatának milyen komoly következményei lehetnek. Másrészt pedig fontos, hogy a célszemély, azaz mi, úgy érezzük, hogy ezek a veszélyek megtörténhetnek velünk is. Éppen ezért nem célszerű csak a nagyon súlyos droghasználókat említeni, hiszen attól távol érezhetjük még magunkat. Így a veszély észlelése jelentősen lecsökken. Az észlelt hatékonyság szintén két összetevőből áll. Az egyik maga a cselekvés hatékonysága, ami a hit, hogy a drogfogyasztás abbahagyása megszünteti az előbb említett veszélyeket. A másik komponens az én hatékonyságra, önbizalomra vonatkozik. Arra, hogy képesnek érezzük-e magunkat a cselekvés végrehajtásához, ami jelen esetben a szerhasználat befejezése. A modell szerint akkor lehet sikeres egy félelemkeltő kampány, ha az üzenet mellé megoldási javaslatot is illesztenek. Éppen ezért is találhatók a dohánytermékeken leszokást segítő elérhetőségek. A félelemkeltő üzenetek leginkább az egyszeri cselekvések esetén bizonyultak igazán hatékonynak, mint például a védőoltás vagy szűrővizsgálat fontosságára való figyelmeztetés során. Az ismétlődő cselekvések, szokások megváltoztatása vélhetően ennél bonyolultabb, így a modell alkalmazása csak kismértékben lehet hatásos. Lehet, hogy sok kampány nem vált ki azonnali viselkedésváltozást, azonban elültethet a fejünkben egy gondolatot, ami később elindíthat a változás útján.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Magyar Péter meghívta Magyarországra Giorgia Melonit. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma kecskeméti törvényszéken. A gazdasági versenyhivatal gyakorlati tanácsokkal segíti a nyaralásra készülő fogyasztókat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma a kecskeméti törvényszéken. 2025 végén 81 ilyen ügy volt folyamatban, ami több mint 60%-os csökkenés 2020 augusztusához képest, 2026 áprilisának végére pedig tovább mérséklődött az elhúzódó ügyek száma 64-re. Közölt az Országos Bírósági Hivatal elnöke csütörtökön Kecskeméten a törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. Senyei György hangsúlyozta, a kecskeméti törvényszék az ország 5. legnagyobb törvényszéke. A bírói kar 4,1%-a teljesít szolgálatot Bács-Kiskun vármegyében. Hozzátette, a kecskeméti törvényszéken évek óta tapasztalható, hogy az ügyek nehézségi foka az átlagtól magasabb. Vegyi anyag folyt ki egy berendezésből a debreceni EcoPro akkumulátor alkatrészgyárban, tájékoztatta a cég az MTI-t. Közleményükben azt írták, az esemény a gyártási folyamat egyik berendezésénél következett be, ahol egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű 22,6 kg félkész lítium-nikkel-kobalt alumínium oxid került az épületen belül a gyártóberendezés közvetlen környezetébe. A kármentesítési munkálatok az előírt egyéni védőfelszerelések viselése mellett ipari vákumporszívók alkalmazásával történtek. Az esemény során személyisérülés nem történt, és üzemen kívüli hatás nem keletkezett. Az épületből veszélyes anyag nem jutott ki a külső környezetbe. A gazdasági versenyhivatal gyakorlati tanácsokkal segíti a nyaralásra készülő fogyasztókat. A hatósághoz évről évre egyre több panasz érkezik légitársaságokkal és online szállásfoglaló platformokkal kapcsolatban, ezért kiemelten figyelik a turisztikai piac szereplőinek működését, különösen a nyári szezonban. A GVH felidézte, hogy 2024-ben a Booking.com több mint 382 millió forintos bírságot kapott szereplőinek működését, különösen a nyári szezonban. A GVH felidézte, hogy 2024-ben a Booking.com több mint 380

0: felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
5: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
4: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
5: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
6: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
7: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
8: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: Reklám következik.
10: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
11: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
12: És a Verét Tomi.
11: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
12: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Reklámot hallottál.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Ezen kellemes zenei sláger után nézzük a mindset pszichológia egyik érdekes hírét a konfliktusok világából. A konfliktus a szónak meglehetősen rossz a marketingje, így rögtön összeszorul a gyomrunk, ha meghalljuk ezt a szót. Negatív érzések kezdenek el felsejleni bennünk, veszekedés, mosolyszünet, harag, sértések. Holott a konfliktusok viszik előbbre a világot. Változtatják, alakítják a saját mikrovilágunkat, és formálják a jelenünket és a jövőnket. William Wrigley, amerikai üzletember egyszer azt mondta, ha 2 ember mindenben egyetért, akkor egyikük felesleges. Szerencsére nem túl valószínű, hogy valaha találnánk 2 ilyen személyt. Alapvetően a konfliktus az úgy születik meg, hogy valamiben nem értünk egyet a másik féllel. Addig azonban, amíg ezt vele nem közöljük, csak stresszről beszélhetünk, hiszen ezt egyelőre csak mi tudjuk, mi érezzük. Ilyenkor a problémákon való vívódás pszichológiai energiát vesz el tőlünk, melynek hiánya érzékelhető lesz a mindennapi teljesítményünkön. A konfliktusoknak számos kiváltó oka lehet. Az egyik leggyakoribb az információból adódó nézeteltérés. Előfordulhat, hogy téves információt kapunk, és ennek következtében félreértés történik. Az is meg lehet, hogy nem kapunk elég tudnivalót, így azok hiánya okozza a problémát. Sőt, még a túl sok információ is okozhat konfliktust. A Harvard Egyetem professzorai kidolgoztak egy módszert arra, hogy hogyan lehet a konfliktusokat optimálisan megoldani. A módszer alapja a megoldás együttes keresése a versengéssel szemben. A modell alkotói ugyanis arra jutottak, hogy a konstruktív megoldás létrejöttéhez szükséges az, hogy mind a két fél részt vegyen a megoldás kialakításában. Az első fázis az indulatok lecsillapítása, hiszen enélkül nem lehet nyugodt mederben lefolytatni a megbeszélést. Ezután a probléma valódi feltárására helyeződik a hangsúly. Amennyiben sikerül definiálnunk a probléma forrását, elkezdődik az úgynevezett kreatív fázis. Itt mind a két fél lehetséges megoldási javaslatokat tesz. Azért nevezzük kreatív fázisnak, mivel itt bármilyen, akár elsőre nehezen megvalósíthatónak tűnő ötlettel elő lehet állni. Hiszen meg lehet, hogy nem ezt választjuk, azonban irányítani fogja a gondolkodásunkat, és eszünkbe juthat róla a végső, leginkább elfogadhatónak és betarthatónak tűnő megoldás. Az utolsó fázis a megegyezés. Itt már a fő szempont az, hogy egy olyan megoldást találjanak, amely mind a két félnek megfelel. Így tehát nem az lesz már a fontos, hogy elkezdjük közelíteni egymáshoz az érdekeinket, és megvizsgáljuk, hogy ki mennyit enged, hanem az, hogy összevessük, hogy mit szeretnénk elérni és feltárni ezeknek a közös metszetét. Az ötletnél azért fontos, hogy mérlegeljük, hogy ez hosszú távon is működhet, illetve betartható-e, és ne feledkezzünk el a visszacsatolásról sem, hiszen a felek együttes felelőssége, hogy ellenőrizzék a későbbiekben azt, hogy az be lett-e tartva. Kicsit ehhez a témakörhöz tartozik az asszertív fellépés is. Ugye az a fajta viselkedésmódot foglalja magában, amikor képes vagyok érvényesíteni a saját akaratomat, miközben mások érdekeit is figyelembe tudom venni. Ehhez őszinte és nyílt kommunikációra van szükség. A kreatív megoldás létrejötte, asszertív fellépéssel tud megvalósulni. A lényeg tehát, hogy ne versenyként éljük meg a konfliktust, hanem innovatív megoldásként, hiszen a véleményeink különbözősége az, ami előre viszi a világot, és ami utat tör a fejlődés.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek. Ugyanis 1 millió forintot kap minden balaton-szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A Balaton-Szentgyörgyi információk után ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióba.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A környezettudatos nevelésről szeretnék bővebben információt megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu szerint, bár a személyes felelősség olykor kicsinek tűnhet a környezetvédelem kapcsán, azonban a klímaváltozás mind fizikai, mind pszichés értelemben is egyre nagyobb kihívás elé állít minket. Így fontos beszélni erről a témáról, és még fontosabb lenne aktívan cselekedni. Ahogy a történelem során változott a természethez való viszonyunk, úgy a környezetszennyezésre való reakcióink is változtak. Leggyakrabban a személyes felelősség hárítása és a nagyobb hatalmakban, technikai vívmányokban való bizakodás jelenik meg válaszul a szorongásra és a bizonytalanságra. Akik tudatosabban kezelik a környezetszennyezés kérdését, azok az életmódjuk alakításával igyekeznek oldani a helyzeten, ami a mentális egészségükre is pozitívan hat. A környezeti nevelés fogalma Magyarországon 1998 óta része a közoktatási törvénynek, 2004 óta pedig kötelező eleme minden iskola pedagógiai programjának. A tanárok által átadott értékrendszert, tudást és tapasztalatokat jelenti a környezeti nevelés, ami hozzásegíti a tanulókat egy fenntartható életforma elsajátításához. Legtöbbször a diákok a természettudományos tanórák alkalmával találkozhatnak vele, de azt sokszor csak száraz anyagként kapják meg. Ennek az is lehet az oka, hogy a tanárok maguk sem kapnak megfelelő képzést a környezeti neveléshez, saját attitűdjeik sem formálódtak még olyan irányba, aminek átadását elvárják tőlük. Ezen felül a felelősségteljes gondolkodás receptje picit összetettebb. Szükséges hozzá egy belső motiváció, személyes érzékenység, szándék és megfelelő kontrollérzet is. Ezek kialakulásában nagy szerepe lehet annak, ha a gyerekek részt vehetnek olyan iskolai rendezvényeken, programokon, ahol valós problémákkal találkozhatnak, és arra együtt kereshetik a választ. A viselkedésük kialakításában pedig a legfontosabb tényezőnek a pozitív visszajelzést találták. A környezeti nevelés kapcsán az életkort is fontos szem előtt tartani. Egy kutatásban például olyan kukákat alkalmaztak, amik a szelektív személygyűjtéskor köszöntek a diákoknak, így később is inkább használták a szelektív kukákat, mint a vegyest. A példamutatás fontosságára mutathat rá az eredmény, amikor falusi és városi tanulókat hasonlítottak össze. A városban élők kevésbé látták kártékonynak az autó használatát és önmagában a légszennyezést, hiszen nekik ezek a napi rutinhoz, a megszokott dolgokhoz kötöttek, szemben a falusi gyermekekkel. Ahogy kezd központi témává válni, már a hétköznapi rutinunkban is a fenntarthatóság, úgy kezd beszivárogni ez az oktatáson, marketingen, sőt a divaton át a szülői módszerek körébe is. A környezettudatos nevelés sokak számára a saját értékrendszerük kifejeződése, mások pedig azért követik, mert kezd trendivé válni. Az alábbi pár tippel sokat segíthetünk a gyermekeinknek abban, hogy nyitottabbá váljanak a világ problémáira, és aktívan felelősséget vállaljanak bennük. Egyrészt beszélgessünk. A kommunikáció nem csak az ismeretátadás szempontjából lehet fontos a környezettudatosságra nevelésnél. A gyerekek sokszor szoronganak és félnek a klímaváltozással járó veszélyektől. Fontos, hogy erről a szülőkkel tudjanak beszélni, és akkor így a bennük kialakuló szorongás az csökkenhet. Aztán egy másik jó tanács, hogy kiránduljunk. A családdal, barátokkal együtt töltött idő a természetben pozitív emlékekkel és élményekkel látja el a gyerekeket. Valamint megtanulják tisztelni és óvni a természetet is a túrázás szabályainak a betartása mellett. Aztán egy másik jó tanács lehet az is, hogy mutassunk példát. Főleg kisebb korban lehet fontos az, hogy a gyermek lásson maga előtt mintát, ami alapján ő is cselekedhet. Lehet ez például egy szelektíven otthon gyűjtött szemét, vagy akár egy-egy bevásárlás alkalmával saját zacskóba gyűjteni a pékárút vagy a zöldségeket. Aztán az utolsó ajánlott pontunk az, hogy támogassuk. Tehát fontos, hogy ezt a viselkedést, ezt a környezettudatos viselkedést ne csak kialakítsuk, hanem fenn is tartsuk benne. Tehát ezt feltétlenül támogassuk őt benne, és motiváljuk őket a zöld törekvéseiknek a véghetőszvitelében. És bár elsőre kihívásokkal telének tűnhet egy új, környezettudatosabb életforma bevezetése, azonban ez nem feltétlenül jár nehézségekkel.
amennyiben a tőlünk telhető legtöbbre törekszünk, a családban közös projektnek tekintjük a komposztálást, vagy épp a zöldségtermesztést, a gyermekek könnyen elsajátíthatják azokat az értékeket, amik hozzájárulhatnak a klímavészhelyzet megoldásához, és végső soron pedig egy szebb jövőhöz. Környezettudatos témánkat ezennel lezárom, és tovább is haladunk itt a zenékkel.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Magyar Péter meghívta Magyarországra Giorgia Melonit. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma kecskeméti törvényszéken. A gazdasági versenyhivatal gyakorlati tanácsokkal segíti a nyaralásra készülő fogyasztókat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma a kecskeméti törvényszéken. 2025 végén 81 ilyen ügy volt folyamatban, ami több mint 60%-os csökkenés 2020 augusztusához képest, 2026 áprilisának végére pedig tovább mérséklődött az elhúzódó ügyek száma 64-re. Közölt az Országos Bírósági Hivatal elnöke csütörtökön Kecskeméten a törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. Senyei György hangsúlyozta, a kecskeméti törvényszék az ország 5. legnagyobb törvényszéke. A bírói kar 4,1%-a teljesít szolgálatot Bács-Kiskun vármegyében. Hozzátette, a kecskeméti törvényszéken évek óta tapasztalható, hogy az ügyek nehézségi foka az átlagtól magasabb. Vegyi anyag folyt ki egy berendezésből a debreceni EcoPro akkumulátor alkatrészgyárban, tájékoztatta a cég az MTI-t. Közleményükben azt írták, az esemény a gyártási folyamat egyik berendezésénél következett be, ahol egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű 22,6 kg félkész lítium-nikkel-kobalt alumínium oxid került az épületen belül a gyártóberendezés közvetlen környezetébe. A kármentesítési munkálatok az előírt egyéni védőfelszerelések viselése mellett ipari vákumporszívók alkalmazásával történtek. Az esemény során személyisérülés nem történt, és üzemesítési munkálatok az előírt egyéni védőfelszerelések viselése mellett ipari vákumporszívók alkalmazásával történtek. Az esemény

0: A GVH felidézte, hogy 2024-ben a Booking.com több mint 382 millió forintos bírságot kapott sürgető kommunikációs elemek alkalmazása miatt, míg a Wizz Air több ezer utas kompenzációját vállalta az online utasfelvétellel kapcsolatos hiányos tájékoztatás miatt. A versenyhatóság jelenleg az Airbnb és a Ryanair gyakorlatát is vizsgálja, és arra figyelmeztet, hogy a fogyasztók alaposan ellenőrizzék az árajánlatok tartalmát, az esetleges extra költségeket, valamint a podgyász és lemondási feltételeket.
1: Időjárás.
0: Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni, balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió.

éjjel-nappal a Balaton Rádióban a legjobbakkal. Ismerhetitek már a mondást, most a kreativitás és a negatív érzelmek közötti kapcsolatra fogunk kitérni. Olykor lehet olyan érzésünk, hogy az emberek életük legsötétebb időszakaiban a leginkább aktívak különböző művészi tevékenységekben. Kutatások szerint az introvertáltság, az érzékenység, a nyitottság és az impulzivitás mind olyan karakterjegy, mely összefüggésben van a kreativitással. A kutatások kimutatták, hogy a depresszióban vagy egyéb hangulatzavarokban szenvedett emberek körében sok esetben megfigyelhető a magas kreativitás, a hangulatzavarok pedig 8-10-szer gyakoribbak írók és művészek esetében, mint a populáció többi tagjainál. Nem jelenthetjük ki, hogy egyértelmű kapcsolat van a kreativitás és a mentális zavarok között, ám külön vizsgálva specifikus aspektusokat, adott problémákat és szinteket már érdemes foglalkozni a témával. Az ókori görögöket elemző kutatások arra jutottak, hogy esetükben a kiemelkedő kreativitás, a hozzátartozó eminens fogalma valamilyen módon összekapcsolódik a melankóliával vagy a bipoláris zavarral. A kreativitás és a pszichopatológia közötti kapcsolatról szóló tanulmányok hangsúlyozzák, hogy a legkreatívabb egyének azok, akik esetében a legnagyobb a mentális rendellenességek kockázata. Úgy tűnik, hogy ugyanazok a jellemzők, amelyek meghatározzák a tüneteket, kreatív előnyt is jelentenek. Több kutatás nem csak megerősítette ezt az álláspontot, de arra az eredményre jutott, hogy a melankóliával és a súlyos depresszióval társuló problémák kiemelten összeköthetők a magas kreativitással. Kurt Cobain ikonikus mondata, mely magyarul így szól, köszönet a tragédiáért, szükségem volt rá a művészetemhez. Nos, ez a mondat ma már szállóigévé vált. Milliók hallgatták dalait és merítettek erőt belőlük, ám sok más ikonikus művészhez hasonlóan Cobain is önkezével vetett véget az életének. Arról már esett szó, milyen lehetséges kapcsolat van a mentális betegségek és az alkotás között. Ám arról még nem, hogy a különböző mentális zavarokban szenvedők körülbelül 10%-a követ előnygyilkosságot. A frissebb kutatásokban egyértelműen kimutatható, hogy azok a személyek, akik művészethez kapcsolódó szakmákban dolgoznak, legyenek ezek írók, zenészek, színészek, festők, szobrászok vagy táncosok, sokkal magasabb az öngyilkossági ráta, mint az átlagban. A magas kreativitású emberek mentális stabilitása részben függ az adott munkától, amit végeznek. A tudósok, társadalmi aktivisták, közgazdászok és tanulmányírók az átlagos populációhoz viszonyítva kevesebb eséllyel szenvednek mentális problémáktól. Ám a művészi vonalon mozgó írók háromszor gyakrabban esnek át depressziós fázisokon, és körükben elkövetett öngyilkosságok száma is háromszor nagyobb, mint a népesség többi részénél. Írja a mindsetpszichologia.hu. A továbbiakban mi olyan slágerekkel vagyunk tovább, amelyek vélhetően elég kreatívnak minősülnek a körötökben is.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe. Legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdom mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. Ha tehát Balatonbogláron jártok, érdemes lehet megnézni a kék és vörös kápolnát, illetve környékét. Mi viszont most zenét fogunk hozni nektek itt a frissítő Balaton hullámhosszán.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam itt a Balaton Rádióban. Az egészséges felnőtt személyiséghez hozzátartozik az önállóság, mind fizikai, mind érzelmi értelemben. Határokat felállítani és érzelmileg leválni a szüleinkről az egyik legfontosabb lépés a felnőtté válásban. Erre vonatkozóan hozok érdekes információt nektek. Ez a folyamat, ez egy természetes folyamat, mely a személyiség fejlődésünkkel párhuzamosan halad. Első nagyobb lépése a serdülőkori lázadás időszaka, mely megalapozza a későbbi önállóságot, majd a fiatal felnőtt korban az új elköteleződés, saját család vagy független élet kialakításával válik teljessé a leválás. Elköltözni otthonról és anyagilag függetlenné válni, csak a leválás fizikai oldala. Az önálló felnőtt élet és sikeres párkapcsolat kialakításához az érzelmi leválásra is szükség van. Ez a legtöbbször persze nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, mert számos szülő akarva, akaratlanul felnőttként is nevelni, befolyásolni akarja még a gyermekét. Ez nem csak abban nyilvánulhat meg, hogy kéretlenül is tanácsokat adnak, beleszólnak abba, hogy a gyerekük hogyan élje az életét, hanem abban is, ha a felnőtt gyerek fél konfliktusba kerülni a szüleivel, nem tud nekik nemet mondani, nem vállalja fel előttük önmagát és a véleményét, valamint nem tudja meghúzni a határait. Az egészséges énhatárokkal rendelkező felnőtt tudja, hogy nem tartozik felelősséggel mások szükségleteiért és érzéseiért. Képes elviselni, ha a döntéseivel vagy véleményével nem értenek egyet. Tudja, hogy nem kell másokat boldoggá tennie, nem feladata mások életének rendbehozása, és mindezekre a kérésekre és elvárásokra nemet tud mondani. A határok felállítását a saját családunkban tanuljuk meg először. Vagy például szabad-e a nagymamának nemet mondani a sütire, becsukni a szobaajtót, megélni az érzéseinket, mérlegelni a kritikát, illetve a saját ízlésünk szerint öltözködni. Hogy ez miért nehéz, arra az egyik ok, hogy a szülők erősebb érzelmi reakciót tudnak kiváltani belőlünk, annak köszönhetően, hogy pont a gyerekkori sérüléseink tettek minket érzékenyé bizonyos dolgokra. Nagyon nehéz megkérdőjelezni egy olyan kritikát például, ami már kisgyerekkorunktól kezdve beépült az én képünkbe. Másrészt a szülőkkel való kapcsolat sokkal kevésbé az egyenrangúságon alapul, mint mondjuk egy barátság vagy egy párkapcsolat. És a szülő még felnőtt korban is az irányító, tekintély személy szerepét töltheti be. Ahhoz, hogy felnőttként új alapra helyezzük a kapcsolatunkat a szüleinkkel, szükség van az eltávolodásra, érzelmi értelemben. Gyakori, hogy amikor valaki terápiába kezd járni, vagy új kapcsolatba kezd, elkezd tudatosabban rálátni a szüleivel való kapcsolatára. Változik a személyisége, új viselkedés mintákat tanul és próbál ki. A családterapeuták azt szokták javasolni, hogy ahhoz, hogy a szülőkkel való kapcsolatunkat felnőtt szinten rendezni tudjuk, először magunkon érdemes dolgozni. Az önismereti munka során tudatosítani, hol kellene meghúzni a határokat, és utána fokozatosan kipróbálni ugyanezt a családdal. A szüleink ettől persze még lehet, hogy nem fognak megváltozni, de ez nem is feltétele annak, hogy mi változzunk, és hogy máshogy tudjunk működni a velük való kapcsolatunkban. Írja a Mindset Pszichológia weboldala. A következőekben a zenei világba fogunk belemerülni, és jönnek a legjobb slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Balatonrádió éjjel-nappal a legjobbakkal. Ez volt a pénteki maratoni balatoni zenefolyam, Szabó Ferenc voltam. Minden kedves hallgatónak megköszönöm az eddigi figyelmet, és megragadva az alkalmat kívánok kellemes hétvégét. Na, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balatonrádióban.
3: A Szegedi Tudományegyetem dékánja lesz az igazságügyi miniszter. Megnevezte Zsolti bácsit a Szűlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta a hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába, de az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%

0: ügyészség megerősítette. A portál megkeresésére az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta pénteken az Index.hu Bangó Sándor bejegyzése alapján. Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált, szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra.
1: Időjárás.
0: A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Gyermekkorodban szárnyalt, szabadabban a képzeleted, vagy most?
2: Egyértelműen gyermekkoromban.
3: Egyházi Géza, színész.
2: És hát biztos ez sajnálatos, mert egyrészt nyílunk, ahogy cseperedünk, másrészt meg valami ördöngös oknál fogva a falak is, meg a rossz tapasztalatokból rakódó kis téglák is gyarabodnak.
3: Ördöngös, azt mondta.
2: Ördöngös, igen, mert ki gondolná, hogy...
3: Az ördög.
2: Igen, onnan ered. Valószínű, hogy sokkal több dologba belegondolunk, és sokkal több olyan rossz tapasztalás, megtapasztaláson körülöttünk, amik mindig egy kicsit óva intenek, amikor az álmodozás szóba kerül.
4: Zutor Zoltán, dalszerző, előadó.
5: Gyermekkoromban képzelektem, most meg fantáziálok.
1: És a kettő közötti különbség?
5: A kettő közötti különbség az, hogy a képzelgés az inkább álmodozásból, amiről a fantáziálgatás, meg tényleg a fantázia szabadon engedése mindenben.
4: Gubik Petra, színésznő.
6: Én azt tanultam meg így az évek során, hogy ahogyan tapasztaltam és éltem a világban, pont ennek köszönhetően még inkább jobban merek álmodozni, vágyakozni és elképzelni dolgokat, mert amíg gyerek voltam, addig ugye bizonyos szinten nem is tudtam, de voltak korlátaim, mert hogy ugye amiben felnőttem, azt hittem, hogy tehát nem ismertem a világot, és nem láttam túl a kerítésen sokszor. És boldog voltam persze, mert csodálatos gyerekkorom volt, és tényleg, és mindent megadtak nekem a szüleim, amit csak lehetett egy gyereknek. És nagyon jó volt gyereknek lenni, de jó felnőttnek is lenni.
1: Mert most nem csak megálmodni lehet, hanem most meg is lehet kapni.
6: Így van, meg is élhettem, és meg is valósítottam, és tudod, nagyon sokszor veszem azon észre magamat, vagy például nézem ilyen gyerekkori jegyzeteimet, vagy leírásaimat, vagy csináltam ezeket, anyukám mindig mondta, hogy írd ki, hogy mire vágysz, miről álmodozol, és akkor ilyen kis buborékokba beleírogattam, és a múltkor megtaláltam egy ilyen papírfecnit, vagy hát nem is fecnem, egy ilyen kartonlapot.
1: És akkor az van most, amit ott leírtam.
6: Igen, mindent ki tudnék így rajta pipálni.
0: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mihály Réka, énekesnő.
2: Én az a fajta kislány voltam, aki minden este elképzeltem egy képet, amiben így belehelyeztem magam. Mindig volt valamilyen mese a fejemben, ami futott. Aztán utána, amikor már így általános iskolás voltam, és nagyon szerettem rajzolni, akkor ezeket le is rajzoltam. És ez nem feltétlenül kopott el, vagy kopott meg, hanem most már kicsit felnőttesebben, meg kicsit tudatosabban, este lefekvés előtt ezeket az ilyen kicsi örömteli pillanatokat, vagy ilyen élményeket, amik tetszettek aznap, azokat úgy visszapörgetem. És akkor ezekből el szokott indulni egyfajta ilyen álmodozás, vagy egy ilyen gondolatiság, hogy ilyen csupa-csupa jó érzés. De, és akkor ilyet, vagy hogy szeretnéd, meg van egy ilyen, hogy akkor hogy szeretném azért. Tehát, hogy én azért így szeretek kicsit így elmélkedni ilyenekben, hogy milyen lehet így. És akkor úgy azokat úgy intenzíven szoktam, és csomó minden, most ettől vagy nem ettől, bár én hiszem, hogy nagyon sok minden emiatt, de meg is valósul.
1: Gubik Petra, színésznő.
3: Nekem gyerekként voltak saját magamnak felállított korlátaim. Aha. Tehát ha valaki azt mondta, hogy hát ezt felejtsd el neked, de számodra ez lehetetlen, elérhetetlen, akkor hát elhittem. Nem jó helyre születtél, vagy és ezek olyan butaságok. Hát. Tehát ha belegondolsz, miért ne lehetne innen Magyarország egy kis városkájából akár bármit elérni. Tehát, hogy én valahogy majd arra fogok törekedni, hogy a gyerekeim lesznek, akkor úgy neveljem őket, hogy bármi lehet, mindent elérhet, amit a világon csak szeretne. Hát persze nyilván vannak.
4: Nem már a felnőtt megszólal.
3: Hogyha esetleg nincs hozzá tehetség, akkor azt a nyilván azért finoman, ahogyannal meg lehet fogalmazni neki, de ha azt látom, hogy van, akkor tényleg határa csillagoség.
2: És hogyha pont, hogy az ember fókuszban tartja a vágyait, az álmait, akkor valahogy úgy is fog alakulni az élete, hogy az jön be, azt veszi észre, azt emeli le a polcról, az jön szembe az utcán, azzal kapcsolatban fogják őt megkeresni. Szóval én ezt hiszem, hogy...
1: Hát igen, egyébként itt van egy pici zárójelben bekapcsolódva a félelem, vagy amitől fél az ember, és akkor meg mindig azt látja, meg mindig azt történik, meg tudtam, mert ettől féltem, ettől rettegtünk.
2: Abszolút.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mihály Réka, énekesnő.
2: Egyébként azt szokták mondani, hogy nem jó az, amikor valamire vágyunk, és akkor azonnal már az út is a fejünkben ott van, hogy hogyan lesz. Aha. Meg hogyha már megvan a válaszunk, az mindig lezár valamit. Uh-huh. Ellenben, hogyha kérdésben maradunk, hogy vajon mi az az út, ami ide eljuttat, uh-huh. onnantól kezdve millió egy verzió jöhet. És hogyha folyamatos kérdésben vagyunk, és folyamatos kérdésben tartjuk magunkat, akkor nem korlátozzuk az irányokat, meg az utat. Ezt kéne megtanulnunk, és szerintem ez egy olyan, mint egy ilyen izom, hogy az már milyen jól megy, hogy jaj, hát ez nem jó, ó, ebben én nem, ó, ez nagyon nehéz, na ez biztos nem fog összejönni. Tehát valahogy az emberek tetszik, nem tetszik, sokszor így vagyunk kalibrálva, és ebből, tehát hogy ez az izmunk már működik, a pesszimista izmunk. De mi van, hogyha mint az edzőteremben kigyakoroljuk azt, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy mi van itt még.
1: Na de akkor most messzire merészkedek, hogy mondjuk amik le vannak írva például a Bibliában, csodák, történetek, gyógyulások, azokat például te el tudod képzelni? A képzeleted megengedi, hogy elhidd azokat?
2: Minél inkább haladok előre az életben, annál inkább hiszem el.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A Szegedi Tudományegyetem dékánja lesz az igazságügyi miniszter. Megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészíteli eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9

0: alkalmazó főügyészség megerősítette. A portál megkeresésére az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta pénteken az Index.hu Bangó Sándor bejegyzése alapján. Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált, szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra.
1: Időjárás.
0: A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

0: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Egyházi Géza, színész.
2: Nekem vannak ilyen személyes tapasztalataim, hogy ki hogy kezeli a betegséget. És aki nem adja meg magát könnyen, az képes olyan csodákat mutatni a külvilágnak, amik tényleg orvosilag is, meg civilként is hihetetlen dolgok. Ilyenek történnek. És ezek a csodák, ugye kicsiben, ha használjuk ezt a képességünket, hanem amire ugye születtünk, ezek vannak, ezek itt vannak körülöttünk, de szerintem sokkal jobban elhisszük mi már, illetve én azt gondolom, hogy úristen, mi civilizáltak jobban elhisszük, mint mondjuk az ős vagy az ókorban lévő emberek, de lehet, hogy ők még tényleg sokkal jobban el tudták hinni. Most az első gondolatom az volt, hogy hú, mennyit fejlődtünk visszafelé, akkor inkább úgy mondom. Igen. Talán annyira már nem is tudjuk elhinni. Mert mindenbe kételkedünk. A bűnös világban egyébként ez a kísértés, hogy ne higgyünk semmit elsőre, ez most már azt mondom, hogy hétköznapi. Ezért van szerintem ez a bezártság is, meg amit kérdeztél az elején, hogy miért nem merünk jobban megálmodni, meg elképzelni dolgokat, hogy mi nem tudunk, mert hát ezek rakódnak.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Cutor Zoltán, dalszerző, előadó.
2: Mindig van az a téves feltételezés, hogy a tudomány meg a vallás szemben áll egymással. Szerintem nem, más vizsgálnak. Az, hogy a vallás azt vizsgálja, hogy ki csinált ezt, miért, milyen szándékból. A tudomány meg esetleg azt vizsgálja, hogy ez milyen gyakorlati vagy technikai folyamatokon keresztül valósult meg. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül szemben állnak egymással. Tehát mi van akkor, hogyha Jézus úgy járt a vízen, hogy annak nagyon is megvolt a konkrétan a fizikai oka, amit, vagy eszköze, amit ebben a pillanatban itt most nem ismerünk még, vagy nem tudunk.
3: Hát, vagy nem is kell ismernünk, de azért kérdezem, hogy amik ott le vannak írva, rengeteg úgymond csoda, hogy azokat például a te képzeleted megengedi úgy neked, hogy azokat el is tud hinni, és akár például a gyógyítások, vagy akkor tovább megyek a halott feltámasztás, ezek mind-mind le vannak írva, hogy és az is le van írva egyébként, hogy tulajdonképpen nekünk is, ha egy mustármagnyi hitünk lenne, akkor...
2: Hát az, hogy a hit mire képes, van egy régi szegedi barátom, Endrének hívják, aki fiatal biológusként kiment Londonban dolgozni valami kutatóintézethez, és az egyik terület, ami felkeltette az érdeklődését, pont az ilyen csodás gyógyulások. És akkor elkezdett összeszedni adatokat, és volt egy idős hölgy, akinek jobb oldalán állandóan szúrt, 90-es évekről beszélünk egyébként, azt gyanították, hogy nagy valószínűséggel epeköve van, vagy valami epe problémája. Felnyitották, és a műtét közben látták, hogy nagyon súlyos előre haladott máj daganata vannak, és nem nyúltak hozzá, mert hogy úgyse tudnánk rajta segíteni. Műtét után visszavarták, és azt mondták, még kivettük az epekövet. Onnantól kezdve elkezdte jobban érezni magát, és mikor fél év múlva, vagy egy év múlva ment vissza az X-edik kontrollra, akkor azt tapasztalták, hogy elmúlt neki a májdaganata, a súlyos előreadott állapotú, amiben egyébként egész nagy bizonyossággal bele szoktak halni, különösen akkor, hogy az ember tudomására hozzák. Tehát, ha így vesszük, akkor annak se szerés, se száma azoknak a bizonyítékoknak, hogy az emberi hit és akarat mit képes gyakorolni egyébként a testünk felett.
3: És egyébként tulajdonképpen nem ez történik a leírt bibliai történetekben is, hogy az emberek mondanak dolgokat, és akkor jön Jézus, és ő mást mond. Ő nem lát, nem a hibát látja, nem a bajt látja, hanem a jó állapotot mondja tényként, kijelentő módban.
2: És megerősíti őket ebben. De szerintem
3: történt. Azonnal létre is jön, élő valósággal
2: válik. Hát, ahogy a vérzéses asszony, mikor a nagy tömegben ugye hozzáért, és hogy meggyógyította. Ez mi? Hát az egy ehhez hasonló csodálatos példája a hitnek. Hogy a hited megtartott téged, ugye ezt mondja.
3: És nekünk mekkora a mi hitünk? Neked mekkora? Hogy tulajdonképpen tudjuk, hogy ott vannak leírva a történetek, csodák, gyógyulások, stb. Azt is tudjuk, hogy van lehetőségünk nekünk is ilyen mértékben hinni, van lehetőségünk ilyen mértékben gyakorlatilag így élni, van hitünk.
2: Már ezért megért eljönnöm hozzád beszélgetni, mert azt gondolom, hogy most, amit most mondtál nekem, ez nekem is egy megerősítés, és amellett, hogy én ezt tudom, és ezt esetleg át is adom másnak, azt, hogy most te mondod ezt nekem, ez egy nekem is szükségem van valamilyen gyakorisággal arra, hogy ezt erősítsék bennem, hogy ez így van, és így működik.
3: Én igazából kérdezem csak saját magunkat is, hogy...
2: Tudom, csak én meg hadd fejezem ki az örömmet a fölött, hogy úgy tetted fel a kérdés, hogy közben meg is erősítettél.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fue.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió. Éjjel

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Én belőled kinézem, de kérdezem, hogy el tudsz-e képzelni olyan volumenű csodát, ami után gyakorlatilag megszólalni sem tudsz. Megtörtént, jelen voltál, átélted, vele élsz együtt, hogy ez valóban, most már tudod, hogy ilyen is van. El tudsz ilyen mértékű csodát is képzelni?
2: Igen, és ha meg fog történni, vagy ha ilyen történik, akkor szólni fogok. És elmondom, hogy megtörtént.
3: Gubik Petra, színésznő.
4: Azt érzem, hogy van olyan élethelyzet, amikor olyan szinten kiélesedik az elméd, és kiélesedik a kapcsolódásod egy magasabb rendűvel, ahol szerintem képes vagy ilyeneket generálni. Van olyan helyzet, igen. De akkor szinte el kell, tehát olyan akár jó, akár rossz dolog, de akkora valami történésnek kell végbe mennie, akár így benned, hogy elhagyod szinte a talajt, tehát elkezded érzékelni, hogy igazából amiben te vagy, az csak egy test, és te a lélek vagy. Ami most itt beszél hozzád, az Petra, de én nem biztos, hogy, tehát én hiszem azt is, hogy most itt ebben az életben ezt a testet kaptam, de én nem a test vagyok, hanem én aki beszél hozzád, aki gondolkodik, a lélek, ahogy érez, az intuíció, minden. És én volt olyan pillanat, nem olyan rég a közelmúltban, amikor ért olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy ez már annyira erős impulzus, annyira erős, hogy már nem mint fizikai síkon vagyok jelen, hanem ez már egy ilyen más állapot. Ez most lehet nagyon lilán hangzik, de hogy igen, van olyan, és akkor azt érzem, hogy egy lélek vagyok igazából, ami igazából az, ami dominál és uralkodik. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok olyan dologra képes, amit egyébként, amikor ott maradsz a Földön, benne az anyagiságban, akkor azt mondod, hogy jó, hát erre képes vagyok, erre nem, erre most
1: ott
4: van időm, erre
1: nem
4: nincs.
1: Vagy képes. Igen. Rá. És ebben, amit leírtál állapotban pedig?
4: Igen. Igen.
3: Zutor Zoltán, dalszerző, előadó.
5: Azt gondolom, hogy a hitnek rettenetesen fontos hatása van, alapvető, meghatározó szerepe abban, hogy hogyan alakul az életünk.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Egy anyának a bátorsága a gyerekeihez kapcsolódik, hogy ott például...
2: Biztos, hogy összefüggésben van.
1: Ott van a legnagyobb bátorságod a gyermekek körül?
2: Szerintem igen.
3: Friderika énekesnő.
1: Hogy ott bármire képes vagy?
2: Hát azt hiszem igen.
3: Vastag Csaba.
4: A bátorság meg a hülyeség és a naivitás nagyon sokszor mást jelentenek, de nagyon sokszor egyébként meg kéz a kézben járnak. Tehát most két példát tudok mondani. Amikor az egész zenélést elkezdtük csinálni még annak idején kiskoromban, nem tudom, hogy akkor hogyan lehettem ennyire bátor, ennyire hülye és ennyire naív,
1: hát ez hogy, csodálatos
4: hogy,
1: egyébként.
4: Hogy ezt így tulajdonképpen az esélytelenek nyugalmával tudtuk csinálni.
1: És pont így volt, jól látod, tehát visszanézve, igen. Akkor így kell csinálni, mert így lehet akkor.
4: Nagyjából én úgy csináltam szerintem, hogy nem volt B-tervem és nem volt olyan más menekülő útvonal, amit tudtam volna ezen kívül kigondolni, vagy amifelé tudtam volna menni, hanem csak ezt az egyetlen megoldást láttam, hogy valahogyan zenélnem kell.
3: Szigeti Ferenc a Kártágó együttesből.
5: A bátorság mögött nagyon sok szó a mai is, szóval látszok. Az ember, szóval próbál az ember határozottan mutatkozni.
1: Hát igen.
5: Ez már fontos, hogy ebbe hogy lép föl, és hogy milyen mennyire magabiztosnak tűnik. Ezt nevezhetem szakmai rutinnak, hogy idő után kell az embernek úgy fellépne, hogy magabiztosak látszódjon, még akkor is, ha nem vagyok az belül, de akkor is úgy azt kell mutatni, mert akkor azt elhiszik, és mögöttem a zenekar is tudja, hogy akkor Feri, te döntöntsél, és akkor én döntök, és akkor az van.
3: Takács Eszter, dalszerző, énekes.
2: Szerintem inkább azoknak nehéz, akik bármilyen féltésből nem mernek önmaguk lenni, vagy nem merik kiteljesíteni saját magukat, megélni azt a valóságot, azokat az álmokat, önmaguk tehetségét, amit leszületéskor megkaptak, és amibe akár felmenőik is akadályozhatják őket a túlzott féltéssel, akármivel, és nem merik a saját életüket élni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bátorság kell ahhoz, hogy mondjuk az ember felfedje saját magát kapcsolaton belül, hogy egyre inkább tudj teljes egészében Csaba lenni otthon, házasságban.
2: Szerintem, na ezek nagy bátorságok és az önfeladás meg a magadnak a teljesen kinyitása az, amihez egyrészt fel kell szemlődni.
3: Vastag Csaba.
2: Másrészt meg kell hozzá önbizalom is, mert anélkül nagyon nehezen megy. Harmadrészt kell annak az önismerete, vagy ismerete, hogy nem vagyunk tökéletesek egyikünk sem, és hogy a hibáink, amit lehet, hogy mi felmerítünk, hogy akkora hatalmasak, lehet, hogy másnak a szemében nem is olyan hatalmasak. És valószínűleg akkor tudjuk a másikat a legjobban ismerni, hogyha hagyjuk azt, hogy ő is megismerje minket ilyen teljes valónkban. Szóval, de ehhez viszont tényleg kell bátorság. Illetve az is egy jó kérdés, hogy van-e az embernek egy olyan teljesen önálló, önmagára jellemző, csak saját magával megbeszélendő, legbelsőbb köre, egyrészt, hogy ez létezik-e, másrészt, hogy ebbe kell-e beengednünk bárkit, mert ha viszont nincsen egy titkunk se, akkor az egy nagyon-nagyon nagy feladást igényel. Harmadrészt, hogyha ide beengedünk valakit, akkor ki legyen az. És az esetemben én úgy gondolom, hogy ebben nagyon kevés ember fél bele, tehát igazából mindenkinek nyilván egy legjobb barátja, meg a szüleink, meg ilyesmi, de valószínűleg ezt logikusan egy emberrel fogod megosztani az életedben majd, aki legközelebb áll hozzád.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Rockstar Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél, mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egy

0: egy kaland voltam.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Bátorság kell, hogy amikor megismerkedik két ember, összeházasodnak friss házasok, hogy bátorság kell, hogy teljesen átad magad, megnyisd magad, feltárd magad. Hogy...
3: Az abszolút. Ezek olyan dolgok, amik évről évre bontakoznak ki.
4: Friderika énekesnő.
3: Főleg úgy, hogyha esetleg némi frusztráltsággal ment bele valaki a házasságba. Szerintem mindenkinek vannak frusztráltságai, úgyhogy kisebb-nagyobb. Így van, föltárulkozni, megmutatni, vagy nem is megmutatni, hanem egyszerűen a helyzetek, az élethelyzetek, az életkor sajátosságai, amit hoznak, hogy tudjuk megoldani, és a cél az, hogy együtt, közösen, mint a gyémánt, hogy csiszolódunk, és akkor egyre szebb történeteink vannak, közös történeteink, amik nem szétválasztanak, hanem összehoznak. Nyilván vannak problémák, nem egy felhőben élünk mi sem, de valahogy ezek a problémák, ahogy megoldódnak, bátor tettekkel, sokszor bátorság kell ehhez, akár egy bocsánatkéréshez szerintem bátorság kell, lelki erő, gerincesség elkezdeni a helyreállítást, a dolgoknak a helyrehozatalát, tehát hogy ezek a történeteink, ami most már lassan 30 éve íródik a mi életünkben, ezek összehoznak bennünket, és ez egy nagyon jó dolog.
4: Takács Eszter, dalszerző, énekes.
5: Szerintem csalódni azt inkább az ego tud, vagy tehát, hogy a lelkünk jó, hogy mondod, az, a lelkünk nem biztos, mert a lelkünkkel fel tudjuk mérni, hogy mi az, ami az egóhoz tartozó, vagy tartozék, és mi az, ami egyfajta feltétel nélkül elfogadást jelent, és látni a másik ember működésére, hogy miért nem úgy működik, ahogy mi szeretnénk, és azt megérteni, elfogadni, akkor úgy könnyebb ezekből a sebződésekből is rendbe jönni, és továbbvinni azt a fényt, ami valójában, aminek értelme van, és ami sokkal tovább mutat a fizikai, vagy akár a jelenlegi életünkön.
2: De jó, hogy mondtad, hogy csalódni az ego tud. Így mondtad?
5: Igen, igen.
2: És az ember lelke az pedig szabadon szárnyalhat tovább.
5: Igen, mert a lélek tudja az igazságot.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
9: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
10: És a Veréb Tomi.
9: Megjelent a legújabb Zambogyi átdolgozásunk.
10: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottál.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Van olyan személy, aki fel tud bátorítani téged?
3: Kétfelé választom. Az egyik az, hogy...
4: Szigeti Ferenc a Kártágó együttesből.
3: Volt a főnökém a munkáim során, akik azt mondja, Feri, ezt meg kell csinálod.
2: Meg tudod csinálni,
3: és megoldotta, ez egyik oldal. Másik oldal például a nőim. Akik elhitettek a fejét, nagyon jó vagy. És akkor mondta, tényleg? Na, az jó. De egyébként mindenképpen inspiráló az, persze. Én is, mikor főnök voltam, igazgató, akkor én szerettem dicsérni az embereket. Ez sokkal több energiát szabadít fel a másikban, mint hogyha lecseszem. Adott esetben, ha valami hibát követlek, az ember elmondja még a hibáját, akkor rögtön utána azt mondom, hogy te figyelj, képes vagy rá, meg tud csinálni. Tessék szépen, oda menni, és állj neki, és még egyszer old meg. És meglátod, jó lesz. És általában sikerül, mindig sikerült az ilyet elérnem. Ezért ugye a kérdésed a válasz, hogy ma már azt hiszem, hogy inkább én vagyok az, aki másokat bátorít és lelket ön bele.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt olyan, hogy elszalasztottál az életben valamit amiatt, mert nem volt hozzá elég bátorságod?
2: Nem.
1: De jó.
2: Nem,
1: nagyon
2: nem.
1: Jó.
2: Nem, sőt, azt gondolom, hogy túl bátor voltam.
3: Friderika énekesnő.
2: Egy bizonyos szituációban, ami a mai napig is talán stigmatizál, de én úgy vagyok vele, hogy nekem annyira szükségem volt akkor a túléléshez, és ahhoz, hogy én nekem normális házasságom legyen, családom legyen, gyerekeim, jövőm, hogy az éneklésemet tudjam folytatni. Tehát nekem egy olyan radikális ideológiai váltásra volt szükségem, megerősítésre, biztonságra, hogy akkor abban az időben, amikor már az ismertség is nagy volt, és ugye megismertek a Kinek mondjam el vétkeimet dallal, ez a fajta döntésem megosztást okozott, és ennek mai napig érzem előnyét, hátrányát.
1: Ez a fajta döntés az mire mondott pontosan?
2: Hát konkrétan az én megtérésem, a hitem, amit kaptam, nem otthonról hoztam, a szüleim ateisták, és...
1: Ők valaha elfogadták egyébként ezt, vagy sohasem?
2: Most már.
1: Most? Tényleg?
2: Igen, de a családban óriási nagy tragédiát okozott. Nem, egy kicsit előbb.
1: 20 kicsit, év
2: igen, igen, talán akkor, amikor látták, hogy gyerekeket vállalunk, és látták, hogy látják a mai napig is, hogy neveljük őket, és ez.
1: És 20 évig pedig egy távolságtartás, egy olyan.
2: Az első évek távolságtartást jelentettek.
1: Sőt, szinte őrültként néztek rá, hogy nem vagy normális.
2: Így van. Okos, értelmes lány, karrier, minden, amit egy ember kívánhat, így van. A világot jelentő deszkák ott vannak, és hogy hozhat ilyen döntést? Nekünk olyan szüleink voltak, meg olyan nagyszüleink, akik teljesen el voltak idegenedve ettől, de nem tehettek róla, mert egy olyan világban éltek, amiben ezt nem is lehetett elérni. Vagy azt mondták, hogy jaj, hát jó, hát akinek ilyen hívő, meg nem tudom micsoda, hát szegény, ilyen gyenge lelkű, most mibe kapaszkodjon, magadban kell bízni. És ugye most meg azt mondjuk, hogy mert megértemled. És szóval, hogy,
1: hát
2: hogy az a rendszerváltás...
1: Mi azt mondjuk, hogy kegyelemből van.
2: Így van, de ezt nagyon sokan nem értik, szóval, hogy az mit jelent.
1: A világ mondja, hogy megérdemled. Na hát és így akkor van. Most mit mondanak most a szülők például, hogy amikor most már elfogadják, hogy mentek vendégségbe, akkor jó, most már elfogadjuk, hogy ilyenek, furcsa, így valahogy?
2: Azt hiszem, hogy itt is mi is engedtünk egy picit, meg ők is engedtek, nyilván a békesség kedvéért, de tudják, hát vannak olyan helyzetek, amiket a hétköznapok hoznak, mit engedek megnézni mesébe, mit olvasunk, mi este szoktunk imádkozni, az anyukám így hallgatja, akkor kekeckedik néha így az unoka, meg ugye a nagymama, mert a nagymama nagyon erős, és akkor így egy kis szócsata, de valahogy őtőlük, a gyerekeimtől másképp veszi, mint tőlem, én azért mindig még kislány maradok, így 50-en túl is, és az apukám lágyabb, és azt gondolom, hogy a férfiak lágyabbak, könnyebben beveszik ezt az egész dolgot. A hölgyek nagyon, nagyon megerősítették magukat, de azért, mert ugye nagyon sok dolguk van, nagyon sok feladatuk van a munka mellett, a család, menedzselés és stb. És a teher egy ilyen páncélt rak rájuk, és átveszik a nadrágot, miközben szoknyát kéne továbbra is hordani, mert nagyon elegáns és nagyon jól áll a hölgyeknek. A látság, az a nőiességnek az egyik gyönyörűsége, amikor az apa leszíd jogosan, de oda bújhat a gyerek, és meg tudod vigasztalni, és nem az apa ellen beszélsz, hanem az isteni kegyelmet, szeretetet tudod képviselni. Szóval, hogy ezt látják a szüleim, és az apukám érzékenyebb, úgymond az isteni dolgokra, de én azt gondolom, hogy a páncél alatt az anyukámnál is dolgoznak a motorok, és amikor ideje van annak, akkor biztos vagyok benne, hogy nem lesz gát, nem lesz akadály.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: van.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Szigeti Ferenc, a Kártágó együttesből.
3: Nem vagyok túl bátor, szóval most ez...
4: Azt mondod magadra?
3: Igen, szóval hogy mondjam, most ez nem szakmailag értem, hanem mondok egy példát. Én nagyon félek a repüléstől.
4: Hát mert nincsen szárnyunk. Hát így aztán, ha kidobnak minket valahonnan is repülünk.
3: Igen, nem arra teremtettek, hogy repülünk, de mondjuk ez tényleg félek a repüléstől. Még mai napig is, meg hát rengeteg szerepültem. Szóval 1971 óta, 71-ben a akkori Corvin együttes bejátszottam még, egy másik zenekarunk volt, és az első külföldünk Moszkvába vezetett, és egy négy motoros propelleres gép volt. Nagy gép, egyébként a nagy gépnek számított akkoriban, az 18-as, de hát ez ilyen, ma már viccesnek tűnt, de hát ugye úgy, nem úgy szállt föl, hogy ma egy ilyen sugár, hanem ment fölfelé, befögött minden, remegett az összes szárnya, és hát én összeszorult mindennel, gyomorral, mindennel ültünk ott, nem tudom, két vagy három órát, nem tudom, mennyit repültünk. Aztán ezt követően számtalanszor jártunk. Én például 8-szor voltam turné hosszú, 2,5-3 hónapos turnékon a Szovjetunióban. És ott meg nincs más lehetőség, tehát mint egy 800-1500 kilométerre városok között csak repülővel lehetett menni, és ugye ezek a belföldi járatok, néha csak a fagy tartotta össze őket, valami rozogó gépekkel repültünk. Mert szörnyű volt, szóval visszatér a bátorságra, szóval nekem mindig nagyon össze kell magam szedni, hogy fölmegyek ülni repülőre, és megértünk még készenleszállást, megértem azt, hogy egyszer Taskent fölött, sosem fogom elfelejteni, Taskentbe repültünk valahonnan, és már közeledtünk a városhoz, és a pilóta bemondta, hát oroszul persze, de hát én tudok oroszul, mert egyrészt tanultam is középiskolában, meg ugye a szovjetben muszáj volt beszélnem, zenekarvezető is. Bemondta a pilóta, hogy hölgyeim és uraim, 15 percről leszállunk Taskentben, de a város fölött vihar van, úgyhogy egy kicsit dobálni fogja a gépet a vihar. Elnézést kérek, nem lesz semmi baj. És akkor a pilóta ugye nem azt csinálta, ami általában ilyenkor szokott repülő, mondjuk itt van a város, és akkor jön a gép, és szép lassan ereszkedik le, és ugye leszáll. Hanem azt csinálta, itt volt Taskent, hogy volt, és akkor így jött a repülőgéppel, és akkor egész fölé szállt, és itt ilyen zuhanó bombázóba, én innen lefelé, mert ugye azt találta ki, hogy minél gyorsabban repüljön át ezen a viharzónán. És akkor egyszer csak, mikor jóra butul, hogy éjszik, sikoltozás, üvöltözés, kirepültek a tudszok hajzéből. Még emlékszem, még a tyúk is volt, aki röpködött, mert valaki, ugye ez helyi járatokon mindenféléket fölvisznek, kecskét, tyúkot, minden volt meg, ami tudszunk, a mély nyomok ott álltak a folyosón például, a nagy ládáink. És fogta, hogy így ment, függőlegesen üvölt, és amikor ide jöttek, egy ilyet csinált, és így pufi, dobál is leszállt a gép, és akkor azt mondta, ha én innen vonattam, az amelyek én soha többet nem vagyok főrepülőre.
4: De mégis felültél.
3: Hát aztán igen.
4: Lehet, hogy igazán például egy anyának a bátorsága a gyerekeihez kapcsolódik, hogy ott például...
5: Biztos, hogy összefüggésben van.
4: Ott van a legnagyobb bátorságod a gyermekek körül?
5: Szerintem igen.
6: Szerintem igen.
7: Amikor az egész zenélést elkezdtük csinálni még annak idején kiskoromban, nem tudom, hogy akkor hogyan lehettem ennyire bátor.
3: A bátorság mögött nagyon sokszor a mai rész is van, látszak. Az ember, szóval próbál az ember határozottan mutatkozni.
8: Szerintem inkább azoknak nehéz, akik bármilyen féltésből nem mernek önmaguk lenni, vagy nem merik kiteljesíteni saját magukat, megélni azt a valóságot, azokat az álmokat, önmaguk tehetségét, amit leszületéskor megkaptak, és amiben akár felmenőik is akadályozhatják őket a túlzott féltéssel, akármivel, és nem merik a saját életüket élni.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
9: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A Szegedi Tudományegyetem dékánja lesz az igazságügyi miniszter. Megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamelyik középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is, felvételt nyertek 79%-a első helyen, 94%-a pedig az első 3 helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az Állami Számvevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkeresésére az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta pénteken az Index.hu Bangó Sándor bejegyzése alapján. Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. A Szüllő utcai javítóintézetben volt igazgatóját Juhász Péter Pált, szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra.
0: Időjárás.
1: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy 350 éves tételt használnak, hogy feltárják a fényhullámok új tulajdonságait. A programozható fotonikus csipek az orvosi technológiákban és az információfeldolgozásban történő alkalmazások felgyorsítását ígérik. 3D számítógépes szimulációval mérhető a szél épületekre gyakorolt hatása. Az elektronikát nem tartalmazó tárgyat is képes néhány funkcióval rendelkező műszaki eszközzé varázsolni egy folyékony fémbevonat. Feltárták a növények magnézium felvételének a fotoszintézisben és a növényi zöld színtestek fejlődésében betöltött szerepét. Újra szinkronizálással növelik a szív erejét. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként a Hold déli régiójában talált értékes anyagokról számolunk be. Tudományos és technikai szempontból is teljes siker eddig India Hold missziója. A Hold déli pólusának vizsgálata komoly jelentőséggel bír, a tudósok azt feltételezik, ebben a régióban jelentős vízjég található, ami vízbázisként szolgálhat egy leendő holdi telep számára. A 26 kg súlyú rover sikeresen landolt a Föld kísérő bolygójának déli pólusánál, kigördült a leszálló egységből és megkezdte a Hold felszínének vizsgálatát. Vízjeget eddig nem, de sok más értékes anyagot azonosított a Holdon tevékenykedő indiai kutatórobot. A holdjáró fedélzetén lévő műszer igazolta a kén jelenlétét, valamint alumíniumot, kálciumot, vasat, krómot, titánt, mangánt, szilíciumot és oxigént észlelt. Mivel a holdbázis létesítéséhez szükséges anyagok holdra szállítása rendkívül drága, a telepek létesítéséhez a nyersanyagokat helyben kellene kibányászni, ezért is szükséges az égitest felszínén található anyagok pontosabb ismerete. A most talált ként például betongyártásra lehet használni. Az eddig vizsgált mintákban ugyanakkor nem talált hidrogént, ami a víz egyik alkotóeleme.

0: dolgait. A 17. század óta, amikor neves tudósok először megvitatták a fény természetét, azon tépelődtek, hogy a fény hullám vagy részecske, vagy talán kvantum szinten mindkettő egyszerre. Kutatók most egy új kapcsolatot mutattak ki a két perspektíva között egy 350 éves mechanikai tételt alkalmazva, hogy megmagyarázzák a fényhullámok legkomplexebb viselkedéseit. A csapat egy fényintenzitását egy fizikai objektum tömegével ekvivalensként értelmezte, aztán leképezte ezeket a méréseket egy koordináta rendszerbe egy mechanikai tétel alkalmazásával. Ami egykor absztrakt volt, konkréttá vált, mechanikai egyenleteket alkalmazva szó szerint mérni tudják a távolságot a tömegközéppont és más mechanikai pontok között, hogy megmutassák a fény különböző tulajdonságai, milyen összefüggésben állnak egymással. Az imént felvázolt kutatás nem oldja meg a problémát, de megmutatja, hogy mély kapcsolat van a hullám és a részecske koncepció között, nem csak kvantum szinten, hanem a klasszikus fényhullámok és a pont tömegrendszerek szintjén is. A továbbiakban a lézerfény tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozunk. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A lézernyalábok titkára derül fény következő hírünkben. Optikai csipet fejlesztettek ki magyar kutatók, amely alkalmas ultrarövid időtartamú lézernyalábok fázisának mérésére. Az élet legtöbb területét elektronikus áramkörök irányítják, legyen szó akár az épületek fűtéséről, akár a telekommunikációról, akár közlekedési eszközökről. Mivel a modern elektronikus eszközöknek korlátozott a sebessége, ezért a kutatók olyan módszerek vizsgálatával is foglalkoznak, amelyeknél a fényt használják különböző folyamatok irányítására. A fény elektromos terének a manipulálása azonban jelentős kihívást jelent. A kutatóknak ugyan rendelkezésre állnak olyan ultrarövid fényimpulzusokat adó lézerek, amelyekkel a másodperc milliárdod részének a milliomod része alatt be lehet indítani bizonyos kémiai reakciókat, viszont nagyon nehéz kontrollálni a lézerimpulzusok fázisát, vagyis azt, hogy a lézerfény felvillanáson belül pontosan melyik időpillanatban legyen maximális az elektromos tér erőssége. A kutatócsoport most ennek a problémának a megoldására fejlesztett ki egy olyan radikálisan új optikai csipet, amivel meg lehet mérni a lézerimpulzusok fázisát. Izgalmas új lehetőségeket teremt az, hogy a lézernyalábok jellemzését ilyen könnyen meg tudják oldani az új eszközzel, amit fázisszkennernek neveztek el. Fontos előrelépés, hogy egy ilyen korszerű technológiát ki tudtak fejleszteni a rövid impulzusú lézerek felhasználói számára. Arra vonatkozóan is van jó pár elképzelésük, hogy hogyan használják majd a fázisszkenerüket saját kutatásaikban, melyek a lézerfény és különböző nanorendszerek kölcsönhatását vizsgálják. Az előzőekben bemutatott eszköz fontos szerepet játszik majd a fény és az anyag kölcsönhatásának megismerésében, így a jövőben hozzájárulhat az elektronikus áramköröknél gyorsabb rendszerek kifejlesztéséhez. A jövő a programozható fotonikus csipeké a következő beszámolónk alapján. A folyadékkristályos technológia és a fejlett mikroelektronikai rendszerek lehetővé teszik az újraprogramozható áramkörök használatát, amelyek így több funkciót is támogatnak majd és jelentősen felgyorsítják a jövőbeli fotonikai csipek fejlesztési ciklusát. Amíg az elektronika tökéletes a gyors számítások elvégzésére, addig a fotonika ideális az információ mozgatására. Az utóbbi egyik fő hátránya azonban az új fotonikus integrált csipek lassú és költséges fejlesztési folyamata, ami akadályozza széleskörű alkalmazásukat. Ha a fotonikus csipeket át lehetne programozni a különböző alkalmazásokhoz, drasztikusan csökkennének a fejlesztési költségek, lerövidülne a piacra jutási idő és javulna a használatuk fenntarthatósága. A folyadékkristály alapú megoldások bevezetésével a kutatók most nagyméretű és átkonfigurálható fotonikus integrált áramkörök kis energiaigényű építő elemeit fejlesztik. A különböző megközelítéseket a fáziseltolódás gyorsasága és annak relatív nagysága szerint rangsorolták. Ebből kiderült, hogy különböző működtetési mechanizmusok valósíthatják meg a fáziseltolást a fotonikus áramköri platformokon. Az ilyen sokoldalú fotonikai csipek az iparágak széles körében, többek között a bioérzékelésben, az orvosi technológiákban és az információfeldolgozásban történő alkalmazások felgyorsítását ígérik. Az előbbi fejlesztés alacsony energiafogyasztást, kis optikai veszteségeket, rövid optikai hosszt és minimális helyigényt kínálna. A modernizáció után a múltba engedünk bepillantást nyerni a folytatásban. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A továbbiakban egy agyagtéglát elemzünk, amely káposztát, gabonát és nyírfát is tartalmaz. Új asszír birodalom palotájából származó agyagtégla nemrégiben feltárult repedéseit használta ki egy kutatócsoport. A vizsgált téglán ékírásos felirat is látható, amely alapján feltehetően időszámításunk előtt 879-869 között készülhetett. A digitalizációs munka során a tégla véletlenül ketté tört, és ekkor tudtak a tégla belsejéből úgy mintát venni, hogy az külső szennyeződéssel nem találkozhatott, majd a kutatócsoport egy porózus anyagokra kifejlesztett módszerrel DNS-t vont ki a mintákból. A DNS elemzések során sikerült azonosítani számos növényi eredetű anyagot, amelyeket 34 különböző csoportba sorolhattak. A legnagyobb mennyiségben keresztes virágúak és hangafélék DNS darabjai voltak jelen, ezek mellett nyírfélék, babérfélék, ernyős virágúak és termesztett fűfélék genetikai nyomaira sikerült rábukkanni, valamint nyár, tölgy és fűz is megmutatkozott. A tégla fő alapanyaga a közeli Tigris folyónál kitermelt agyag volt, amelyet növényi törmelékkel, például szalmával vagy pejvával, illetve állati trágyával kevertek el, vagyis gyakorlatilag vályog tégla volt. Azzal, hogy nem égették ki, hanem csak szárították, lehetőséget teremtettek a növényi DNS megőrzésére. A kutatók számára a legfontosabb tanulság az, hogy még egy egyszerű agyagtéglából is micsoda érdekes információkhoz lehet hozzájutni, ha több tudományterület összefog. Ez a siker egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy más régészeti feltárásoknál talált agyagban is végezhetnek hasonló DNS vizsgálatot. Ez ugyan csupán egyetlen vizsgálat volt, de a kutatók szerint ennél sokkal bővebb adathoz is hozzá lehet jutni, és elméletileg mindenféle növény és állat genetikai nyomát fel lehet mérni az ősi agyagok maradványaiból. Új asszír birodalom palotából származó agyagtégla repedésében talált növényi mintákat vizsgáltunk az előzőekben. A tudomány mai állása szerint 3D szimulációval mérhető a szél épületekre gyakorolt hatása. Olyan új szélturbulencia modellt fejlesztett egy dán vállalat, amivel pontosan vizsgálható a természetes körülmények között keletkező szél épületekre gyakorolt hatása. A forradalmi megoldás átírhatja azt a drága és bonyolult építészeti gyakorlatot, hogy egy új, nagyméretű épület tervezéséhez annak méretarányos modelljét szélcsatornában is tesztelni kell a kivitelezés előtt. Ez egy több mint 50 éve elismert megoldás annak ellenére, hogy köztudottan alábecsüli a csúcsterhelést. Utóbbi miatt komoly korrekciós tényezőket alkalmaznak a biztonság növelése érdekében, mert csak azért is, mert a hagyományos vizsgálat másik nagy hátránya, hogy csak egy irányból érkező széllökések mérhetők vele, holott a valóságban ezek több irányból hatnak az épületekre. A szélben különböző irányokból mozgó, hatalmas mennyiségű porszemcse nyomon követése óriási adatmennyiséget generál. A dán cég kezdeti célja, hogy felmérje, hogyan viszonyul a modellezett turbulencia a mért turbulenciához városi környezetben. A valóságban gyűjtött pontos adatok ezután felhasználhatók a 3D számítógépes szimuláció előrejelzéseinek ellenőrzésére és érvényesítésére. A 3D szélmodellezés nagyobb biztonságot és komfortot biztosíthat, mivel a való világ összetett jellegén és nem a szélcsatorna korlátozott mérésein alapul. Ez a felesleges anyaghasználat csökkentésével a fenntarthatóság javulását és a költségek jelentős megtakarítását fogja eredményezni. 3D-s számítógépes szimulációval mérhető a szél épületekre gyakorolt hatása az imént közzétett tanulmány szerint. Hamarosan innovatív anyagokkal ismerkedhetnek meg előbb sérülésálló üveg, majd folyékony fém formájában. Tartsanak velünk!
0: tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A most bemutatásra kerülő új típusú üveg majdnem felére csökkenti a szén lábnyomot és 10%-kal sérülés állóbb is. Az üveggyártás évente legalább 1 tonna széndioxidot hoz létre világszerte. Egy új típusú üveg azt ígéri, hogy felére csökkenti ezt a szénlábnyomot. A nátronmészszilikát üveg a mindennapi tárgyakhoz használt átlagos üveg az ablakoktól az edényekig a 3 primer anyag olvasztásával készül, kvarchomok, nyers szóda, nátriumkarbonát és mészkő. A nyers szóda és a mészkő olvadásuk során széndioxid szabadul fel. Az üvegolvadás során a karbonátok oxidokká bomlanak és széndioxidot hoznak létre, ami felszabadul az atmoszférában. De a széndioxid kibocsátás zöme abból az energiából származik, amit a kemencék az üvegolvasztásához szükséges magas hőmérsékletre való fűtésre igényel. Az új üvegnél az olvadási hőmérséklet körülbelül 300-400 Celsius fokkal csökken, ami nagyjából 30%-kal csökkenti az energiafogyasztást a hagyományos üveghez képest. Az anyag sokkal erősebb is a hagyományos üvegnél, jelentősen törésállóbb annál. A törésállóság az egyik legfontosabb tulajdonság, amit tesztelni kell az üvegnél, mert ez az, ahol az anyag elbukik. Az idők folyamán az üveg felszínének mentén mikrorepedések keletkeznek, amik gyenge pontokká válnak. Amikor eltörik egy üveg, az a meglévő mikrorepedések okozta gyengeség miatt van. A törésállóság rendkívül fontos az üvegnél, például autóipar, elektronikai ipar, építészet, kommunikációs technológia, mint a száloptika kábelek területén. Még az egészségügyben is, ahol a vakcinákat erős, kémiailag ellenálló üvegben tárolják. A kutatók remélik, hogy az új üvegből készült termékeknek alacsonyabb lesz a súlyuk, mivel 10-szer sérülés állóbb, mint a jelenlegi üveg, jelentősen vékonyabb lehet. Ha a termékek súlya kisebb, az még jobb a környezetnek, mert kevesebb nyersanyag és energia szükséges az előállításukhoz. Tehát a kutatók célja, hogy az üveggyártást fenntarthatóvá tegyék. Az előbbiekben részletezett találmány előállítása szignifikánsan kevesebb energiát igényel és sokkal sérülés állóbb, mint a standard nátronmészszilikát üvegek. A továbbiakban többet megtudhatunk a folyékony fémről, amely intelligens tárgyá alakítja a papírt. Sikerült megalkotni azt a teljesen futurisztikus folyékony fém bevonatot, ami egy hétköznapi elektronikát nem tartalmazó tárgyat is képes néhány funkcióval rendelkező műszaki eszközzé alakítani. Még a papír is lehet intelligens anyag, ha a kínai kutatók által fejlesztett új folyékony fémmel vonják be. Más folyékony fémeket már ma is használnak olyan intelligens tárgyakban, mint az áramkörök és a viselhető szenzorok, de egyik esetben sem bevonatról beszélhetünk. A kutatócsoport kitalálta, hogy hogyan lehet folyékony fémet formázni és bélyegzőként felhordani egy felületre anélkül, hogy a ragasztóanyagra is szükség lenne. A megoldás a bizmut, indium és ón-oxid ötvözete lett. A tudósok kimutatták, hogy a hőt és áramot is vezető fémmel bevont papír origami formákra alakítható és újra összehajtható. A találmány bármilyen tárgyból képes az idő múlásával egyre fejlettebb eszközt kihozni, és ennek az okos eszközök gyártása, valamint a puha robotika területén lesznek komoly eredményei. Az imént elhangzott kutatásból kiderült, hogy az elektronikát nem tartalmazó tárgyat is képes néhány funkcióval rendelkező műszaki eszközzé varázsolni egy folyékony fém bevonat. A folytatásban a hajlékony és nyújtható lítium-ion akkumulátorról adunk részletes tájékoztatást. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A hajlékony és nyújtható lítium-ion akkumulátorról kaphatnak most bővebb információt. Amerikai kutatók fejlesztésének forradalmi eredménye a nyújtható szövet alapú lítium-ion akkumulátor. A hajlékony elem megalkotásához vezetőképes ezüst szövet szolgált platformként, és már a prototípus képes rá, hogy teljesítményvesztés nélkül akár 15%-kal kinyújtsák. Az ezüst szövet ideális volt a munkához, mivel mechanikusan deformálódik vagy nyúlik, és mégis biztosítja az akkumulátor elektródája jó működéséhez szükséges elektromos vezetést, és az akkumulátor elektródának lehetővé kell tennie az elektronok és az ionok mozgását. Ez feltáratlan terület volt a mérnöki tudományokban, egyben nagyszerű tárgya a további vizsgálatnak. A kutatóknak minden okuk megvan az optimizmusra azzal kapcsolatban, hogy a nyújtható szövet alapú akkumulátor prototípusa számos alkalmazási mód előtt nyitja meg az utat. Ezek közé tartozik az intelligens űrruhák fejlesztése, az emberek egészségi állapotát figyelő ruhák gyártása, a hagyományos értelemben vett fogyasztói elektronika és az emberekkel különböző szinteken interakcióba lépő eszközök fejlesztése. Ezeket a célokat megfontolva dolgoznak tovább, miközben optimalizálják és tovább fejlesztik a nyújtható akkumulátort. Az előző kutatás rávilágított, hogy bár létrehoztak egy prototípust, még mindig dolgoznak a hajlékony és nyújtható akkumulátor tervezésének, anyagainak és gyártásának optimalizálásán. Magyar kutató segítségével most feltárjuk a növényi magnézium felvétel egyik alapmechanizmusát. Feltárta egy nemzetközi kutatócsoport, tagjai közt egy magyar egyetem biológusával a növények magnézium felvételének a fotoszintézisben és a növényi zöld színtestek fejlődésében betöltött szerepét. Régóta ismert, hogy a periódusos rendszer 12-es rendszámú, magyarul sokáig keserény néven emlegetett kémiai eleme, vagyis a magnézium meghatározó szerepet tölt be a növényi és állati szervezetben. Felvételének és szállításának számos részlete azonban mindmáig ismeretlen. Az eredmények szerint a magnéziumot szállító fehérjék jelenléte elengedhetetlenül fontos a növényi anyagcserében. Az már ismert, hogy számos növényi fehérje, köztük a zöld színtestekben zajló fotoszintézis egyes enzimjei is ezt az elemet igénylik ionos formában a működésükhöz, de magnézium épül be a zöld színtestekben található növényi zöld színanyag a klorofil vázába is, továbbá fontos szerepet tölt be a fotoszintetikus membránok szerkezetének kialakításában is. Tudható az is, hogy a növények teljes magnézium tartalmának 15-35%-a a zöld színtestekben található. A svéd, japán, magyar, dán és amerikai kutatócsoport eredendően arra volt kíváncsi, hogy milyen módon jut be a magnézium a növények fotoszintézisért felelős zöld színtestjeibe. Ehhez a lútfű nevű modellnövényben korábban azonosított három fehérje működését tanulmányozták. Megfigyeléseik szerint, amennyiben akár egy is hiányzik ezen magnézium szállító transport fehérjékből, akkor nyilvánvalóan csökken a színtestek fotoszintetikus aktivitása, magyarán sérül a növényi anyagcsere működése, ezzel a növény egészsége. Az iménti hírünk igazolta, hogy a magnézium meghatározó szerepet tölt be a növényi szervezetben. A továbbiakban az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Őssejtterápiával kezelték a budapesti állatkert idős gorilláját. Erről a beavatkozásról hallhatnak most. Átfogó felmérést végeztek a közelmúltban az öttagú budapesti gorilla csapat legidősebb egyede fő ízületeinek állapotáról. Ennek alapján történt a bal csípő és térd alapszöveti őssejtekkel való kezelése. A nőstény 1989 óta él a budapesti állatkertben, ahol három utódot nevelt fel sikeresen, és ma már 10 unokája is van. Életkorával összefüggésben kialakult ízületi gyulladása miatt egy ideje nehezen tudja használni a bal lábát, ami a járásban nehézségeket okoz. Az intézmény állatorvosai korábban gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító készítményeket adtak neki, most azonban az egyik legkorszerűbb eljárással igyekeznek életminőségét javítani a szakértők. A beavatkozást egy nemzetközi szakértő csapat végezte. Az őssejtekkel az ízületi gyulladás gyógykezelésében és a sérült porc regenerációjában az elmúlt években számos állatfajnál értek el sikereket, például kutyákon és lovakon is, de az embereken végzett klinikai vizsgálatok is ígéretesnek bizonyultak. Mivel a kezelés már is javulást hozott a gorilla állapotában, ezért az eset nemzetközi szintű áttörést is jelenthet a vadállatok gyógyításában. Az előbbiekben ismertetett terápia sikeressége mérföldkőnek számít az állatgyógyászatban. Egy 10 éve indult klinikai vizsgálat sorozat sikeres eredményéről számolunk be műsorunk zárásaként. Segíti újra szinkronizálni a szívet egy új elektróda, így az a funkcióját az eddig látott legnagyobb mértékben képes javítani. Az eljárás sok betegnek ad lehetőséget arra, hogy visszatérjen a mindennapi tevékenységéhez, hiszen a világon nagyjából 1 millió ember kap pacemakert, és 30%-uknál jelentkezik szívelégtelenség. Számukra jelenthet megoldást az új eljárás. A vizsgálatok bizonyították, egyes pacemakeres betegeknél egy újabb elektróda beültetése jelentősen növeli a szív erejét. Az eredmények mögött 10 éves tudományos munka van, a klinikai vizsgálat sorozatban 7 ország 17 szívgyógyászati központja vett részt 2014 és 2022 között. Az eredmények meggyőzőek, és ebből következőleg változni fognak a vonatkozó kardiológiai kezelési irányelvek a világon. Utolsó hírünkben elhangzott eredménynek köszönhetően újra szinkronizálással növelik a szív erejét. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk a Hold déli régiójában talált értékes anyagokról. Foglalkoztunk az optikai csippel, amely alkalmas ultrarövid időtartamú lézernyalábok fázisának mérésére, globális villámtevékenységek vizsgálatával. Hallhattak az új a Szírbirodalom palotából származó agyaktégla repedésében talált növényi mintákról. Megismerhették az új típusú üveget, ami majdnem felére csökkenti a szénlábnyomot és 10%-kal sérülésállóbb is. Megtudhatták, hogy hajlékony és nyújtható lítium-ion akkumulátort fejlesztettek kutatók, valamint bemutattuk az őssejtterápiával kezelt állatkerti gorillát. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A Szegedi Tudományegyetem dékánja lesz az igazságügyi miniszter. Megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is, felvételt nyertek 79%-a első helyen, 94%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkeresésére az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta pénteken az Index.hu Bangó Sándor bejegyzése alapján. Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. A Szüllő utcai javítóintézet volt igazgatóját Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra.
0: Időjárás.
1: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Bejárta a kitűzött utat az indiai rover a Holdon, mérési eredményeit pedig továbbította a Földre. Egyedülálló vizsgálatok zajlanak az első magyar mágnesesen árnyékolt laboratóriumban. A hangyák fészeképítésének megfigyelése hasznos lehet az emberek számára, hogy hatékonyabb szállítási rendszereket tervezzenek. Legalább 1000 ismeretlen növény él Nigériában. 8 színben tesztelték a szakemberek az új festéket, amellyel jelentősen csökkenteni lehet az épületek hűtési-fűtési kiadásait a jövőben. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a fogágybetegségek kezelésére Magyar Egyetemen. Ennyit előjáróban is, most jöjjenek a részletek. Minden eddiginél pontosabb landolást terveznek a Holdon, első beszámolónk szerint. Útnak indította a japán űrügynökség legújabb Hold programja során a holdi űreszközt az égitest irányába, amellyel a landolást speciális módon igyekszik megvalósítani, és minden korábbinál precízebben meghatározott ponton igyekeznek letenni a leszálló egységet a felszínen. A leszállást a hasonló manővereknél megszokott több kilométeres terület helyett körülbelül 100 méteres pontossággal jelölik ki, és ha minden a tervek szerint megy, ezen a körön belül ér felszínt majd az eszköz. A leszálló egység még nagyon távol jár attól, hogy a Hold közvetlen közelébe kerüljön, ehhez egészen a jövő év elejéig várni kell. A hosszú utat az üzemanyaggal való takarékoskodás indokolja, így az üreszköz mindössze 700 kg-os összsúllyal tudott indulni a küldetésre. Az egység egy apró robotot is magával visz, amivel további felméréseket végeznek a Holdon. Siker esetén Japán lesz az 5. nemzet, amely leszálló egységgel landol az égitesten. A misszió során demonstrált precíz holdra szállás megnyithatja az utat a későbbi, még távolabbi égitesteken való landolások sikere előtt, amelyek alatt a jövőben már nem a könnyű elérhetőség határozza meg a leszállási helyszínt, hanem az, hogy hol érdemes vagy tudományos szempontból hasznos az űreszközöket letenni. Az imént ismertetett űrprojekt célja a japán leszálló egység pontos landolási technológiájának demonstrációja. A továbbiakban maradunk kísérő égitestünknél, ugyanis elvégezte feladatait az indiai holdjáró. Továbbította mérési eredményeit a Földre az indiai űrhivatal rovere, majd alvó üzemmódba kapcsolták. Az eszközt csupán egyetlen holdi nappalon, vagyis alig 2 földi héten át üzemelőre tervezték, azonban a napelemei segítségével az akkumulátorait teljesen feltöltötte a sötétség beállta előtt, és így várakozik a szeptember 22-én újra felkelő napra. A pihenőre kapcsolás előtt a napelemeit olyan szögbe állították, hogy azok kihasználhassák majd az újra megjelenő fényt. Arról egyelőre nem nyilatkoztak a szakemberek, hogy talán a napelemeit olyan szögbe állították, hogy azok kihasználhassák majd az újra megjelenő fényt. Arról egyelőre nem nyilatkoztak.

0: sondájukat. Bejárta a kitűzött utat az indiai rover a Holdon, mérési eredményeit pedig továbbította a Földre az előbb elhangzott küldetés alapján. A folytatásban maradunk a csillagászat és űrkutatás területén. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.
3: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
4: Csak neked.
3: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
4: Balaton. Balaton rádió.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következőkben többet megtudhatunk a NASA új távcsövéről, amelybe 72 kilométernyi kábelt szerelnek szakemberek. A tervek szerint 2027 májusában indítja útjára a NASA új űrteleszkópját, amelybe 72 kilométer hosszúságú kábelt szerelnek a szakemberek. A projekt célja a sötét energia és a sötét anyag tanulmányozása, amely a tudomány mai állása szerint az ismert univerzum mintegy 95%-át teheti ki. Emellett exobolygókat is keres majd a szerkezettel az amerikai űrhivatal. A NASA szakembereinek nem kis feladat volt megoldaniuk, hogy a teleszkóp kábelei megfelelő méretűek legyenek, és csatlakozó is legyen a végükön. A fentieken túl a szervezet eddig nem sok részletet árult el a készülékről, most azonban közölte, megkezdte a teleszkóp idegrendszerének telepítését.

0: Ez a gyakorlatban a vezetékek beszerelését jelenti, amelyből nem kevesebb, mint 72,4 kilométernyi kerül az eszközbe. A 32 ezer vezeték darabból és 900 csatlakozóból álló teljes kábelköteg nagyjából 453,5 kg-ot nyom. A 11 fős technikusi csapatnak 2 évébe telt, mire a vezetékeket megfelelő méretűre vágta, majd csatlakozókkal szerelte fel. A kábelek nem csak az áramellátást biztosítják, hanem a kommunikációt is a teleszkóp egyes részei között. A projekt szempontjából kritikus fontosságú, hogy a vezetékek jól működjenek és pontosan legyenek rögzítve. A készülék ugyanis 1,5 millió kilométerre helyezkedik majd el a Földtől. Kábelrengetegről hallhattak az előzőekben, melyet a NASA új űrteleszkópjába szerelnek szakemberek. Magyar laboratórium jött létre, amiben a Föld mágneses terének zavaró hatása nélkül végezhetnek kísérleteket a kutatók. Erről a fejlesztésről értesülhetnek most. Egyedülálló vizsgálatok zajlanak az első magyar mágnesesen árnyékolt laboratóriumban. Az úgynevezett mágnesesen tiszta laboratóriumok a Föld állandó és mindenhol jelenlévő mágneses terének a különböző fizikai vizsgálatokra való befolyását hivatottak csökkenteni, mivel egyes mérések során ezek a mágneses erők zavaró hatással bírhatnak a kapott eredmények tekintetében. A laboratóriumról szóló leírás szerint a nagy pontosságú, finom mágneses méréseket igénylő kutatások szempontjából lényeges, hogy a mágnesességre érzékeny folyamatokat minél inkább védett környezetben folytassák le. A Föld alapvető mágnesességétől való megtisztítás nem könnyű feladat, olyan speciális laboratóriumokban valósítható csak meg, amelyekben a megfelelő anyaghasználattal és építészeti megoldásokkal a minimumra csökkentik a geomágneses tér hatását. A laboratóriumnak már a külső fogadóépületét is olyan szerkezettel készítették el, amely mágnesezhető anyagoktól és kötőelemektől mentes, a mágneses tér és a mesterséges elektromágneses változások befolyását pedig több lépcsős, aktív és passzív összetevőket tartalmazó rendszerrel csökkentették. A laboratórium Magyarországon eddig megvalósíthatatlan geofizikai, űrkutatási, kőzettani, biológiai és orvostudományi kutatások és alkalmazások elvégzésére ad lehetőséget, és világszínvonalú kutatási infrastruktúrát nyit meg a magyar kutatók számára. Az imént bemutatott létesítmény egyfajta mágnesesen láthatatlan laboratóriumnak is nevezhető, mivel a mágneses teren nulla közeli, vagyis jelenléten nem mutatható ki a mágnesesség elvén alapuló műszerekkel. Hamarosan az állatvilág területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A jeges medvéknek nem való az állatkert, derül ki a következő tanulmányból. Számos tényezőt megvizsgáltak kutatók, amelyek összefügghetnek az állatok életével, hogy kiderítsék, miért képesek egyes fajok elviselni még a prémfarmok zárt világát is. Még más fajok, mint a panda vagy a jegesmedve egy modern állatkert vagy természetvédelmi tenyésztő központ tágas kifutójában is nehezen élnek meg. Egy nemzetközi kutatócsoport számolt be arról, hogy a ragadozók esetében milyen tényezők befolyásolják, mennyire képesek magukat jól érezni állatkerti körülmények közt. Az eredmények arra is befolyással lehetnek, hogy milyen fajokat tarthat egy-egy állatkert, illetve a kifutók terveit is ez alapján lenne érdemes elkészíteni. A kutatók többek közt arra jutottak, hogy a jeges medvék számára az állatkerti lét elképesztően unalmas lehet. A természetes vándor életmódú fajok számára jelenti a legnagyobb kihívást a bezártság, e fajok körében gyakoribb a sztereotíp viselkedés. Míg egyes fajok kevesebb utódot veszítenek el állatkerti körülmények közt, más fajok sokkal többet, de a jegesmedvék is hasonló cipőben járnak. A vadonban 45, állatkertben 51%-os a bocsveszteség. Ezek az adatok azt is megmagyarázhatják, miért hírhedten nehéz a pandákat fogságban szaporítani. Azzal azonban, ha megértik a kutatók, miféle evolúciós okok állnak az egyes fajok igényei és viselkedései mögött, könnyebb lesz számukra megfelelőbb élőhelyet is biztosítani. A vándorló állatok számára minden nap új izgalmat jelent, amelynek a változatosságon túl a meghozandó döntésekben, a szellemi kihívásban is szerepe van. Egy állatkertben pedig meglehetősen nehéz biztosítani mindezeket, de legalább a vándorló ragadozók esetében meg kellene próbálni. Ezek az adatok is felhívják a figyelmet arra, hogy van egy etikai határ, amit nem szabadna átlépni az állatkerti állatok tartása során. A kutatók bíznak abban, hogy az eredményeik segítségével jobbá lehet tenni a fogságban tartott állatok életkörülményeit. Az előbbi kutatás rávilágította a ragadozó állatok fogságban tartásának negatív körülményeire. A folytatásban megtudhatják, hogyan tudnak segíteni a hangyák az embereknek a jobb szállítási hálózatok kiépítésében. A hangyák fészeképítésének megfigyelése hasznos lehet az emberek számára, hogy hatékonyabb szállítási rendszereket tervezzenek. Azt találták, hogy a rovarok fészkei tükrözik azt a módot, ahogy együtt működnek táplálékkereséskor, vagy azt, hogy nem működnek együtt. A tudósokat az érdekelte, hogy a hangyák fészeképítési módszere inkább az egyes fajok evolúciós történelmének a következménye, vagy a jelenlegi ökológiai feltételek vannak inkább hatással rájuk. Azt találták, hogy az evolúció nem ad magyarázatot a variációkra, amit megfigyeltek a különböző fajok fészkei között, hanem a környezet, amelyben a hangyák táplálkoznak, és az a mód, ahogy szállítják az élelmet, a fő faktor, amik szabályozzák, hogy az egyes fajok hogyan építik a fészküket. Ha az emberek az utakat jobban átalakítanák a városokon keresztül haladó áruk számára, a közlekedési hálózat hatékonyabb lenne. Gondolhatunk úgy magára a fészekre, mint egy közlekedési hálózat, itt élnek a hangyák, de egyfajta országút is, ahol a dolgokat be- és kimozgatják. A tanulmány feltárta, hogy a felfedezés egyszerűen egy építészeti feladat lehet. A kamrák közti túl sok csatorna gyengítheti a fészek szerkezeti integritását, ami az egész rendszer összeomlását okozhatja. A hangyáknak egyensúlyba kell hozniuk a nagyon összekapcsolt fészkek hatékonyságát az építészeti stabilitással. Egyrészt azt akarják, hogy a szállítás gyorsabb legyen, de ha elkezdenek túl sok kapcsolatot létesíteni, a fészek összeomlik. A hangyáktól elleshető építészeti stratégiára hívtuk fel a figyelmet az imént. A továbbiakban a növények kerülnek előtérbe. Tartsanak velünk!
0: A
1: tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egyszer virágzik egész életében a most bemutatásra kerülő növény. Csupán egyetlen alkalommal hajt virágot 120 évente egy hosszú életű bambuszfaj, majd elhervad. E bambuszfaj Japán három fő bambuszfajának egyike, fontos erdőalkotó növény, 6-10 centi átmérőjűek a szárai és 15 méter magasra növekednek. A Japánban elterjedt bambuszfaj azonban úgy tűnik bajban van. Az egyes helyeken erdőket alkotó bambusz virágainak legtöbbje terméketlen. Ez azzal jár, hogy egy egykor dús bambuszerdő, amely élelmet, menedéket és alapanyagokat adott, hosszú évekre füves térségé válik, mielőtt a bambusz újra növekedni kezdene rajta. Ez a helyzet nem csak ökológiai problémát jelent a terület növényei számára, hanem az embereket sújtó gazdasági gondot is. Japán szakemberek a növényfaj néhány egyedének korai virágzását használták ki ahhoz, hogy feltárják regenerálódásának részleteit, mivel 1908 óta nem virágzott e bambusz, így nem volt még modern kori vizsgálata. A fajt több mint 1000 éve Kínából hozták be és honosították meg. Az bizonyos, hogy azóta számos alkalommal virágzott már, ám mégsem hervadt el. Sokkal valószínűbbnek tartják a kutatók, hogy nem semmisül meg a virágzáson átesett egyed, csak rendkívül lassan regenerálódik. A hasonló fajok alapján feltehetően ez évtizedes időtávot is jelenthet, de ez csak akkor derülhet ki, ha a területen a jövőben is folytatni tudják a vizsgálatokat. 120 évente virágot bontó bambuszfajról esett szó előző hírünkben. Legalább 1000 ismeretlen növény él Nigériában a következő tanulmány szerint. Bár a bolygónk földrajzi feltérképezése befejeződött, ez nem mondható el az élővilágról, folyamatosan fedeznek fel új fajokat a szakemberek. Ezek megismerése a kulcs ahhoz, hogy meg is tudják őket őrizni, ezért fontos feladat a tudományos leírásuk, amelyek alapján például egy állat vagy növény védetté nyilvánítható. Egy új kutatásban Nigéria esetében vizsgálták meg a még felfedezésre váró növényfajokat. Afrika a bolygónk biológiai sokféleségének negyedét magában foglaló rendkívül gazdag kontinens, rengeteg csak itthonos és veszélyeztetett fajjal. Az itteni biodiverzitás forró pontok egyike, vagyis az élővilág leggazdagabb régiójának egyik kulcsterülete Nigéria, a Niger folyó delta vidékének mangrove mocsara. Az országban eddig több mint 4700 edényes növény vált ismerté, ám még rengeteg vár tudományos leírásra. Ez utóbbi folyamat felgyorsítása pont a természetvédelem miatt nagyon fontos feladat. A kutatók most modellszámítást végeztek a Nigériában eddig talált növényfajok felfedezéseiről az 1753-tól 2020 közti időszakból. A kapott adatok alapján előrejelzés is készült arról, hogy hány olyan edényes növény lehet még az országban, amelyet a következő 5 évtizedben ismerhetünk meg. Úgy találták, hogy 2070-re a mainál mintegy 1140-nel több nigériai növényfajt fedeznek fel, és ehhez az kell, hogy az országban jelenleg a növények leírásán dolgozó szakemberek mindegyike évente két fajjal gazdagítani tudja az országot. Hatalmas probléma azonban, hogy ezek a szakemberek nem helyiek, hanem legtöbbször távoli országokból érkeznek az egyes rövid ideig tartó felmérési projektekre. Mindössze a kutatók tizede nigériai, ők pedig kevesen vannak ahhoz, hogy képesek legyenek elvégezni a hatalmas munkát. Éppen ezért gyors és hatékony beavatkozásra van szükség, például a helyi szakemberek képzésével, az őslakosság ismereteinek összegyűjtésével és persze a felmérések finanszírozásával. Nigéria ismeretlen növényvilágáról adtunk tájékoztatást az előbbiekben. A folytatásban egy új típusú radioaktív bomlás megfigyeléséről kaphatnak információt. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz.

0: repülj el, rabmadár.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy új típusú radioaktív bomlás megfigyeléséről számolunk be. Nem minden körülöttünk lévő anyag stabil. Vannak anyagok, amik radioaktív bomláson mennek keresztül, és stabilabb izotópokká alakulnak. A tudósok most első ízben megfigyeltek egy új típusú bomlást. Ebben a bomlásban az oxigén egy könnyebb formája, az oxigén 13-3 hélium maggá, egy protonná és egy pozitronná bomlik. Korábban a tudósok megfigyeltek a pozitív bétabomlást követő érdekes radioaktív bomlási módokat. Ilyenkor a proton neutronná alakul és egy pozitron, valamint egy antineutrino formájában kibocsátja a létrejött energia egy részét. Ezután a kezdeti bétabomlás után a létrejött magnak van elég energiája, hogy lefőzzön extra részecskéket és stabilabbá tegye magát. Első ízben figyelték meg ezt az új bomlási módot, a bétabomlást követően 3 hélium mag és egy proton kibocsátását. A felfedezés informálja a tudósokat a bomlási folyamatokról és a mag tulajdonságairól a bomlás előtt. Ebben a kísérletben a kutatók egy részecske gyorsítót használtak, hogy nagy energiájú radioaktív magsugarat hozzanak létre. Ezt a radioaktív anyag oxigén 13 sugarat egy eszközbe küldték. Az oxigén 13-at és egy atommagot helyeztek a detektorba, és megmértek minden részecskét, ami keletkezett a bétabomlást követően. Aztán egy számítógépes programmal elemezték az adatokat, hogy azonosítsák a részecskék által a gázban hagyott nyomokat. Ez lehetővé tette számukra, hogy azonosítsák a ritka eseményeket, amely 1200 bomlásból csak egyszer történik. Az új típusú radioaktív bomlás megfigyelésével foglalkoztunk az imént. Jóval kevesebb lehet az otthonok hűtési-fűtési költsége a következő megoldásnak köszönhetően. Festék, ami csökkenti a rezsit? Úgy tűnik lehetséges. 8 színben tesztelték a szakemberek az új festéket, amelyen jelentősen csökkenteni lehet az épületek hűtési-fűtési kiadásait a jövőben, ráadásul nem csak épületekben lehet alkalmazni. A fűtés és a légkondicionálás terén csökkenteni kell az energiafogyasztást és károsanyag kibocsátást annak érdekében, hogy elérjük a zéró emisszióra vonatkozó célokat. A hőkicserélődés csökkentése egyre nagyobb figyelmet kap. Az új festék nem az első hasonló fejlesztés, vannak már hűtő-fűtő festékanyagok, amelyekkel az a probléma, hogy jellemzően valamilyen fémes ezüst vagy szürke színben érhetők el, mely igen jelentősen korlátozza, hogy milyen felületeket lehet velük esztétikusan lefesteni. Egy otthonban ezek ugyanis igen komor hangulatot eredményezhetnek, de egy munkahelyen sem feltétlenül lehet motiváló. A szakemberek 8 színben tesztelték a festéket, fehérben, kékben, pirosban, sárgában, zöldben, narancssárgában, lilában és sötét szürkében. Az eredmények azt mutatják, hogy ezek 10-szer jobban verték vissza az infravörös fényt, mint a színükben azonos, ám hagyományos festékek. Ráadásul nem csak az építészetben alkalmazhatóak, hanem különféle tárgyakat is be lehet vonni velük, hogy javítsák a fűtési-hűtési tulajdonságaikat. További előny, hogy az ilyen festékkel különféle anyagú és formájú felületeket lehet bevonni, ráadásul vízlepergetőek, ez párás környezetben lehet előnyös, és könnyű a tisztításuk is. A szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy tovább javítsanak a festék tulajdonságain annak gyakorlati alkalmazása előtt. Ezek egyike az anyag környezetbarátabb átétele, például vízbázisú megoldásokkal, szemben a jelenlegi szerves oldószerekkel. Igen, különleges festék kifejlesztéséről adtunk hírt, melynek segítségével nem csak hűteni lehet az otthonokat a forró nyári napokon, de fűteni is télen. Hamarosan egy különleges régészeti leletről ejtünk szót. Várjuk vissza Önöket!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Gyönyörű kagylóhéjból készült sárkány megtalálását ismertetjük most. Kagylóhéjakból készített a neolitikumra datálható sárkány tártak fel a kínai Belső Mongóliában. A felfedezés újkőkori kultúrához köthető, amely időszámítás előtt 4700 és 2900 között volt jelen a mai Észak-Kelet-Kínában és Belső Mongóliában. A kultúra leginkább díszes, jádéból készült disznósárkányai és embriósárkányai miatt ismert. Ezek a szobrocskák a jáde megmunkálás legkorábbi ismert példái közé tartoznak. Sok kínai kutató ezt a kultúrát Kína korai fejlődésének egyik legjelentősebb szakaszának tekinti. A nyelvi kapcsolatoktól függetlenül úgy vélik, hogy a korabeliek nagy szerepet játszottak a korai kínai civilizáció fejlődésének elindításában. A 20 cm hosszú sárkány több kagylóhéjból áll, amelyek a fejet, a testet és a farkat alkotják. A felfedezés azért fontos, mert betölti a korai kultúra sárkány szimbólumaival kapcsolatos ismeretekben tátongó űrt. A helyszínen egyébként két ugyanerre a korra datálható kerámia tárgy töredékeit is feltárták. Újkőkori kultúrához köthető kagyló sárkányt mutattunk be előző hírünkben. Műsorunk zárásaként az orvostudomány területéről, azon belül is a fogágybetegségek kezeléséről hallhatnak. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a fogágybetegségek kezelésére Magyar Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt réteg képződik, az ebből kialakuló fogkő baktérium tartalma és felszíne irritációt okoz, amelyre a szervezet ingyulladással reagál. A folyamat eleinte visszafordítható, a fogkő eltávolításával megszüntethető a gyulladás, azonban ha tartósan fennáll az irritáció, az íny és a csont visszahúzódását is okozhatja. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével is járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást. A kutatók a fehérvérsejtek egy csoportját veszik célba, amelyek egyik fajtája a gyulladásos tünetek csökkenéséért felelős, míg a másik felerősíti azokat. A sejtbejutásról a folsav gondoskodik, a fehérvérsejtek egy csoportjának elpusztításáért pedig a baktérium és vírusölő tulajdonságairól is ismert ezüst felel, amelyet a folsavhoz kapcsolnak. A folsav a sejtanyagcsere folyamatok egyik fontos résztvevője, ám a szervezet nem képes előállítani, ezért kívülről kell bevinni azt. A laboratóriumi kísérletek már folynak, az elkészült terméket szájvíz vagy gél formában a szájüregben alkalmazzák majd a fogkő eltávolítás és sebészeti kezelés kiegészítésére. A teszteléstől és az engedélyezési folyamatoktól függően erre körülbelül 2-3 év múlva kerülhet sor. Az egyik leggyakoribb fog problémára kínálhat megoldást az imént elhangzott módszer. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy minden eddiginél pontosabb landolást terveznek a Holdon. Hallhattak a NASA új távcsövéről, amelybe 72 kilométernyi kábelt szerelnek szakemberek. Szó volt arról, hogy a jeges medvéknek nem való az állatkert. Megtudhatták azt is, hogy csupán egyetlen alkalommal hajt virágot 120 évente egy hosszú életű bambuszfaj. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy tudósok első ízben figyeltek meg egy új típusú radioaktív bomlást, valamint ismertettünk egy új kőkori kultúrához köthető kagylósárkányt. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Társadalmi célú hirdetés következik.
3: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
4: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
3: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
4: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
5: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
6: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
7: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Reklám következik.
9: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
10: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
11: És a Veréb Tomi.
10: Megjelent a legújabb Zámbó Gym átdolgozásunk.
11: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottál.
1: Kezdődik a magyar zenei műsor.
3: Kezdődik a magyar zenei műsor.
1: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, Kertész Iván énekes. A műsor mai vendége, nem sokára kezdjük a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást!

0: szeretszem.
1: Kertész Iván énekes itt van, és köszöntelek a műsorban. Szia Iván!
2: Szia, örülök, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat.
1: Na és ha már az örömödet mondod, akkor egyébként az utóbbi időben mi minden még az örömöd? Ami úgy igazán tényleg egy ilyen belső, igazi lelki öröm, mi a te életedben?
2: Igazság szerint az, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Egy nagyon-nagyon tartalmas nyarat tudhatok magam mögött, ami a zenei és az előadói részét illeti a dolognak, meg egyébként magánéleti emlékeket is gyűjtöttem sorban, de hát a legfontosabb valahol mégiscsak az, hogy nagyon-nagyon sok fellépésem volt, nagyon sok helyre el tudtam jutni, rengeteg emberrel találkozhattam különböző közönséggel, különböző műsorok keretein belül, úgyhogy egy nagyon szép nyarat tudhatok magam mögött, és én nagyon szeretek nosztalgiázni, emlékeket felidézni, annál is inkább, hogy egyébként szinte minden fellépésemről szokott készülni videófelvétel, és ezeket ilyenkor szeretem nézegetni, különösen mondjuk ősszel, amikor már kicsit bekuckózósabb idő van, és ilyenkor szeretem elővenni ezeket, megnézegetni, és hát felidézni ezeket a kellemes élményeket.
1: Milyen érdekes egyébként, hogy te egy egészen egy fiatal ember vagy, és milyen furcsa hallgatni tőled, hogy nagyon szeretek nosztalgiázni.
2: Igen, hát ez egy picit relatív egyébként, hogy mi számít nosztalgiázásnak, én ezt most így annak neveztem. Igen, egyébként én is szeretem a jövőt is előre tervezni, mindig van valamilyen koncert ötlet, vagy valamilyen műsor ötlet a fejemben, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy előrefelé tudjunk tekinteni, ahhoz nagyon-nagyon fontos az is, hogy a múltbéli dolgokat tudjuk megbecsülni, és ezekből tudjunk fejlődni. És én ezért is tartom nagyon fontosnak azt, hogy egyrészt mindig visszanézem az aktuális műsorokat, mert ebből tudok tanulni, és kívülről láthatom azokat a csiszolni valókat, akármilyen értelemben is, azokat az apró hibákat, amiket javítani kell, és ez nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy fejlődhessek. Én azt legalábbis így gondolom.
1: Igen, igen. És egyébként ez intim dolog, de elmondható, hogy amikor például visszanézed saját magad, akkor mi az, amit úgy látsz most, a mostani szemeddel, hogy az még azért csiszolásra szorul. Nem biztos, hogy ezt megmondod, mert akkor felhívod rá mások figyelmét is, de megmondod?
2: Igazándiból összességében szoktam a műsorokat nézni, hogy mi amikor egybe van, és mi az, amikor valami hiányosság van. Én most ezt egy picit megfordítanám, inkább így tudom jól kifejezni magam, és ezt már közönség, és egyébként ismerősök, rokonok, család, barátok, akik rendszeresen járnak a fellépéseimre, már visszajeleztek, hogy például, ami mondjuk tegyük fel egy 2 évvel ezelőtti Kertész Ivánhoz képest változott, az a színpadi jelenlét, az a mozgás például, tehát hogy mondjuk régebben, és ezt én is észrevettem magamon, régebben mondjuk, amíg egy dalban volt egy hosszabb zenei rész, addig úgy nem igazán tudtam magammal mit kezdeni a színpadon. És például megtanultam, sokszor egyébként a közönség segítségével azt, hogy ezeket a zenei részeket én hogyan tudom kihasználni a színpadon, mondjuk amikor egyedül állok egy nagyobb méretű színpadon, és mondjuk minden szempár rám szegeződik, akkor ezeket úgy ki tudjam használni, hogy én is jobban érezzem magamat, és a közönség is azt lássa rólam, hogy élvezem, és hogy ki tudom használni ezt az időt is a színpadon.
1: Nem sokára folytatjuk, itt van Kertész Iván énekes.

0: folytatjuk a beszélgetést. Itt van Kertész Iván, énekes.
1: Én színésznek tanultam, ezt már korábbi interjúk alkalmával is elmondtam. Én színésznek tanultam, ahol nyilvánvalóan színpadi mozgást, illetve táncot is tanítottak nekünk. Ebből nagyon sokat tudtam profitálni és elsajátítani. De hát emellett ugye szoktunk operett műsorokat csinálni, egyébként Gorna Gyerikával, akivel nagyon jól együtt tudunk működni a színpadon. Ő is egyébként tanult táncot nagyon-nagyon sok évig, és ezeket a műsorokat ő rakta össze, ami a koreográfiát illeti. Úgyhogy onnan is tudtam ellesni mozdulatokat, és most már úgy érzem, hogy nem okoz problémát az sem, hogyha valami kis lépéssorozatot előre össze kell magamnak rakni, de az sem, hogyha esetleg ilyen improvizációs jelleggel kell valamit. Úgyhogy ez ilyen apróbb dolgokból tevődik össze, azt gondolom, meg hát talán mondhatom azt, hogy tapasztalás kérdése is ez. Uh-huh. Egy picikét.
0: Telnek az évek veled is, látod.
1: Igen.
0: Nem számoltam, hogy neked hanyadik éved a színpadon, de a lényegében kérdés tényleg, hogy te is honnan számolod, mert te elindultál a templomi éneklést, től, és akkor
1: ez pontosan így van. Ez pontosan így van, bár nem onnan számolom, az az igazság, én 2016-tól számolom, amikor ugye voltam egy tehetségkutató műsorban. Igazából onnan számolom, hiszen ekkor indultak el ténylegesen a, hogy mondjam, könnyűzenei fellépéseim, könnyűzenei műsoraim, és én is innentől tekintem tulajdonképpen a karrieremet, innentől számítom. Úgyhogy inkább ez a 2016-os dátum, amit én egy startnak tekintek.
0: Akkor lényegében lehet mondani, hogy 5 éve vagy a színpadon, és akkor a második 5 év után pedig lehet, hogy ott lesz valami nagy vízválasztó vonal, nem tudom, csak hogy körülbelül, amikor már 10 év eltelik a színpadon, hogy körülbelül akkor szokott valami.
1: Igen, hát nagyon remélem, vannak egyébként konkrét nem is azt mondom, hogy konkrét terveim, de vannak konkrét utak vagy útvonalak, amik mentén én szeretném folytatni a pályámat. Azt, hogy pontosan miket hoz még a sors, azt még én magam sem tudom, de azért van egy vonal, amit szeretnék követni. Ezt egyébként nem is titkolom, én szeretnék azért hosszabb távon eljutni egy olyan szintre, hogy a fellépéseim, ha nem is 100%-a, de mondjuk azért egy 80-90%-a élőzenekaros műsor legyen, nagyon jól összepróbált és nagyon jól összeállított műsor legyen zeneileg és idézőjelesen dramaturgiailag is, tehát hogy egy nagyon komplex, összetett, de mégis mindenki számára érthető és élvezhető műsorunk legyen, ami persze folyamatosan megújul, és én ezzel szeretnék minél több emberhez eljutni. De az elsődleges vonal nekem most az, hogy minél több élő zenekaros koncert legyen, mert azt gondolom, hogy ez az igazi zenei élmény nekem is előadóként, és azt gondolom, hogy a közönségnek is talán egy picit több élményt ad, mint hogyha csak az úgynevezett fail playback megoldással koncertezem.
0: Uh-huh. Akkor mondjuk a következő 2-3 évben például ez jó lenne, hogyha egyre több zenekari fellépés lenne, mert nem tudom pontosan, hogy vagy berendezkedve, hogy a színészet például az mikor törjön fel az életedben? Jövőre? Vagy kicsit később?
1: Fú, ez érdekes kérdés, mert bár nagyon mozgat a színházi világ is, és ezt is szeretném kamatoztatni, de érdekes módon az elmúlt időszakban inkább a zenei része, inkább az éneklés az, ami jobban foglalkoztatott komolyabban, akár tervek, akár pedig tetlegesség szintjén is, de természetesen a színházi vonal is továbbra is megvan, és próbálom is megtalálni ehhez a megfelelő utakat. Valahogyan még úgy alakult, hogy nem talált meg az igazi út ezzel kapcsolatosan, de nem zártam ki, és amikor lehetőség adódik, akkor természetesen élek is ezzel a lehetőséggel. Még nem akarom elkiabálni, de talán elképzelhető, hogy most egy projektben vagy produkcióban szerepet fogok kapni. Nagyon bizakodó vagyok, de elkiabálni nem szeretném egyelőre.
0: Na akkor most vegyünk elő egy dalt, amit meg tudunk mutatni, és akkor utána visszajövünk. Kikészítettünk többet is. Mit mondasz, hogy melyik legyen az első?
1: Legyen az az első dal, ami időrendi sorrendben is a legelőbb készült el. Ez egy nagyon vidám, nyárias dal, hogy egy kicsit még visszahozzuk azért a nyári hangulatot és életérzést. Egy igazán vidám dalról van szó. Azt hiszem, a címe is magáért beszél. Lesz, ahogy lesz.
0: Mutatom, indítom, Kertész Iván énekes itt van, és mindjárt folytatjuk.
2: Hallgass hazait, magyar dalok minden.

0: ahogy lesz címmel mutattuk Kertész Iván énekes dalát, és itt vagy. Na, a színészet kapcsán is beszélgettünk pár perccel ezelőtt, és mondtad, hogy azért benned motoszkál az is, de egyébként milyen fajta színészet az, ami igazán közel állna hozzád? Tehát mondjuk egy filmben való szereplés, vagy színházban való szereplés, vagy énekes színészet?
1: Több mindent is el tudnék képzelni, tehát több mindenben is el tudnám saját magamat képzelni. Nyilvánvalóan, mivel én énekelek, és nekem a zene nagyon fontos része az életemnek, azt gondolom, hogy egy musical darabban nagyon jól tudnám magamat érezni, de ettől függetlenül például az operett az egy hatalmas nagy szerelem az én életemben, hogyha lehet így fogalmazni. Ezt egyébként szoktuk is azért többé-kevésbé kamatoztatni, ugye említettem, hogy Gorna Gyerával hát rendszeresen szoktunk fellépni különböző műsorokba, de az operett egy közkedvelt műfaj a kettőnk hát tolmácsolásában. De még rendes nagy operettben, mint színdarabban nem volt szerencsém szerepelni, de én egy jó táncos komikust például nagyon szívesen eljátszanék. Ugye abban is van bőven tánc, mozgás, vidámság, ami nem áll tőlem távol, de akár komolyabb prózai darabokban is kipróbálnám magamat nagyon szívesen. Egyébként, amikor még színitanodába jártam, amikor még tanultam a szakmát, akkor a vizsgaelőadásaink nagy része egyébként igazán komoly dráma volt, klasszikus dráma, és az sem állt távol tőlem, azt is nagyon szívesen csináltam, és nagyon jól éreztem benne magamat. Filmek terén annyira nem gondolkodtam még, de nyilván, ha egy ilyen felkérést kapnék, akkor semmiféleképpen nem utasítanám vissza, és abba is fejest ugranék.
0: Biztos lenne azért, amit visszautasítanál, hogy na hát azért ne haragudjanak, de ezt azért nem.
1: Elképzelhető, bár a színész szakma pont erről szól talán, és azt hiszem, hogy attól lesz valaki jó színész, hogyha bármit, amit elé dobnak, azt meg tudja csinálni, és saját magára tudja formálni, és szerintem ez a legfontosabb, és ez a legnagyobb titka ennek a szakmának talán.
0: Amúgy igen. De ahogy mondtad tényleg, hogy táncos, komikus, lehet, hogy tényleg az lenne a legjobb. Meg hát az emberek is azt szeretik tulajdonképpen, az emberek szórakozni, nevetni.
1: A vidámságot természetesen. Szeretik,
0: igen. És te egyébként ezt hozod is mindig. Úgyhogy biztos, meg valószínűleg, na...
1: Igyekszem, tehát azért bennem van a hétköznapokban is, alapvetően is próbálok mindig pozitív lenni, nagyon sokat szoktam nevetni, hülyéskedni, úgyhogy akik ismernek, barátok, ők tudják, hogy milyen vagyok, és hát igen, valahol összefügg ez a két karakter, azt gondolom.
0: Biztos van egy ilyen kisugárzásod amúgy is egyébként, hogy az emberek meglátnak, illetve még most a hallgatóknak nem mondtuk még ebben a beszélgetésben, hogy téged szoktak úgy emlegetni, te is szoktad magadat úgy emlegetni, hogy nyugodtan lehet ezt mondani rád, mondtad korábban is, hogy a vörös hajú szemüveges, ezt dalban is elő szoktad adni, te vagy
1: ez
0: az.
1: Ez így van, és ez azért érdekes ez a dolog, mert én nem szerettem ezt a kifejezést nagyon sokáig, viszont amikor azt láttam, hogy a közönség igényli tőlem ezt a dalt, ugye a Neoton slágeréről van szó, a Szombat este táncolról, igényelték ezt a dalt, és aztán a végén már ők neveztek engem annak, és aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ez nem egy rossz dolog, ez nagyon jó dolog, és ez saját, hogy mondjam, javamra tudom fordítani, és aztán úgy döntöttem, hogy én ezt elfogadom, aztán most már kifejezetten szeretem ezt a megnevezést, mert talán így még több embernek az agyában elraktároznak engem, és talán később is emlékeznek majd ezáltal rám.
0: Folytatjuk nem sokára Kertész Iván énekessel a beszélgetést.
2: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt.

0: Kertész Iván énekes a műsor vendége. Na majd most készítjük mindjárt a következő dalt, amit meg tudunk mutatni. Időrendben melyik a következő?
1: Időrendben a következő dal, és hogy megint egy picit visszatérjünk a nyárhoz, szintén egy nyári dalról van szó, igaz, egy picit melankólikusabb stílusú, de nagyon közel áll hozzám ez a műfa is. Ennek a dalnak pedig az a címe, hogy Mennék, rohannék.
0: Mennék, rohannék, ehhez is készült klip egyébként.
1: Így van, ráadásul egy forró nyári napon egy sivatagi jelenet. Természetesen nem sivatagban készült, hanem találtunk egyébként Budapest külvárosában egy elhagyott homokbányát, igen, amit kineveztünk sivatagnak, és hát természetesen ez látványban maximálisan visszaadja a sivatagi érzést vagy látványt. Hát az is egy nagy élmény volt egyébként, ez is egy nyárvégi klip volt, tavaly nyár végén készítettük, akkor is szívesen emlékeztem vissza erre az emlékre. Hűvös őszi napokon is.
0: Látod a nosztalgiázás.
1: Így van.
0: Oké, na hát akkor Mennék, rohannék címmel mutatjuk a dalt. Kertész Iván énekes itt van. Mindjárt visszajövünk és folytatjuk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Mennék, rohannék címmel szólt a dal. Kertész Iván énekes itt van. És hát a nyárnak már megbeszéltük, hogy most már lényegében úgy tulajdonképpen vége van, de neked még a szeptember is, a szeptember eleje is hozott több mindent is. Újdonságot is hozott, meg egyébként önálló budapesti koncertet is hozott, ami színházteremben volt, és új zenekarral van. A mesélj ezekről.
1: Pontosan, és valahol ez is egy újdonság volt. Egyrészt, hogy egy vadonatúj zenekarral hozott össze a sors, és most velük léptem fel, illetve egy teljesen új műsort vittünk el Budapestre. Egyébként azért is érdekes volt, mert ez volt a legelső olyan budapesti koncertem, ahol ami önálló est volt lényegében, és olyan dalokat hoztunk el, itt most saját dalokat nem játszottunk, hanem itt olyan dalokat játszottunk, olyan nagy magyar előadók nagyon ismert klasszikus dalait játszottuk, amik hozzám nagyon-nagyon közel állnak. Nem titok egyébként, Presser Gábor, Zorán, Cseh Tamás és hát az Illés együttes dalait játszottuk zömében, amiket én imádok, csak ugye ez nem feltétlenül olyan műfaj, amit mondjuk egy nyári falunapon vagy városi rendezvényen igényelne alkalmas műsor, vagy így van, így van. Oda természetesen vidámabb műsort viszek, amik szintén nagyon közel állnak hozzám, de szerettem volna megmutatni a közönségnek, a közönségemnek, talán fogalmazhatok így, egy olyan oldalamat, amit ritkábban látnak, viszont ott van bennem, és én ezt is nagyon szeretem csinálni, és szeretném csinálni. És ahogy említettem korábban, hogy az ilyen jellegű, picit ilyen színházi est típusú, ilyen lelki hullámvasutakat szeretném a továbbiakban is, természetesen később majd saját dalokkal is kiegészítve, de ezt a vonalat szeretném folytatni. És hát természetesen saját dalok tekintetében is érkezett újdonság az ősz folyamán is, ezzel nyitottuk meg tulajdonképpen az őszi szezont, hogy egy vadonatúj saját dalom érkezett ki, ennek az a címe, hogy Bármi is jön. Ez még a nyár elején forgattunk egyébként egy klippet, ami hát picit összefügg a kettő, ugye szintén egy színházi atmoszférában forgattunk hozzá klippet. Nem titok, a kaposvári Csiki Gergely színházzal sikerült megegyeznünk, hogy tudtak bennünket fogadni az épületben, és a gyönyörű Csiki Gergely színháznak a színház termét használtuk ki, és hát ezzel próbáltuk illusztrálni a legújabb dalomat.
0: Folytatjuk nem sokára Kertész Iván énekessel a beszélgetést. Lenne

0: Folytatjuk. Kertész Iván énekes a műsor vendége. Szereted a lelki hullámvasutazást?
1: Nagyon. Hogyha röviden kellene válaszolni, akkor nagyon. Én azt vettem észre, hogy az én magánéletemben is ez a jellemző. Én vagy nagyon fent tudok lenni, vagy pedig nagyon lent. És ami ilyen picit ellentétes, vagy kettősség, attól függ, hogy veszük. Én a magánéletemben nagyon kevés embernek szeretek beszélni az igazán mély érzéseimről. Főleg akkor, amikor mélyen vagyok. És úgy érzem, hogy amikor egy-egy ilyen koncert alkalmával kiállok, és most, hogyha picit fogalmazhatok így, akkor hogyha ki tudom a szívemet tépni és oda tenni az emberek elé, akkor ez valahogy egy kompenzáció arra, amit mondjuk a magánéletemben nem feltétlenül adok ki, vagy csak nagyon kevés embernek.
2: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

Lovas hazai. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hallgass hazai! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: csodát. Kertész Iván énekessel folytatjuk a beszélgetést. A zenekar, az új zenekar, mondhatom így, hogy egy új zenekar jött létre körülötted?
1: Igen, tulajdonképpen lehet így fogalmazni, igen.
0: De megvan a régi is, a True Smile Jam
1: Band? Hogyne, persze. Hát most ez ilyen párhuzamos, hogyha úgy vesszük, akkor igen. De természetesen a True Smile Jam Band is fixen ott van mögöttem mindig.
0: És az új zenekarral a jövőben tulajdonképpen folyamatosan menni fogsz, vagy pedig erre az egy koncertre jött létre ez az új zenekar?
1: Az alapterv, az alapötlet az egy koncertre szólt. Uh-huh. Tudniillik, egy nagyon, hát mondhatom, nagyon elfoglalt zenészekről van szó, ugyanis szintén nem titok, ezt is nagyon szívesen megosztom a hallgatókkal. A zenekar tagjai a Kecskeméti Katona József Színház zenekarát erősítik, így aztán viszonylag elfoglalt zenészek, és nagyon örültem annak, hogy ennek a koncertnek az alkalmával ők ott tudtak lenni, és el tudták vállalni ezt az estét. Én nagyon bízom benne, hogy nem ez volt az utolsó közös munkánk, és még szeretném őket egy koncert alkalmával magam mögött látni, vagy tudni, de egyelőre most ez a projektünk volt, aztán, hogy a jövő mit hoz, nekem még vannak terveim, de addig nem szeretek ezekről a tervekről beszélni, amíg még nincs belátható távolság, vagy belátható időn belül. Én bízom benne, hogy még fogunk együtt zenélni.
0: Folytatjuk nem sokára Kertész Iván énekessel a beszélgetést.

nekem egy a lelkem. Álmodom, hogy egyszer neked is újra kelljen.

0: Folytatjuk a beszélgetést, itt van Kertész Iván, énekes. Kívánjunk neked egyébként ilyen színháztermes koncerteket még ezutánra is?
1: Abszolút, abszolút. Azt gondolom, hogy a falunapok és a nyári rendezvények, vagy akár báli szezon, esküvők, bármiről is beszélhetünk, ezek mellett én nekem mindig meg fog maradni egy ilyen titkos szerelemnek ezek a színházi estek. És azt gondolom, hogyha egy évben egy-kettő ilyen nagyobb volumenű dolog összejön, akkor én azzal rendkívül elégedett tudok lenni. És ha már a távlati tervekről beszéltünk, ez is közte szerepel, és erre is törekszem. Ugye volt, ha jól számolom, akkor 2020 februárjában ugye már egy nagyobb volumenű lemezbemutató koncertem. Egy picit ez a mostani budapesti koncert ennek a folytatása volt, és szeretném, hogyha ez mondjuk így rendszeressé válna, hogy minden évben lenne egy ilyen színházi est.
0: Uh-huh. Sőt, tulajdonképpen az év végét is szoktad eseményekkel, estekkel zárni, vagy legalábbis jól emlékszem, hogy...
1: Igen, persze, hát azért az is egy elég jelentős esemény, azt gondolom minden ember életében mindenki szereti valahogy megkoronázni az évet és indítani az újat, és ilyenkor a legtöbb ember azért jól érzi magát, és olyan dolgokat csinál, amikben jól érzi magát, és mivel én ebben nagyon jól érzem magam, ezért

0: igyekszem is magamnak ilyen programokat szervezni, de hála Istennek azért elmondhatom, hogy az utóbbi években tulajdonképpen majdnem minden évben volt is felkérés ezekre a nagyobb alkalmakra fellépés formájában is.
1: Na, de akkor most vegyük elő tényleg a korábban emlegetett dalt, Bármi is jön címmel.
0: Igen.
1: Ami nemrég jelent meg, úgyhogy akkor ezt most elővehetjük és mutathatjuk?
0: Mutathatjuk, persze.
1: Oké, akkor hadd szóljon, Kertész Iván énekes itt van, mindjárt visszajövünk és folytatjuk.

0: és jön címmel szólt Kertész Iván újdonsága, és örülök, hogy itt vagy, és hogy átbeszéljük most az elmúlt időszak eseményeit. Azt hiszem körülbelül egy éve, vagy egy bő éve, másfél éve beszélgettünk ebben a műsorban. Egyébként azóta lélekben van benned változás?
1: Én úgy érzem, hogy folyamatosan változok. És ezt több mindenben érzem. Ami a legérdekesebb és ami a legfontosabb, hogy talán a zenei ízlésem is egy picikét változik. Például olyan dalokat is nagyon-nagyon szívesen viszek már egy-egy fellépésre, amit mondjuk pár évvel ezelőtt még nem tudtam megtenni. Azért volt lehetőségem arra, hogy én is egy picit magamba tudjak nézni, hogy át tudjam gondolni ezt az egész szakmát, ezt az egész pályát, azt, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember sikeresebb legyen, hogy mi a fontosabb az, hogyha én a saját elveimhez, gondolok itt például a zenei ízlésre, ha a saját elveimhez tartom magam, vagy pedig hajlandó vagyok kompromisszumokat kötni, és hát rá kellett jönnöm, hogy ez a szakma, ez olyan, hogy itt kell kompromisszumokat kötni, ami azt jelenti, hogy én is ettől függetlenül jól tudom magamat érezni, de úgy, hogy ezzel még a közönség is tudjon azonosulni. Úgyhogy ezt megtalálni nem volt egyszerű, ha mondhatom így, de azt gondolom, hogy sikerült. Úgyhogy talán a legnagyobb változás az elmúlt időszakban az ez volt.
0: Hogy rugalmasabb lettél, vagy kompromisszumképesebb.
1: Pontosan.
0: És egyébként mi kell a sikerességhez? Ma mit mondasz?
1: Nem tudom, hogy van-e rá konkrét recept. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy a közönséggel közös hangot kell találni. Nincs két ugyanolyan közönség sehol. És mindig meg kell azt találni, hogy akkor éppen abban a pillanatban a közönségnek mire van szüksége. És nekünk ezt teljesíteni kell. Hogyha a közönség, mert van olyan közönség is, amikor nézőként nézek műsort, egyébként én is ilyen vagyok, nem vagyok nagyon aktív, én nem szoktam tapsolni, fütyülni, huhogni, és vannak emberek, akik ilyenek, attól tetszik nekik a műsor például, hogy nem tapsolnak, vagy nem annyira aktívak. Tehát ilyenkor például kevésbé érdemes tapsoltatni őket, felkérni őket például táncolni, valamikor meg pont, hogy ezt igénylik. Úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy a közönséggel egy közös hangot kell megtalálni, meg kell érezni azt, hogy őnekik mire van igényük. És ez valahol összekapcsolódik azzal is, hogy milyen műfajt szeretnének. És ezt azért már lehet, hát 5 év után azért már lehet sejteni, hogy milyen rendezvényen, milyen típusú műsorra van igény. Úgyhogy ilyen szempontokból azt hiszem, hogy nagyon sokat sikerült fejlődnöm.
0: Folytatjuk nem sokára Kertész Iván énekessel a beszélgetést.
2: Hallgass hazait a magyar zenei műsor!

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek.

0: folytatjuk a beszélgetést. Itt van Kertész Iván énekes. Na hát tényleg emlegettük azt is, hogy templomi énekléstől indultál. Egyébként az évek alatt, az elmúlt évek alatt volt szerencséd olyan eseményben, hogy templomban is tudtál énekelni?
1: Igen, igen. El is tudok a jövőben is képzelni. Vannak tervben is ilyenek. Leginkább egyébként karácsonyi szezonban érzem azt, hogy ezt úgy össze tudjuk hozni, hogy az valóban hiteles legyen. De ami nagyon érdekes, hogy ugye én a szülőfalumban, Cibakházán voltam, hát nagyon mélyen vallásos, és ezáltal ugye az énekkarban is énekeltem és közreműködtem nagyon aktívan, de hogy visszahívtak már több alkalommal is, akár egyházi templomi rendezvényre, akár esküvőkre, ugye templomi házasságkötésre, visszahívtak már ugyanabba a templomba énekelni, ahonnan, hát mondhatom így, ahonnan indult minden. És ez nagyon érdekes, és hát megható élmény volt ugyanott, ugyanabban a templomban énekelni, csak már egy sokkal másabb hozzáállással, vagy gondolkodásmóddal. Úgyhogy hál' Istennek már volt szerencsém visszatérni, még a jövőben is tervben van, de hát természetesen ez egy nagyon kellemes emlék visszatérni a gyökereimhez, a kezdetekhez.
0: Mondtad, hogy másabb hozzáállással, de végül is legbelül azért valahol mégiscsak ugyanaz vagy.
1: Te. Persze, inkább szakmai szempontból értettem ezt a másabb hozzáállást. Nyilván gyerekként még csak énekeltem, mert jól éreztem így magam, most pedig már azért tudom, hogy mi miért van, és hogy mit jelent számomra, inkább erre a részére értettem ezt.
0: Folytatjuk nem sokára Kertész Iván énekessel a beszélgetést.
2: Akarsz-e mindig játszani? Gyerek szívvel fontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni?

0: Ébred.
1: Kertész Iván énekes, a műsor vendége. A Tovább című dal az, amit kikészítettünk, és hát lényegében neked is ezt tudjuk kívánni ezután is, hogy add tovább azt, ami benned van.
2: Hát ezen vagyok, és meg, nagyon igyekszem.
1: Meg a dalokat is, meg mi az, amit még egyébként szíved legjobb szándéka szerint tovább szeretnél ezután is adni?
2: Nekem az a legfontosabb, és lehet, hogy ez egy picit közhelyes, de én ezt tiszta szívvel tudom mondani. Akár vidám műsorról van szó, akár elgondolkodtató, picit melankolikusabb dalról vagy műsorról van szó. Nekem mindig az a legfontosabb, hogy amikor a közönség hazamegy az én műsoromról, akkor valamit tudjon magával vinni. Ha vidámságot, akkor vidámságot, akkor utána érezze otthon tovább azzal a jó kedvel jól magát, ha pedig akár egy könycseppet ki tudtam salni, akkor az legyen őszinte, vagy pedig egy gondolatot haza tudjon vinni. Én azt hiszem, hogy a továbbiakban is ez lesz a legfontosabb, és a legnagyobb, és a legfőbb célom.
1: Akkor most indítom az Add tovább című dalt. Kertész Iván énekes itt van, és itt volt, és örülök. És
2: én is köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.
3: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: amiért éltél.
1: Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt. Itt volt Kertész Iván énekes, én Molnár Szabolcs. További jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Hallgass hazait!
1: Hallgass hazait!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most
0: indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb

0: Balatonrádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Olyan

0: lesz még rosszabb!
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: kocsmában.
1: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos. A Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton. Balaton rádió.